2, 1.

0: csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Pax FM bemutatja Ábi kedvenceit.
1: Lassan 4 hét, hogy elkezdődött a futballvilágbajnokság, szóval ideje lesz nekünk is játszani az idei himnuszt. És persze nosztalgiázunk is egy kicsit a VB himnuszok között. Szóval hozom az elmúlt évtizedek legjobb VB himnuszait, tartsatok velem!
0: Best of kedvencek Ábitól, csütörtökön déltől 1-ig!

0: Paks FM.
1: Paks FM.
2: Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
3: Srácnak az online bejelentkezésén, TikTok videóin, stb. Is látszik a 200 ezres cipő, meg az utazás, meg, tehát hogy mindaz, amit egyébként ő nem engedhetne meg alapesetben magának, aha, hogyha nem kapott volna pénzt, és nagy mennyiségű pénzt. Szerintem is egyetértek, hogy nem áldozható be egy gyereknek a fejlődése, politikai érdekek mentén, és ha ez igaz, akkor ez egy probléma.
4: Igen. Politikai érdek, azt úgy tudjuk, hogy ki a Zsolti bá, és hogy az elitünk hogyan viszonyul egyébként a leszakadtakhoz. Ez viszont sajnos erősen társadalmi kérdés, hogy most ezt a srácot beáldozzuk-e ennek a társadalmi kérdésnek az oltárán, már egy egészen másként feltett kérdés. Az más kérdés, hogy adott esetben ezek a kontrollosok jól viszonyultak-e az adott helyzethez.
2: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.

0: számtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Szerda éjfélig meghosszabbítja a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleményében hétfőn. A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy a tartós, helyenként 40 Celsius fokot megközelítő hőség fokozottan megterheli a szervezetet, ezért kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás. Továbbra is a vízfogyasztása javasolt, miközben ajánlott kerülni az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italokat, tették hozzá. A rosszul létek megelőzése érdekében azt kérték, lehetőség szerint senki se tartózkodjon a tűzőnapon délelőtt 11 és délután 4 óra között, és kerüljék a megerőltető fizikai munkát ebben az időszakban. Magyar Péter miniszterelnök hétfő esti Facebook videójában a magyar lakosságot az ivóvíz takarékos használatára kérte, ugyanis a rendkívüli hőség már jelenleg is az ország számos pontján jelentős vízellátási problémákat okoz, írja az MTI. Részleges felmentést kapott a Paksi Atomerőmű a további teljesítménycsökkentés alól, adta hírül az MVM Paksi Atomerőmű ZRT. Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, két alkalommal is csökkenteni kellett az atomerőművi blokkok termelését a Duna megnövekedett hőmérséklete miatt, ami hétfőn már meghaladta a 30,2 Celsius fokot, ez pedig már a jogszabályban rögzített határérték felett volt. A jogszabályi előírásoknak megfelelően az atomerőmű blokkjain újabb 640 megawatt teljesítménycsökkentést kellene végrehajtani. A Mavir ZRT javaslatára az ellátás biztonság garantálása érdekében az energiapolitikáért felelős miniszter a Paksi atomerőmű számára a június 29-e és 30-a közötti időszakra részleges felmentést adott a további teljesítménycsökkentés alól. Eszerint a 640 megawattos leterhelésből az atomerőműnek mindössze 40 megawattnyi termeléscsökkentést szükséges végrehajtani. A szakemberek a Duna hőmérsékletét folyamatosan mérik, és a szükséges intézkedésekről folyamatosan egyeztetnek a Mavirral. Rendkívüli ülést tartott tegnap délután Paksváros önkormányzatának képviselőtestülete. A városvezetők mintegy 9 napi rendi pontot tárgyaltak az ülés során. Heringes Anita, Paks polgármestere az ülést követően a napi rendi pontokkal kapcsolatos döntésekről is beszámolt. A polgármester a Telepaksnak nyilatkozva elmondta, a testület döntött az úgynevezett panelprogrammal kapcsolatosan is, ugyanis a pályázatra beérkezett kérelmeket hagyták jóvá a képviselők.
2: Én hihetetlen hiszek ebbe a lánykori nevén panel programba, mert tényleg az energiakorszerűsítés, a felújítások, a hőszigetelés, a klímák kihelyezése, a napelemek kihelyezése, mindegy olyan pont egy családi ház vagy egy társasház életében, amivel energiát tudunk megspórolni, úgyhogy továbbiakban is a város támogatni fogja az ilyen jellegű beruházásokat.
1: A testület döntött a város közbeszerzési tervének módosításáról is, idén már második alkalommal. Ez Heringes Anita szerint egy pozitív fejlemény, ugyanis ez azt jelzi, hogy zajlanak fejlesztések a városban. A képviselők az egykori Paksi zsinagóga épületére, a Paksi Pákolic István városi könyvtár falára egy új emléktáblát is terveztetnek a holokauszt Paksi áldozatainak emlékére. A grémium határozott a beérkezett pályázatokat követően a DC Dunakom ZRT új vezérigazgatójának személyéről is.
2: Egy hosszú, de nagyon demokratikus folyamatban választottuk ki a vezérigazgatói posztra Bunkóczi Rolandot, 17 pályázó pályázott erre a posztra, és a képviselőtestület összes tagja meghívást kapott a kiválasztási folyamatban. Ugye azt tudnia kell a lakosságnak, hogy hivatalosan ez egy polgármesteri kinevezés lenne. Az előző ciklusokban mindig így is történt. Egy személyben a polgármester előterjesztette a szemét, akit vezérigazgatónak meg akar választani. Mi azt ígértük, hogy minden esetben, amikor jogilag lehetőségünk van rá, akkor pályáztatási folyamatot fogunk végigcsinálni. És úgy fogjuk közösen kiválasztani a vezérigazgatót, hogy mindenki megelégedésére szolgáljon a képviselőtestületbe, és utána teljes szívvel tudjuk ajánlani Paksváros szolgálatába ezeket az embereket. A Paksi Gyógyászati Központ volt az első ilyen pályáztatási folyamat, amiben számos jelentkező volt. Azt gondolom, hogy egy hihetetlen jó döntés született a végére, ott is több körben kellett meghallgassuk a jelentkezőket. Itt is 17 jelentkezőt több körben hallgattunk végig, és azt gondolom, hogy a képviselőtestület minden tagja egységes álláspontot képviselt. Bunkóczi Rolandot láttuk a pályázók közül a legalkalmasabbnak erre a pozícióra.
1: A képviselők döntöttek még több közbeszerzési folyamat megindításáról, eszközök vásárlásáról és fejlesztésekről is, melyekkel kapcsolatosan további részletek hétvégi heti körkép magazinunkban lesznek hallhatók.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: A szekszárdi Görbe Dávid és Tóth Domonkos remek versenyzéssel nyerte meg a kajak kettesek döntőjét az ifjúsági Európa-bajnokságon, amelynek idén a romániai Pitesti adott otthont. A magyar páros magabiztos teljesítménnyel utasította maga mögé a mezőnyt, így felállhatott a dobogó legfelső fokára. Görbe Dávid a szekszárdi kajakkenu SL versenyzője, így az aranyérme a Tolnai vármegyeszékhely számára is különösen örömteli siker. A magyar válogatott másik egysége, Mózes Dávid és Budai Kevin szintén döntőbe jutott, ahol végül az ötödik helyen zárta a versenyszámot, adta hírül a Magyar Kajakkenu Szövetség.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paksfm.
4: Paksfm.
3: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

Van vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Hold a csak hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megjelentek a diákhitel stopról és a babaváróhitel visszafizetési moratóriumának meghosszabbításáról szóló kormányrendelet módosítások a Magyar Közlönyben hétfőn, írja az MTI. A hallgatói hitellel kapcsolatos módosítás célja, hogy megakadályozza 2024. december 31-én fennálló szabad felhasználású hallgatói hitelek kamatának emelkedését. A rendelkezéssel a diákhitel kamatstopot év végéig, tehát 2026. december 31-ig hosszabbította meg a kormány. A babaváró hitellel kapcsolatos rendelet módosítás célja a gyermekvállalási feltétel teljesülésére vonatkozó 2026. július 1-én lejáró határidő meghosszabbítása 2026. november 1-jéig. Aláírták a paksi Kurcsatov utcai tömbelső felújításának harmadik ütemére vonatkozó kivitelezési szerződést hétfőn. Barnabás István Paks alpolgármestere a sajtónyilvános szerződés kötésen elmondta, régi adósságát törleszti a város ezzel a beruházással. A projekt során teljes körűen megújulnak az érintett közterületek, a vízzel vezető rendszerek, közművek, parkolók, zöld felületek, valamint utcabútorok újulnak meg, illetve kerülnek kialakításra. Az alpolgármester beszélt arról is, hogy mely közterületeket érinti a felújítás.
2: A projekt egyébként ugye a Babics Mihály utcától a Barátság utcáig terjedő szakasza, a másik két oldal ugye a Gagarin utca, tehát az Atomparknak a házak felüli oldala, vagy a déli oldala, illetve a Kurcsatov utcának az északi oldala közötti területről van szó. Ebben benne van az irodaház, meg az ESZI kollégiumának az két épülete, tehát ez két ilyen nagy épület.
1: Valamint a Móricz Zsigmond utca és a Barátság utca egyes részeit is érinti a tömbelső felújításának következő üteme, tette hozzá Barnabás István. A mintegy nettó 248 millió forintos beruházást a Globakva Kft. Nyerte el, mely a tervek szerint már a jövő héten megkezdi a munkálatokat. Éva Ákos, a cég ügyvezetője elmondta, a beruházást ütemterv szerint az önkormányzattal együttműködve és a lakosság tájékoztatása mellett fogják megvalósítani. A munkálatokra 180 nap áll a rendelkezésükre.
3: Egy ütemterv fog erről készülni, amit egyébként a lakóközösség, az ottani lakóközösség és a város lakói meg fognak tudni ismerni menet közben. Ezt egyébként még majd bizonyos pontjaiba egyeztetnünk kell az önkormányzattal, a különböző önkormányzati hatóságokkal, hiszen sok hatóságnak a bevonásával készül ez a projekt. Legfőképpen ugye a növényzet, ami a Gesztenyés utcában is nagyon fontos szerepet játszott, itt is azt játszik, és azzal kapcsolatos itt a főkertésszel is még további egyeztetéseik vannak, és azt természetesen be fogjuk illeszteni a projektnek a folyamataiban. A véghatáridő tekintetében viszont én úgy gondolom, hogy egy sokkal korábbi időpontot fogunk tudni majd produkálni. Többek között, ahogy a lapolgármester úr mondta, az ünnepekre való tekintettel is, meg egyébként a kapacitásaink is lehetővé teszik azt, hogy gondolom, hogy egy sokkal dinamikusabb munkavégzéssel hamarabb át fogjuk tudni ezt adni.
1: A projekthez kapcsolódóan Barnabás István alpolgármester a jövő hétre tervezi egy lakossági fórum megszervezését, ahol az érintett utcák lakóival egyeztethetnek a munkálatokra vonatkozóan. Ezt követően pedig átadják a munkaterületet a kivitelezőnek.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: A szekszárdi Görbe Dávid és Tóth Domonkos remek versenyzéssel nyerte meg a kajak kettesek döntőjét az ifjúsági Európa-bajnokságon, amelynek idén a romániai Pitesti adott otthont. A magyar páros magabiztos teljesítménnyel utasította maga mögé a mezőnyt, így felállhatott a dobogó legfelső fokára. Görbe Dávid a szekszárdi kajakkenu SL versenyzője, így az aranyérme a Tolnai vármegyeszékhely számára is különösen örömteli siker. A magyar válogatott másik egysége, Mózes Dávid és Budai Kevin szintén döntőbe jutott, ahol végül az ötödik helyen zárta a versenyszámot, adta hírül a Magyar Kajakkenu Szövetség.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az Élesztő. A Paksfm reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk. Élesztő! Élesztő minden hétköznap a Paksfm-en.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Szép jó reggelt és nagyon jó készülődést kívánok mindenkinek. Június 30-a kedd reggel van, ami azt jelenti, hogy az első fél év eltelt ebből az évből, de se baj, hiszen ez azt is jelenti egyben, hogy a tegnapi napon megkezdődött a Gastro Blues Fesztivál, hiszen az mindig június utolsó hetében veszi kezdetét, és ez nem volt

Hogyha tudni szeretnétek, hogy milyen programok várnak rátok, egyebekben pedig a nap meglepetésével kezdeném a reggelt, ugyanis aki követi a világbajnokságot, a futball világbajnokságot, hát nagy meglepetésre Németország kiesett, és Paraguay jutott a 16 közé, méghozzá egy 1-1-es meccset követően büntető párbajban győzte le 4-3-ra Németországot, és ezzel a németek távoztak. Hát azt hiszem, hogy nem sokan fogadtak volna erre az eredményre, de hát ez ilyen. Nem mindig sikerülhet a németeknek sem, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy ki az, aki még esetleg ilyen meglepetésszerűen jut majd be a 16 közé. Nos, akkor menjünk tovább, hogy bírjátok a hőséget? Ez is egy jó kérdés, igaz? Most már szerencsére úgy néz ki, hogy egy picit talán szerdától visszaesik a hőmérséklet, na hát de azért nem annyira nagyon, mert olyan 34 fok közé hűl le az idő, és nagy idézőjeleket mutatok itt a kezemmel közben, ugyanis szerdán egy hidegfront hatására napközben egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar, helyenként heves zivatarra is számítani kell, felhőszakadása égesővel, valamint viharos széllökésekkel, és az esti órákban is zenghet az ég. Az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség, 33-39 fok között alakulnak a csúcsértékek, és a kora reggeli órákra is csak 18 és 26 fok közé hűl a levegő. A Dunántúlon több felé élénk erős lesz az északi-északnyugati szél, máshol a változó irányú légmozgás főként zivatarok idején lehet erős, viharos. Ma viszont még mindig nagyon-nagyon meleg lesz, közel 40 fokos hőmérsékletet és napsütést prognosztizálnak, és akkor csütörtöktől nagyjából 32 fokra hűl le az idő, ezt is megint csak nagyon nagy idézőjelben mondtam, de egészen biztos, hogy így a 40 fokok után, 41-2 fokok után ez a 30 pár fok is nagyon jól fog esni nekünk. És akkor nézzük, hogy kikre számíthattok itt a reggel folyamán, milyen vendégek érkeznek a stúdióba. Először is érkezik majd az év oktatója címmel kitüntetett Gyergyovics Tripolszky Dóra 7:30-kor. Vele beszélgetünk egy kicsit, nem a legszokványosabb helyen dolgozik, vagy a legegyszerűbb helyen dolgozik, mondjuk így, az Első István szakképző iskolának a pedagógusa. 8 órakor Vargyas Lászlót fogom majd kapcsolni, ő Dunaszent Benedek polgármestere, mert hogy lovasnapok lesznek, és ezekről a lovasnapokról fogunk majd beszélgetni vele, és 20:30-re pedig Fodor Hanna érkezik, a Csillag Show Dance Team egyik kiváló táncosa, aki egy nemzetközi világversenyen negyedik helyezést ért el. Ő és Nagy Ildikó jönnek majd a stúdióba, szóval érdemes lesz minket hallgatni, érdekes témákat hozok majd a reggel folyamán. És természetesen Páfi Kati kolléganőm jó voltából tudósítást is hozni fogok, valamint kulturális és zenei érdekességekkel is készültem, úgyhogy tartsatok velem, és kavargassátok a reggeli kávét a Paks FM zenéire. Most például egy tök jó kis TNT dallal folytatjuk 2001-ből, a Tiltott Perc szól itt, a Paks FM élesztőben.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 6 óra 18 perckor folytatódik az élesztő, június 30-a kedd reggel van, amikor is a Pál nevű hallgatóink ünneplik a névnapjukat, őket Isten éltesse sokáig, legyen csodálatos napjuk, szép napot és jó rádiózást kívánok nekik, és természetesen mindenki másnak is, aki minket hallgat már ilyen korán reggel. Odakint az utakon, az Útinform információi szerint egyelőre minden a legnagyobb rendben, egyetlen egy dologra viszont figyeljetek oda, a hőségriadó miatt a mai napon is fokozottan figyeljetek arra, hogyha hosszabb útra mentek, akkor csak kellő üzemanyaggal induljatok el, legyen ivóvíz a kocsiban, frissítő és esetleg nedves törülköző arra az esetre, ha torlódás alakulna ki, vagy esetleg teljes útzár lépne életbe valahol, hiszen fontos és életmentő lehet, és természetesen ne ücsörögjetek sokat a meleg autóban, hogyha esetleg bármilyen oknál fogva a klímátok nincs, vagy elromlik, erre is figyeljetek oda, tényleg közlekedjetek óvatosan, vezessetek óvatosan, de ha egy mód van rá, akkor ne is üljetek ebben a hőségben autóba, hanem menjetek ki például a vízpartra, és próbáljatok meg egy kicsit lazítani, és ha már a víznél tartunk, akkor egy jó kis vizes témával készültem a következőkre, mert hogy a nyári hónapokban a háztartások vízfogyasztása jelentősen megnő, és a szakértők szerint ilyenkor a kültéri vízhasználat akár kétszer, sőt négyszer magasabb is lehet, mint az év többi részében, ráadásul ennek jelentős része a párolgás, szél vagy túlöntözés miatt egyszerűen kárba vész, de a jó hír az az, hogy néhány apró változtatással úgyis csökkenthető a vízfogyasztás és a vízszámla összege, hogy közben sem a kertedről, sem pedig a nyári élményekről nem kell lemondanod, írja az Elle-nek az egyik cikke. Nos, hát akkor nézzük is, hogy mik azok a tippek, amiket ők adnak nekünk ahhoz, hogy spórolni tudjunk a nyári vízszámlával. Az első az, hogy túl gyakran nyúlsz a slaghoz, tehát ez az egyik hiba, amit el szoktak követni. A nyári melegben ugyanis könnyű rászokni arra, hogy slaggal mossuk le mondjuk a teraszt, a járdát vagy a kocsi beállót, hiszen gyorsnak és kényelmesnek tűnik, a szakértők szerint azonban ez az egyik legnagyobb rejtett vízpazarlás, sok esetben egy egyszerű seprű vagy lomfúvó is elegendő lenne a por és a levelek eltávolítására. Ugyanez igaz az autómosásra is, ha folyamatosan folyik a víz a slagból, sokkal nagyobb a vízfogyasztás, mintha egy vödör vízzel és szivacsal dolgoznál. A második hiba, amit általában elkövetnek, az, hogy nem figyelnek a medence párolgására. A saját medence nyáron igazi felüdülés, de a fenntartása sokkal több vizet igényelheti, mint elsőre gondolná valaki. Nem csak a kifröccsenő vizet kell ugyanis pótolni, a hőhullámok idején a párolgás is jelentősen felgyorsulhat, különösen akkor, ha a medence egész nap fedetlenül áll. A szakértők szerint egy megfelelő medencetakaró jelentősen csökkentheti a párolgást, így ritkábban kell után tölteni a vizet, és ez a vízszámlán is meg fog látszani. A harmadik tipp az, hogy rossz időpontban locsoljátok a kertet, és a jó időpont megválasztása esetén spórolni tudtok, ugyanis a legnagyobb melegben szokták sokan elindítani az öntöző rendszert, ami egy hibás hozzáállás. A szakértők szerint a kert öntözésére inkább a kora reggeli vagy a késő esti órák a legalkalmasabbak, és a negyedik tipp pedig, illetve a negyedik elkövetett hiba e tekintetben az, hogy a nyári zuhanyok túl hosszúra nyúlnak. A kánikulában teljesen természetes, hogy gyakrabban zuhanyzik az ember. A szakértők szerint azonban nagy különbség van egy gyors felfrissülés és egy hosszú zuhany között. Minél tovább folyik a víz, annál nagyobb lesz a fogyasztás, és hát ez a nyári hónapokban könnyen megláthat a vízszámlán is. Ez persze nem jelenti azt, hogy a nagy melegben kevesebbet kellene zuhanyozni, inkább arra kell figyelni, hogy amikor csak felfrissülni szeretnél, akkor ne tölts feleslegesen hosszú perceket a víz alatt, csak vizezd be magad egy picit, és már zárd is el a csapot. És végül, de nem utolsó sorban az ötödik elkövetett hiba, és ezáltal az a tipp, amit a szakértők mondanak, az, hogy félig üres mosógépet indítasz el nyáron. Mert hogy gyakrabban cserélünk ruhát, a strandtörő között a sportruházatot vagy ágyneműt, és ezért a mosógép is többször dolgozik. A szakértők szerint azonban a félig megtöltött dob feleslegesen növeli a vízfogyasztást és az energiahasználatot is. Ha nem sürgős egy-egy ruhadarab kimosás, akkor érdemes megvárni, amíg összegyűlik egy teljes adag, ha pedig sürgős, akkor akár még kézzel is ki lehet mosni, ki lehet öblögetni. Nos, hát akkor ennyit a takarékoskodásról. Szerintem megszívelendő tanácsok, és hát hogyha gondoljátok, akkor fogadjátok meg. Most pedig zenével megyünk tovább, a zene után Robi hozza majd a híreket, és a hírek után pedig majd visszatérek méghozzá a már megígért program ajánlóval, és megnézzük, hogy a mai napon és a következő hetekben milyen programok várnak rátok.

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Gyanúsítottként hallgatta ki az úgynevezett aranykonvoj ügyben, Hajdú János volt rendőraltábornagyot, a terrorelhárítási központ volt vezetőjét, jogellenes fogvatartás büntette miatt indult nyomozás keretében a fővárosi nyomozóügyészség, tájékoztatta a központi nyomozófőügyészség hétfőn az MTI-t. A megalapozott gyanú szerint a TEK főigazgatója 2026. március 4-én eligazítást tartott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felkérése alapján az úgynevezett aranykonvoj ügy műveleti feladataiban résztvevő vezetőknek. Meghatározta, hogy az Ausztriából Magyarországon keresztül Ukrajnába tartó nagy mennyiségben amerikai dollár, valamint euróbankjegyeket, továbbá befektetési aranytömböket szállító gépjárműveket meg kell állítani és fel kell tartóztatni. Azt írták, a főigazgató azt az utasítást adta, hogy az ukrán állampolgárokat bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt kell elfogni, és bilincs, valamint látást akadályozó textília alkalmazásával elő kell állítani. A nyomozóügyészség a TEK főigazgatójával hétrendbeli, a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás büntetének gyanúját közölte. Hajdú János panasszal élt a gyanúsítás ellen, nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését és vallomást tett. A gyanúsított szabad lábon védekezik, olvasható a közleményben. Független képviselőként folytatnák munkájukat Paksváros önkormányzatának Fidesz-KDNP-s képviselői. Ezt a hétfői rendkívüli képviselőtestület ülésen jelentette be Szél Benyamin képviselő. A Fidesz-KDNP frakció tagjai döntésének hátteréről Szél Benyamin a Telepaksnak nyilatkozva elmondta, hosszas mérlegelés előzte meg az elhatározásukat.
2: Én úgy gondolom, hogy aki követte az eddigi munkásságunkat, láthatta, hogy nem azt a tipikus ellenzéki szerepet töltöttük be, hogy fölöslegesen bármibe is beleállnánk, folyamatosan csak azt néztük, hogy mi Paks érdeke. És jelen pillanatban is ez vezérelt minket. Természetesen van egy abszolút megváltozott politikai helyzet, és ebben a politikai helyzetben, ha mi megszólalunk, akkor nyilván nem a kormány támogató politikai közösségként tudnánk megszólalni, hanem egy ellenzéki közösségként, amely alapvetően ugye magával hozza azt az országos politikai attitűdöt, azt a kontextust, hogy mi nem feltétlenül a paksi atomerő miatt szólalunk föl, nem feltétlenül Paks 2 miatt szólalunk föl, nem feltétlenül a Paks városa érdekében szólalunk fel, hanem ennek van egy pártpolitikai hátsó gondolata. Mi ezt szeretnénk mindenképpen megszüntetni, ezt a fajta gondolatot, hogy bármiféle Paks városa, illetve az atomenergetika melletti kiállásunk az pártpolitikai kontextust kaphasson. Tehát egyértelműen a célunk ezzel az volt, hogy a várost és az atomenergetikát a lehető legjobban tudjuk képviselni a megváltozott körülmények között.
1: Szél Benyamin hozzátette, a szükséges adminisztratív lépéseket már a mai nappal megkezdik annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb hivatalosan is független képviselőként folytathassák munkájukat. 10 tűzesethez és 8 műszaki mentéshez riasztották a Tolna vármegyei tűzoltókat a hétvégén, tájékoztatott a katasztrófavédelem. Több alkalommal kiterjedt mezőgazdasági tüzek, valamint egy súlyosabb konyhai tűz miatt volt szükség beavatkozásra. Péntek délelőtt Tolnán a Szedresi utcában egy családi ház udvarán a tulajdonos darazsakat szeretett volna kiirtani egy használaton kívüli hűtőszekrényből, ám a művelet közben a berendezés begyulladt. A lakó a lángok oltását megkezdte, a tolnai önkormányzati tűzoltók pedig egy vízsugárral teljesen visszahűtötték és eloltották a hűtőt. Délután egy idős férfi csúszott a vízbe faddomboriban, és a parton olyan súlyos boka és lábsérülést szenvedett, hogy önerőből nem tudott megmozdulni. A tolnai önkormányzati és a faddi önkéntes tűzoltók mentőkötél és hordágy segítségével emelték ki a férfit a nehezen hozzáférhető helyről, majd átadták a mentőszolgálat munkatársainak, akik kórházba szállították. Vasárnap délután Györkönny külterületén csaptak fel a lángok, ahol mintegy 20 hektáron égett a lábon álló gabona. A helyszínre a paksi hivatásos és a györkönyi önkéntes tűzoltókat, valamint Kalocsáról egy vízszállító járművet riasztottak. Az egységek 3 vízsugárral és kéziszerszámokkal folytották el a tüzet, miközben a terület körbetárcsázását egy erőgép is segítette.
0: helyhíreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm ébresztő műsorához. Élesztő!

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: A folytatásban akkor, ahogy ígértem, a programajánlóval folytatjuk, mert hogy tele vagyunk ezen a héten is jó programokkal, többek között a Gastrobusz Fesztivállal is, mindjárt erről is fogok nektek beszélni, de előtte még gyorsan elmondom, hogy a mai napon 17 órakor nyílik a Tolnai Művelődési Ház és Könyvtárban Aut Lászlóné Rózsika kiállítása. Egy festménykiállításról beszélünk, úgyhogy azok számára mondom ezt, akik szeretik a festészetet, vagy egy igazán jó kis program átruccanni Tolnára, és megnézni ezt a kiállítást többek között. Aztán a mai napon is zajlik a 34. Gastroblues Fesztivál, ami tegnap ugyebár a Charlie Firpo Blues Band koncertjével indult, és a mai napon pedig 20 órától majd a Silent Zone zenekar fog zenélni, a kapunyítás viszont 18 óra. A Gastroblues Klubban, ezt tudjátok, a Dózsa György úton van, a régi új hullám van, aki így ismeri, egyébként a körforgalomnál a sarkon található az épület, tehát ha valaki még nem járt ott, akkor csak egyszerűen a körforgalomig jöjjön le Pakson, és onnan már látni fogja, hiszen fel van matricázva az egész. Holnap a Beatback játszik majd ugyanitt, és csütörtökön pedig az Alice in Wonderland, illetve a Blues Trappers, aztán péntektől majd a nagy koncertek veszik kezdetüket, és a nagy fellépők az Ase csarnokban. Pénteken például a Tűzrókák, a Tűzkerék, Szebényi Dániel és baráta, illetve a Takács Tamás Blues Band játszik. Szombaton pedig a Puff Street Band, a Tornocki Olaxes, Toby Lee, aki egyenesen az Egyesült Királyságból érkezik hozzánk, és egy csodagyerek számon tartják, mondhatjuk, hiszen 21 éves, és mindösszesen 10 éves volt, amikor berobbant egyébként az iparba, a zeneiparba. 22 órakor pedig a Don't Stop the Queen, egy Queen Tribute zenekar fog játszani, akik tavaly is voltak itt a Blues Fesztiválon, és szenzációs koncertet adtak, úgyhogy őket is érdemes lehet meghallgatni. Ennyit a Blues Fesztiválról, most egyelőre, de tudjátok, a templomi koncertekről se feledkezzetek meg, hiszen július 4-én szombaton 10 órától majd Koch Boglárka, Klenk Réka és Túri Péter, illetve Shane O. Fergail, ő egy talán izraeli, ha jól látom, illetve Benkő Zsolt fognak játszani. Ennyit a Gastroblues Fesztiválról, és akkor menjünk tovább, mert hogy július 3-án, 4-én Simontornyán városnapja lesz, és ebből az alkalomból rengeteg program lesz, például lesz lufi hajtogatás Zsazsabóhóccal, július 4-én szombaton 17 órától, egyébként 3-án kezdődik majd a rendezvény, hiszen kétnapos a Zaporozsec koncertjével, ami múltkor elmaradt, tudjátok, akkor lett volna egy várnap, és a várnapon sajnos pont ugyanúgy, mint ahogy Pakson a Paksi városnapján, május 16-án borzasztó idő volt, úgyhogy ezért elmaradt, de most pótolják, és Simontornyán szintén még mindig a város napjáról beszélünk, július 4-én 19 óra 15 perctől Komonyi Zsuzsi koncert lesz, és az Est Sztár fellépője 21 órától Horváth Csárli lesz. Aztán még lesz gyerekprodukció július 4-én 18 órától, a Pitty Punk zenekar fog zenélni, úgyhogy a legkisebbek is bulizhatnak egy kicsit. Július 5-én pedig, ha Kalocsára esetleg átruccantok, akkor a Meztelen Igazság című színdarabot nézhetitek meg. Ullmann Zsuzsa, Nyerte Zsuzsa, Fekete Linda, Csomor Csilla, Haumann Petra és Dajcs Anita főszereplésével. Július 10-én Pakson pótoljuk a Cotton Club Singers koncertet is, ami a Paksi városnapján elmaradt, ez a Dunaparti gesztenyefa soron kerül megtartásra. És július 11-én Faddomboriban Holdfény mozi lesz, kertmozi jelleggel, a Szenvedélyes Nők című filmet fogják vetíteni. Tudjátok, ez ugyanaz a rendezvény, csak annak egy másik másik állomása, ami itt Pakson lesz július 24-én az Erzsébet szállóban, csak itt a Hogyan tudnék élni nélküled, szintén nagy sikerű magyar filmet fogják vetíteni, de az már teltházas, annyian jelentkeztetek, úgyhogy szuper jó, hogy ennyire érdeklődőek vagytok. Ennyit a programokról, még több programért keressétek fel a paksfm.hu per programajánló menüpontot, mert hogy elmondom nektek, hogy már december közepéig vannak fönt programok Paksról, Kalocsáról, Tolnáról, Szekszárdról, Bölcskéről és Simontornyáról is, úgyhogy érdemes felmenni a paksfm.hu-ra. Most pedig a programajánló után ismét zenével folytatjuk.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ez volt a Padödőtől az úszkálunk, és hát megmondom nektek őszintén, hogy én is nagyon szívesen úszkálnék most, mindegy, hogy hol, a strandon, a Dunában, a Szelídi tavon, bárhol, ahol víz van, jó lenne, és nem lenne ilyen meleg, ez nagyon-nagyon szuper lenne, de hát most még 9:30-ig itt vagyok veletek a stúdióban, úgyhogy remélem jól érzitek magatokat itt június 30-án kedden reggel, amikor is a Pál nevű hallgatóink ünneplik a névnapjukat, akiket Isten éltessen sokáig, és természetesen, ha van ilyen nevű ismerősötök, akkor ne felejtsétek el felköszönteni, illetve ne feledkezzetek meg azokról sem, akik esetlegesen születésnapot vagy valamilyen évfordulót ünnepelnek, nehogy ebből baj legyen. És akkor a folytatásban pedig elmondanám, hogy milyen vendégek érkeznek majd hamarosan hozzám, hiszen megyünk előre az időben, és egyre közeledik az a pillanat, amikor megérkezik első vendégem, aki nem lesz más, mint Gyergyovics Tripolszky Dóra, akit az év oktatója címmel ismertek el idén, és az első István szakképző iskolának a pedagógusa. Vele fogok beszélgetni arról, hogy hogyan lehet olyan gyerekeket, akik alapvetően hátrányos helyzetből érkeznek, főleg motiválni arra, hogy tanuljanak és előre menjenek az életben. Aztán 8 órára érkezik, illetve nem érkezik, hanem kapcsolom majd Duna-Szent Benedek polgármesterét, Vargyas Lászlót, mert hogy lovas napok lesznek, illetve Vargyas Mihály emlékverseny is egyben. Úgyhogy kifaggatom, hogy mi az, ami inspirálta ennek az emlékversenynek a létrejöttét, amelyet immáron negyedszer fognak megrendezni ebben az évben. És utána 8:30-ra egy fiatal hölgy érkezik, méghozzá Fodor Hanna, aki egy világversenyen vett részt, és ezen a világversenyen nem is akár milyen helyezést ért el, negyedik lett ugyanis, tánc kategóriában természetesen ez egy táncverseny, és a Csillagshow Dance Teamnek a csapatának a tagja Hanna, ő érkezik majd Nagy Ildikóval felkészítő tanárával, úgyhogy érdemes lesz minket hallgatni a reggel folyamán. Most egy kis zene következik, a zene után hozom majd gyorsan a közlekedési híreket, és a közlekedési hírek után átadom majd a szót Robinak, aki hozza nektek a híreket.

0: Közlekedj velünk!
1: Az Útinform információi szerint egyelőre szerencsére az utakon közlekedési balesetről nem tudok beszámolni nektek, viszont van néhány olyan útépítés, amiről érdemes tudnotok, hogyha itt a körzetben utaztok, esetleg átutaztok, és valamerre éppen tartotok, mert hogy az M6-os autópályán Budapest felé a 165-ös kilométernél lévő Geresdi pihenőhely közelében aszfaltoznak, a 167-es és a 163-as kilométer között lezárták a belső sávot, Bátaszék után a Pécs felé vezető sávokat a 177-es és a 178-as kilométer között lezárták szintén aszfaltozás miatt. A forgalmat itt a Budapest felé vezető oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Ez volt tehát az M6-os autópálya. Aztán a 6-os főúton Hirt határában csomópontot építenek a 187-es kilométernél, így mindkét oldalon útszűkületen kell áthajtani. Aztán nézzük még itt a túlparton mi a helyzet. Az 51-es főúton, Dömsöt környékén kasztálnak, az 50-es kilométernél a félútpályán halad a forgalom, aztán a 157-es kilométernél Bajánál a burkolatot tisztítják a mozgó terelés mellett. Félpályán halad a forgalom, tehát erre is majd legyetek figyelemmel, ha esetleg a túlparton közlekedtek és Baja felé tartotok. Az 52-es főúton pedig Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. Az aktuális munkaterületnél a félútpályát lezárják, és az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat zárták le. Végül, de nem utolsó sorban a 61-es főúton Pincehely közelében a 44-es kilométernél még mindig vízvezetéket javítanak, és emiatt a félútpályát felbontották.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
2: Pályáztunk egy-két dolgra, nem az NKA-hoz, hanem mit tudom én, különböző gazdaságfejlesztési. Hát gyerekek, ki kell tenned a kapudra, ki kell tenned a honlapodra, ki kell tenned a nem tudom én micsodádra.
3: De nem, azt nem kell kitenned, hogy te mire pályáztál, csak azt, hogy pénzt kaptál.
4: Hogy pályáztam, mi
3: én
4: igen.
3: Azt szeretném
4: kaptál 20
3: látni,
4: millió forintot?
3: Hogy mire? Én azt szeretném látni, na azt hol tudom megnézni, Tamás, hogyha te kaptál pénzt a rádió, hogy azt mire kérted?
2: Ha van egy kis eszed, akkor reklámozod.
4: Na és akkor itt hívnám fel a kedves hallgatók figyelmét, aki úgy érzi, hogy műsorvezetői vénával rendelkezik, Gabi helyett.
2: Ugye,
4: jövő hét, holnaptól már nem leszel, Gabi, jó, ha tudsz róla.
3: Köszi.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
5: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Szerda éjfélig meghosszabbítja a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleményében hétfőn. A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy a tartós, helyenként 40 Celsius fokot megközelítő hőség fokozottan megterheli a szervezetet, ezért kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás. Továbbra is a vízfogyasztása javasolt, miközben ajánlott kerülni az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italokat, tették hozzá. A rosszul létek megelőzése érdekében azt kérték, lehetőség szerint senki se tartózkodjon a tűző napon délelőtt 11 és délután 4 óra között, és kerüljék a megerőltető fizikai munkát ebben az időszakban. Magyar Péter miniszterelnök hétfő esti Facebook videójában a magyar lakosságot az ivóvíz takarékos használatára kérte, ugyanis a rendkívüli hőség már jelenleg is az ország számos pontján jelentős vízellátási problémákat okoz, írja az MTI. Az Európai Unió tanácsa ajánlásokat fogadott el hétfőn, amelyben felszólította a tagállamokat és a politikai döntéshozókat, hogy vegyék figyelembe a lakhatási igények és a demográfiai trendek, például az előregedett népesség, a háztartások méretének csökkenése és a vidékről a városba irányuló migráció közötti kölcsönhatást az elérhető és méltányos lakhatás biztosítása érdekében, írja az MTI. Az uniós tagállamok foglalkoztatási és szociális miniszterei luxemburgi ülésükön jóváhagyott ajánlásukban felhívták a figyelmet az európai lakhatási válság sokrétű és generációkon átívelő jellegére, valamint annak olyan szempontokra gyakorolt hatására, mint a kohézió, a fenntarthatóság és a versenyképesség. Elismerve, hogy a lakhatás elsősorban a tagállamok hatáskörébe tartozik, az uniós tanács felkérte az Európai Bizottságot, hogy továbbra is támogassa a tagállamok erőfeszítéseit a megfelelő és megfizethető lakhatáshoz való hozzáférés javítása érdekében. Rendkívüli ülést tartott tegnap délután Paksváros önkormányzatának képviselőtestülete. A városvezetők mintegy 9 napi rendi pontot tárgyaltak az ülés során. Heringes Anita, Paks polgármestere az ülést követően a napi rendi pontokkal kapcsolatos döntésekről is beszámolt. A polgármester a Telepaksnak nyilatkozva elmondta, a testület döntött az úgynevezett panelprogrammal kapcsolatosan is, ugyanis a pályázatra beérkezett kérelmeket hagyták jóvá a képviselők.
7: Én hihetetlenül hiszek ebbe a Lánykori Nevén panel programba, mert tényleg az energiakorszerűsítés, a felújítások, a hőszigetelés, a klímák kihelyezése, a napelemek kihelyezése, mindegy olyan pont egy családi ház vagy egy társasház életében, amivel energiát tudunk megspórolni, úgyhogy továbbiakban is a város támogatni fogja az ilyen jellegű beruházásokat.
6: A testület döntött a város közbeszerzési tervének módosításáról is, idén már második alkalommal. Ez Heringes Anita szerint egy pozitív fejlemény, ugyanis ez azt jelzi, hogy zajlanak fejlesztések a városban. A képviselők az egykori paksi zsinagóga épületére, a paksi Pákolic István városi könyvtár falára egy új emléktáblát is terveztetnek a holokauszt paksi áldozatainak emlékére. A grémium határozott a beérkezett pályázatokat követően a DC Dunakom ZRT új vezérigazgatójának személyéről is.
7: Egy hosszú, de nagyon demokratikus folyamatban választottuk ki a vezérigazgatói posztra Bunkóczi Rolandot, 17 pályázó pályázott erre a posztra, és a képviselőtestület összes tagja meghívást kapott a kiválasztási folyamatban. Ugye azt tudnia kell a lakosságnak, hogy hivatalosan ez egy polgármesteri kinevezés lenne. Az előző ciklusokban mindig így is történt. Egy személyben a polgármester előterjesztette a szemét, akit vezérigazgatónak meg akar választani. Mi azt ígértük, hogy minden esetben, amikor jogilag lehetőségünk van rá, akkor pályáztatási folyamatot fogunk végigcsinálni. És úgy fogjuk közösen kiválasztani a vezérigazgatót, hogy mindenki megelégedésére szolgáljon a képviselőtestületbe, és utána teljes szívvel tudjuk ajánlani Paksváros szolgálatába ezeket az embereket. A Paksi Gyógyászati Központ volt az első ilyen pályáztatási folyamat, amiben számos jelentkező volt. Azt gondolom, hogy egy hihetetlen jó döntés született a végére, ott is több körben kellett meghallgassuk a jelentkezőket. Itt is 17 jelentkezőt több körben hallgattunk végig, és azt gondolom, hogy a képviselőtestület minden tagja egységes álláspontot képviselt. Bunkóczi Rolandot láttuk a pályázók közül a legalkalmasabbnak erre a pozícióra.
6: A képviselők döntöttek még több közbeszerzési folyamat megindításáról, eszközök vásárlásáról és fejlesztésekről is, melyekkel kapcsolatosan további részletek hétvégi heti körkép magazinunkban lesznek hallhatók.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM slágereihez és az élesztőhöz. Paks FM. Összeköt.

0: Viszont szerdától zivatarok, záporok is várhatók, és van egy minimális esély arra, hogy esni fog az eső. Reméljük ez be is fog jönni, mert nagyon-nagyon kevés csapadék esett ebben az évben, és nagyon-nagyon fontos lenne, hogy egy picit eleredjen az eső. Nem mellesleg, talán valamelyest tényleg felfrissülne az idő is. Na de, majd meglátjuk, hogy mi lesz. Most a folytatásban Páfi Kati kolléganőm jó voltából egy eseményről hozok egy tudósítást nektek, mert hogy péntek este Pakson a Csengely Dénes Kulturális Központban a Tolna megyei tízás romák találkozójára került sor. Az összejövetelen a Tolna megyei roma és romákkal szimpatizáló tízás aktivisták szigetek, szigettagok mellett az ország több területéről érkeztek. A találkozó részleteiről a házigazda Paksi Romatom Tisza-sziget vezetője, Lakatos Lajos esélyegyenlőségi szakember beszélt Páfi Kati kolléganőnknek, úgyhogy a következő percekben Lakatos Lajost hallhatjátok.
1: A mi szigetünknek is, mint ahogy az összes többi szigetnek a megyében az országban, április 12-e után el kellett döntenie, hogy idézőjelben békeidőben, a hétköznapokban mit kezdünk magával, mint egy informális közösség, aki addig egy bizonyos célért jött létre, és mindenkinek meg kellett találni a saját maga arculatát, saját maga célkitűzését. Valaki kifejezetten szociális jellegű célokat találtak, valaki esetleg környezetvédelmi célokat talált, vagy egyéb közérdekű célokat, mi pedig a szemlélet formálásra szerettük volna hangsúlyt helyezni, illetve arra, hogy az állampolgári tudatosságot erősítsük, szakembereken, döntéshozókon, példaképeken keresztül, pódiumbeszélgetéseken keresztül, és ebbe belefér természetesen az állampolgári tudatosságon belül a környezettudatosság, egészségtudatosság, az önrendelkezési képességnek az erősítése. Tulajdonképpen már május elején elkezdtük akkor szervezni azt a programot, aminek a fő célkitűzés az volt, hogy a békés együttélés promotálja, megyei szinten találkozunk olyan romákkal, nem romákkal, akik különböző belső-külső paramétereiktől függetlenül, de egyetértenek a célkitűzéseinkkel, vagy az elképzeléseinkkel. Roma és nem roma tiszások megyei találkozója nevet kapta a program, de tulajdonképpen, ahogy elkezdtük szervezni, azt vettük észre, hogy túlnőtte magát az egész program. Így lett ennek tulajdonképpen egy kulturális blokkja, lett neki egy díjátadó blokkja, ami arról szól, hogy a Nemzeti Összetartozás napján úgy döntöttünk, hogy egy békés együttélésért nívódíjat alapítunk, amelyet Pucci Béláról neveztünk el, akitől ugye elhangzott a mondat 1990-ben Marosvásárhelyen, amikor ugye belpolitikai okok miatt a románokat felhergelték ugye a határon túli magyarok ellen, és a romák megindultak a magyarok védelmében, és akkor hangzott el a mondat, hogy ne féljetek, magyarok, megjöttek a cigányok. És nekünk a szolidaritás mintaképe ugye Pucci Béla, aki azóta ugye már elhunyt, viszont a neve tovább él, és így, hogy az országgyűlésbe, a törvényhozásba is rengeteg roma ember került be, így olyan biztató jeleket látunk, hogy az empátia, a szolidaritás, a békés együttélés az erősödni fog. És legelső körben Kőszegi Krisztián országgyűlési képviselő, az országgyűlés alelnöke mondott igent. Paks város polgármestere, Heringis Anita mondott egy köszöntőt, és ő is hozott egy ajándékot ugye az országgyűlés alelnökének. Akkor a megyéből nagyon sok helyről jöttek civilek, magánemberek, különböző civil szervezetek képviselői és különböző Tisza-szigetek képviselői, sőt még a megyén kívülről is, Budapestről is érkeztek érdeklődők, így több mint fél százan tudtunk jelen lenni az eseményen. Akkor a Sukár Cserhely Roma Hagyományőrző Együttes adott egy autentikus roma műsort, és lehetőséget adtunk egy helyi civil szervezetnek, hogy bemutatkozzon pár percben, ez pedig ugye nem más volt, mint a Paksi Szivárvány Egyesület, akinek többek között van ugye az Angyal Kommandó projektje. Ezen kívül ugye jelen volt Csonka Ferenc, aki az Országos Roma Kerekasztal tagja, illetve a Tolna 3-as szigeteknek a kapcsolattartója jelenleg, illetve hát ő volt ugye Cseh Tamásnak a kampányban a kampányfőnöke. És hát ugye Tamás nem tudott eljönni hivatalos elfoglaltsága miatt, ezért a közvetlen munkatársa képviselte, és osztotta meg velünk ugye azt a levelet, illetve annak

0: tartalmát, amit köszöntésül Zsa Tamás írt a konferenciának, a megbeszélésnek, illetve azon részvevőknek. Úgyhogy így zajlott a program, és akkor sor került a díjátadásra, és az első díjazottunk, a Puczi Béla Békés Együttélésért Nívó díj első kitüntetettje, az Kőszegi Krisztián lett, az országgyűlés alelnöke, aki szó szerint az ormánsági terepről jön, ahol ugye pedagógusként, illetve tanodavezetőként funkcionált, ő maga is hátrányos helyzetű közegből küzdötte fel magát. Tehát tulajdonképpen a pedagógusi pulpitusról az országgyűlési elnöki pulpitusig küzdötte fel magát, ez is egy példaértékű, de rendkívül szerényen és alázatosan áll mindenhez, és ezért is őt szólítottuk meg legelőször arra, hogy jöjjön el és vegye át ezt a díjat, és első régen mondott, úgyhogy ez részünkre nagyon nagy megtiszteltetés volt.
1: Hát igen, azért felküzdeni magadat az ormánságból egészen az országgyűlés alelnöki pozíciójáig, az nem kis dolog, maradjunk annyiban. Minden esetre a folytatásban is még Lakatos Lajost hallhatjátok, mert hogy további tematikus programokat tervez a Paksi Romatom Tisza sziget, erről is mesélt Páfi Kati kolléganőnknek az esélyegyelőségi szakember, úgyhogy még továbbra is őt hallhatjátok.
0: A soron következő az lehetséges, hogy lesz egy ilyen drogprevenciós program, amire szeretnénk megszólítani esetleg Zoher Gábort, hogy elfogadja meghívásunkat. Szeretnénk egy egészség és sporttudatos programot is többek között, amelyre szeretnénk meghívni Zsiga Melindát, ugye, aki kickbox bajnok, és ugye a szakellátásból, illetve a nevelőszülői hálózatból jön, mert gyerekként ott nevelkedett, és most pedig ugye profi sportolóként ő is példaértékű, ővele is már felvettük a kapcsolatot, úgyhogy folynak a tárgyalások, és az fontos tudni, hogy a mi projektünkben nem volt, nincs és nem is lesz közpénz, tehát a sziget tagok magánadományából, illetve civil és civil szervezetek és magánemberek mikroadományaiból körülbelül egy ilyen 100 000-es nagyságrendet emésztett fel a program, de ez az egész, ez még egyszer mondom, ez magán személyek és a mi sziget tagságunknak az adományaiból adódott össze.
2: Milyen sűrűséggel tervezitek ezeket az összejöveteleket, programokat, amik itt az előbb is elhangzottak?
0: 2-3 havonta szeretnénk ilyen programokat, és ha nem is tudunk mindig nagyon nagy programokat csinálni, mert mondjuk nem úgy adja lehetőségünk, akkor az alap, hogy szervezünk például szemétszedési programokat, olyan érzékenyíti előadásokat, amelyekhez mondjuk nem kell nagyon nagy előadó, nem kerül nagyon sok pénzbe. Tehát, hogy mindenféleképpen próbálunk helyileg, lokálisan kisebb programokkal is, azok talán havonta lesznek, a nagyobbak pedig talán ilyen negyed évente. De bárki támogathat minket, tulajdonképpen mivel nem vagyunk jogi személyiséggel rendelkező közösség, ugye Biritói székhelyű Anubis Egyesület állt mellénk, kifejezetten jó szándékkal abból a célból, hogyha valaki utalni szeretne és így szeretne bennünket segíteni, akkor legyen egy olyan civil szervezet, akin keresztül ezt megteheti, és ennek más funkciója nincs tulajdonképpen. Ez egy fontos cél, hogy mindig legyen valami, de olyan, ami a közösségnek a javára és hasznára válik. És nagyon fontos azt megemlíteni, hogy velem együtt 5 fő volt az, aki most másfél hónapon keresztül napi és heti szintű egyeztetéssel együtt megszerveztük ezt a programot. Tehát nyilván az én nevem, személyem hallható, látható legtöbbször. Nagyon fontos tudni, hogy ezt az egészet 5-en szerveztük meg a szigetünkből, úgyhogy nekik is ezúton is hálás köszönet, hogy idejüket, energiájukat önkéntesen ide áldozták erre a programra.
1: Lakatos Lajos esélyegyelőségi szakembert hallhattátok, aki többet magával a Tolna megyei Tiszás Romák találkozójának az egyik szervezője volt, és péntek este Pakson került sor erre a rendezvényre. Egyébként, ha jól tudom, akkor Lajos érkezik majd hozzánk, holnap reggel az élesztőbe Andinak a vendége lesz, úgyhogy ha szimpatikus volt, amit most hallottatok tőle, akkor holnap reggel Andi még egy kicsit faggatni fogja. hallgassatok akkor is minket, most pedig akkor zenével folytatjuk. Méghozzá hozok egy Majka Horváth Tamás duettet a Mesztelent 2018-ból, aztán önben az órában lesz még Lady Gaga is.
3: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: az élesztőben. A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Elképesztő eredményeket hoz manapság a modern rákkutatás, de vajon ezek az eredmények mikor jutnak el konkrétan a betegekhez? Megfejtettek egy csillagászati rejtélyt, amely 1866 óta ejti zavarban a tudósokat, és lehetséges, hogy 353 év után előkerültek D'Artagnan tetemei. Korábban elképzelhetetlen lett volna a most kánikulát okozó hőhullám, vajon 50 évvel ezelőtt mi lett volna a csúcshőmérséklet egy hőkupola jelenség kapcsán? A tudomány erre is válaszol. Súlyos bizalomvesztéssel járhat, ha a tudományos szövegeket elárasztják az AI képek, ezzel is foglalkozunk majd. Pécsen szeptembertől beindítják Magyarország legelső mesterséges intelligencia informatikus mesterképzését, és a futballvilágbajnokságot is górcső alá veszük újra tudományos szempontból, ugyanis a fogadóirodák és az elemzők mellett egy nemzetközi kutatócsoport is megtippelte természetesen tudományos szempontból, hogy melyik csapat nyeri az idei futballvilágbajnokságot, hogy milyen módszerrel dolgoztak, mik voltak az eszközeik, és melyik csapatot hozták ki győztesnek, ezt is el fogom árulni. Én Strasser Andi vagyok, remélem, hogy találkozunk.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Paksi Atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
3: Forddal közlekedik? Nem kell messzire mennie. Térjen be az FX Autóházba, a térség legközelebbi Ford márka kereskedésébe, ahol a legfrissebb modellek mellett teljes körű szolgáltatásokkal várják az érdeklődőket. Helyszíni kárügyintézés, szerviz, karosszéria és fényező műhely, hitel és biztosítási ügyintézés, teszt és csereautó szolgáltatás, új és használt autóértékesítés. Mindez egy helyen az FX Autóházban, Szekszárdon, a Pásztor utca 8-ban. További információért látogasson el a fordfx.hu oldalra.
4: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is, és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megjelentek a diákhitel stopról és a babaváróhitel visszafizetési moratóriumának meghosszabbításáról szóló kormányrendelet módosítások a Magyar Közlönyben hétfőn, írja az MTI. A hallgatói hitellel kapcsolatos módosítás célja, hogy megakadályozza 2024. december 31-én fennálló szabad felhasználású hallgatói hitelek kamatának emelkedését. A rendelkezéssel a diákhitel kamatstopot év végéig, tehát 2026. december 31-ig szabította meg a kormány. A babaváró hitellel kapcsolatos rendeletmódosítás célja a gyermekvállalási feltétel teljesülésére vonatkozó 2026. július 1-én lejáró határidő meghosszabbítása 2026. november 1-jéig. Részleges felmentést kapott a Paksi Atomerőmű a további teljesítménycsökkentés alól, adta hírül az MVM Paksi Atomerőmű ZRT. Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, két alkalommal is csökkenteni kellett az atomerőművi blokkok termelését a Duna megnövekedett hőmérséklete miatt, ami hétfőn már meghaladta a 30,2 Celsius fokot, ez pedig már a jogszabályban rögzített határérték felett volt. A jogszabályi előírásoknak megfelelően az atomerőmű blokkjain újabb 640 megawatt teljesítménycsökkentést kellene végrehajtani. A Mavir ZRT javaslatára az ellátásbiztonság garantálása érdekében a az energiapolitikáért felelős miniszter a Paksi Atomerőmű számára a június 29-e és 30-a közötti időszakra részleges felmentést adott a további teljesítménycsökkentés alól. Eszerint a 640 megawattos leterhelésből az atomerőműnek mindössze 40 megawattnyi termeléscsökkentés szükséges végrehajtani. A szakemberek a Duna hőmérsékletét folyamatosan mérik, és a szükséges intézkedésekről folyamatosan egyeztetnek a MAVIR-ral. Független képviselőként folytatnák munkájukat Paksváros önkormányzatának Fidesz-KDNP-s képviselői. Ezt a hétfői rendkívüli képviselőtestület ülésen jelentette be Szél Benyamin képviselő. A Fidesz-KDNP frakció tagjai döntésének hátteréről Szél Benyamin a Telepaksnak nyilatkozva elmondta, hosszas mérlegelés előzte meg az elhatározásukat.
6: Én úgy gondolom, hogy aki követte az eddigi munkásságunkat, láthatta, hogy nem azt a tipikus ellenzéki szerepet töltöttük be, hogy fölöslegesen bármibe is beleállnánk, folyamatosan csak azt néztük, hogy mi Paks érdeke. És jelen pillanatban is ez vezérelt minket. Természetesen van egy abszolút megváltozott politikai helyzet, és ebben a politikai helyzetben, ha mi megszólalunk, akkor nyilván nem a kormány támogató politikai közösségként tudnánk megszólalni, hanem egy ellenzéki közösségként, amely alapvetően ugye magával hozza azt az országos politikai attitűdöt, azt a kontextust, hogy mi nem feltétlenül a Paksi Atomerőmű miatt szólalunk föl, nem feltétlenül Paks 2 miatt szólalunk föl, nem feltétlenül a Paks városa érdekében szólalunk fel, hanem ennek van egy pártpolitikai hátsó gondolata. Mi ezt szeretnénk mindenképpen megszüntetni, ezt a fajta gondolatot, hogy bármiféle Paks városa, illetve az atomenergetika melletti kiállásunk az pártpolitikai kontextust kaphasson. Tehát egyértelműen a célunk az ezzel az volt, hogy a várost és az atomenergetikát a lehető legjobban tudjuk képviselni a megváltozott körülmények között.
5: Szél Benyamin hozzátette, a szükséges adminisztratív lépéseket már a mai nappal megkezdik annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb hivatalosan is független képviselőként folytathassák munkájukat.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
5: A szekszárdi Görbe Dávid és Tóth Domonkos remek versenyzéssel nyerte meg a kajak kettesek döntőjét az ifjúsági Európa-bajnokságon, amelynek idén a romániai Pitesti adott otthont. A magyar páros magabiztos teljesítménnyel utasította maga mögé a mezőnyt, így felállhatott a dobogó legfelső fokára. Görbe Dávid a szekszárdi kajakkenu SL versenyzője, így az aranyérme a Tolnai vármegyeszékhely számára is különösen örömteli siker. A magyar válogatott másik egysége, Mózes Dávid és Budai Kevin szintén döntőbe jutott, ahol végül az ötödik helyen zárta a versenyszámot, adta hírül a Magyar Kajakkenu Szövetség.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő!

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Folytatódik az élesztő harmad Gabival, és itt van már velem a stúdióban Gyergyovics Tripolszky Dóra, akit a Tolna vármegyei szakképzési centrum az év oktatója elismerésben részesített nemrég, és az első István szakképzőiskola tanára. Szia, üdvözöllek itt a stúdióban.
2: Szia, Gabi.
1: Hát először is gratulálok ehhez az elismeréshez.
2: Köszönöm
1: Hogy
2: szépen.
1: Fogadtad? Meglepetés volt?
2: Teljes mértékben meglepetés volt. Nem tudtam róla, hogy felterjesztett az igazgatónő. Már csak az eredményt közölte, és nagyon-nagyon meglepődtem, mert abszolút nem számítottam sem ilyen elismerésben, meg egyébként úgy abszolút nem jellemző volt idáig, hogy ilyen elismeréseket osztogattak.
1: Bezsebeljél?
2: Igen.
1: Jó, hát figyelj, mindennek eljön az ideje, igen. Tehát kellő időt el kell a pályán tölteni, és akkor az ember előbb-utóbb kap valamilyen elismerést, természetesen abban az esetben, hogyha meg is érdemli, de hát ezek szerint te megérdemelted. Mi vezetett a pedagógusi pálya felé, és nem tudom, volt esetleg olyan tanárod, aki példaképed volt, vagy egy példát mutatott neked?
2: A tanári pályát elsősorban a német nyelv szeretete miatt választottam annak idején, nem is kifejezetten pedagógusi része miatt, de közben, az iskola közben, meg a gyakorlat közben már éreztem azt, hogy esetleg ez lehet az utam, és pedagógusaim közül pedig nagyon sokszor nagyon sok eszembe jut az általános iskolai tanáraim közül, meg a gimnáziumból is, és hát azért általában a német nyelvtanárok, mert ugye én is annak végeztem. Úgyhogy egy kiemelkedőt nem tudnék mondani, de nagyon sok pedagógus kedves emlék számomra.
1: És pályakezdőként így képzelted el a hivatásodat, vagy pedig azért a valóság szembejött, és a gyakorlat az teljesen más, mint ahogy elképzelted?
2: Teljes mértékben más. Az a kép, ami bennem akkoriban megvolt, illetve amikor én is még az általános iskolában, illetve a gimnáziumban ültem, az egy teljesen más világ volt, mondhatjuk így, mint amiben például jelenleg dolgozunk. Össze se tudnám hasonlítani. Tehát már onnantól kezdve, hogy már ugye maga a diákok is teljesen más sok, az eszközök és a lehetőségek, tehát ég és föld a kettő.
1: És nem tudom, azért sejtésem szerint valószínűleg eszközökbe fejlettebb, nem? Vagy jobbak, igen, a lehetőségeitek, igen, mint annak idején volt mondjuk, igen, és hát a gyerekekben meg nem kis kihívás szerintem az a változás. Ugye jó, magam is tanítottam, és ebben azt tapasztaltam, hogy azért a mai gyerekeket nagyon nehéz lekötni, nem lehetetlen,
2: igen,
1: és hát gondolom azért te ebben is sikeres tudsz lenni, bár nem egy könnyű területen dolgozol, de majd mindjárt erről is fogunk beszélni, viszont ha már itt tartottunk, akkor egy picit még maradjunk annál a kérdésnél, hogy volt-e olyan a pályád során, ahol pont emiatt, hogy nagyon más a gyakorlat, mint amit eredetileg elképzeltél, amikor úgy érezted, hogy lehet, hogy ki kéne lépni ebből?
2: Ilyen érzésem sosem volt, hogy ki kellene lépni. Hullámvölgyek vannak jelen pillanatban is, meg a múltban is voltak, de ilyen esetekben mindig van egy kis idő, ami után történik egy-egy olyan pozitív dolog, ami visz tovább. Nekem például a kollégákkal való beszélgetés, illetve az esetek közös feldolgozása az, ami nagyon sokszor segít, mert ugye hasonló dolgokat élünk meg, hasonló problémákkal küzdünk ott a mindennapokban, és ezt így ott együtt megbeszélni, egymásnak ötleteket adni, az mindig nagyon nagy segítség. Úgyhogy így szoktam általában túllendülni a dolgokon, illetve hát azért történnek nálunk is jó eredmények születnek, és
1: meg nagyon kreatív a tanárikkal, ugye,
2: igen,
1: volt a Tour,
2: igen,
1: de Hongrie, amin egy tök,
2: igen,
1: jó ilyen velocipédet, igen, csináltatok ott a határban.
2: Igen, így van, a kollega nők ezt már korábban kitalálták, és meg is valósították a tanulók segítségével, úgyhogy ez egyébként jellemző ott ránk. Szükségünk is van rá, mert ugye a szakképzésben nagyon sok kreativitás szükséges, ugye vannak a festőszakmák, vagy a festőszakma, illetve szakácssegédek és gépészek, mindegyik területen nagyon fontos a kreativitás, hogy olyan produktumok készüljenek, ami azért nem a megszokott, nem a mindennapos, mindig kell a megújulás.
1: Igen. Mit tartasz a szakmai életutad, eddigi szakmai életutad eddigi legnagyobb tanulságának?
2: Hát tanulság számomra az, hogy minden tanulóban lehet valami pozitívat, valami erősséget megtalálni. Lehetséges, hogy az nem azonnal és nem rövid időn belül jön elő, tehát kell hozzá nagyon sok türelem, és kell áldozni rá időt, mire egy-egy tanulóban megtalálhatjuk amivel lehet a későbbiekben még alapozni, és tovább fejleszteni. Úgyhogy nekem ez az egyik, hogy mindegyik tanulóban van valami, amivel érdemes foglalkozni.
1: Ugye olyan gyerekekkel dolgozol nap, mint nap, akik közül azért sokan komoly családi vagy szociális nehézségekkel küzdenek. Mit jelent ebben a közegben sikeres pedagógusnak lenni, illetve sikeres pedagógiai munkát végezni?
2: Szerintem érdekeset fogok mondani. Nálunk apró sikerek például azok a dolgok, ha már bejönnek a tanulók az iskolába, ha már kibírják az órákat, ha iskolatáskával és felszereléssel érkeznek, ezek is nagyon nagy sikerek, hogyha látjuk bennük a motiváltságot, ha megnyílnak, ha lehet velük bizalmi viszonyt kiépíteni, ezek például nálunk már nagyon nagy sikereknek számítanak.
1: Igen, egyébként a Paks FM hallgatóinak mondom, akik most így egy kicsit meglepődtek ezen, amit mondasz, hogy ugye itt azért azt fontos látni, hogy honnan jönnek ezek a gyerekek, milyen szocializációs deficitjeik vannak, és ehhez képest az, hogyha bent tudod tartani az osztályteremben, hogyha motivált abban, hogy tanuljon, az tényleg ismerve a hátterüket, azért ez egy nagyon nagy dolog, még akkor is, hogyha ez furcsán hangzik valószínűleg nagyon sokak számára. Sokan ugye azt mondják, hogy a tanár feladata a tudás átadása, de valószínűleg a te helyedben, a te szerepedben ennél jóval több, hiszen gyakorlatilag félig meddig a családnak a nevelését is pótolnod kell, nem? Vagy igen. Hogy látod te ezt?
2: Igen, én úgy látom ezt, hogy a tudás átadás most a legkisebb mértékben fontos. Persze fontos, mert szakmát szeretnénk nekik megtanítani, és azt szeretnénk, hogy egy szakmával lépjenek majd ki az iskola elvégzése után. Viszont nálunk a tanulóknak nagyon nagy szükségük van arra a stabil felnőtt háttérre, ami esetenként akár mi vagyunk ott az iskolában, hogy támogassuk, biztassuk, és egyáltalán segítsünk neki arra rájönni, hogy mire is képes. Mert ők általában olyan kudarcokkal érkeznek a mi iskolánkba, ami által ők már saját magukat úgy ítélik meg, hogy ők nem tudnak, nem képesek, és úgysem lesz ennek értelme. És hát nagyon sok munka árán lehet őket lehet ezt megváltoztatni ő bennük, de meg lehet, számtalan pozitív példánk van szerencsére az iskolában, akik bizonyos évszámok után egy bizonyítvánnyal lépték át a az iskolánkat.
1: És hogyan lehet, ha már itt tartunk, bizalmat építeni olyan gyerekekkel, akik már így indulnak neki az életnek, hogy saját magukban sem bíznak, hát pláne még egy idegen felnőttben.
2: Én, nekem a módszerem, hogy én nagyon sokat beszélgetek velük, és én azt gondolom, hogy őszinte érdeklődéssel fordulok irántuk, és visszacsatolok. Tehát ha elkezdtünk egy beszélgetést, akkor azt újra és újra megpróbálom vele feleleveníteni, tehát próbálom a kapcsolatot folyamatosan tartani, és próbálok hiteles lenni számára, tehát hogy amit mondok, vagy kérek tőle, akkor azt megpróbálom minden esetben én magam is tartani, és tehát hogy következetesnek lenni.
1: És azért gondolom vannak konfliktusok, tehát rózsaszínben, nem gondolnám, hogy olyan rózsaszínben kell látnunk a dolgokat, hogy azok ne lennének, de hogyan lehet megőrizni a konfliktusok közepette így az empátiádat? Mert hát azért nyilván néha az ember úgy van vele, hogy hát miért csinálom ezt?
2: Igen.
1: Azért előfordul. Felteszi az ember a kérdést, de mégis valahonnan merítesz erőt.
2: Én figyelembe veszem az ő hátterüket, az ő élettörténetüket, és még egy konfliktus közepette is általában szemmel tartom ezt, hogy igazából ő miben él, honnan jött, mi az előzménye. Nem mondom, hogy mindig sikerül, mert azért... én is emberből vagyok, és nekem is valamikor kiveri a biztosítékot a szituáció, de próbáljuk mindig orvosolni, és a lehető legjobb módon megoldani a konfliktusokat. Hogy honnan merítek ehhez erőt, szerintem van egy ilyen alap türelmem ehhez, és már az évek alatt ez meg is erősödött, mert ugye én 16 éve dolgozom már ebben az iskolában, úgyhogy én már nagyon sok konfliktusban szerepeltem, illetve hát tapasztaltam nagyon sokfélét tanulók között, tanárok tanulók között, tehát mindenféle fajta szituációt, és... hát ez a sok tapasztalat szerintem az, ami ebben erősít, és ismét azt tudom csak mondani, hogy a kollégákkal egymást mindig erősítjük, tehát egy-egy konfliktusban mindig támogatjuk egymást, és segítünk egymásnak.
1: Ez szerintem egy nagyon pozitív dolog, ha az embernek olyan kollégái vannak, akik erre képesek is, és nem a hátába döfik a kést, ugye sokan azt élik meg, de akkor nagyon szerencsések vagytok. Igen. Ti így a pedagógusi karon belül. Egyébként van olyan pedagógiai alapelv, amihez minden körülmények között ragaszkodsz?
2: Igen, azt, hogy tartsuk egymást tiszteletben. Tehát én is elvárom a tanulóktól, hogy tisztelettel beszéljenek, bármennyire is kellemetlen a szituáció, és én is ugyanúgy megadom számukra a tiszteletet, bármilyen helyzet van. Ez az egyik, amit mindig elvárok, és nem hagyom, hogyha esetleg ez nem így történik. Illetve a következetesség, hogy amit ma így mondtam, azt holnap is úgy fogom mondani, és igyekszem tartani magamat hozzá.
1: Uh-huh. Mi a legemlékezetesebb történeted az elmúlt 16 évből? Van-e esetleg olyan, ami így beugrik?
2: Nagyon sok emlékezetes helyzet
1: akkor.
2: Volt. Hát ha egyet és gyorsan, ami legelőször eszembe jut, szintén egy pozitív kicsengésű, egy fiatal ember már nagyon, tehát több évfolyamon keresztül a tanítványom volt, és minden évben ellenállásban volt az én német órámon, de úgy tényleg 90%-ban mindig
1: aludt.
2: Még csak nem is aludt, hanem ahogy csak tudta, próbálta az órámat bojkottálni, és ezt így volt, hogy szemtől szemben is megmondta, hogy ne gondoljam, hogy ő itt a német órát, tehát a német nyelvet sem, meg úgy egyébként sem érdekli ez az egész, és hát így ezáltal zavarta az órámat, meg a többiek előre haladását is, majd ugye elteltek az évek, és a fiatal ember végzős diák és ballagó diák lett, és akkor nagy meglepetésemre ő adta át a búcsúzáskor a virágot, és nagyon halkan, nagyon megilletődötten a virág átadáskor ő elnézést kért a viselkedésért, és azt mondta, hogy nagyon megbánta, hogy velem így viselkedett, és igazából nem is tudja, hogy miért csinálta, de most már biztos, hogy nem így tenne, ha most kezdődne a mi közös munkánk. És hát ezt én annak tudom be, hogy ugye olyan sokat formálódott ott az évek alatt, hogy rájött, hogy nem ellenségként kell tekinteni rám sem, meg a többiekre sem, úgyhogy nekem például ez egy nagyon jó visszajelzés volt, hogy azért mégiscsak megérte ezt a sok fáradalmat.
1: Igen, hát ez tényleg egy szép történet, és minden jó, ha vége jó, azt tudom mondani erre. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és még egyszer gratulálunk akkor az év oktatója elismeréshez, amit a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrumtól átvehettél, és további sok sikert kívánunk.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Gyergyovics Tripolszki Dóra volt a vendégünk, aki a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrumtól az év oktatója elismerést vehette át, most pedig zenével folytatjuk.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Atomenergetikai múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól! Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben! 8.900.000.
3: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Gyanúsítottként hallgatta ki az úgynevezett aranykonvoj ügyben, Hajdú János volt rendőraltábornagyot, a terrorelhárítási központ volt vezetőjét, jogellenes fogvatartás büntette miatt indult nyomozás keretében a fővárosi nyomozóügyészség, tájékoztatta a központi nyomozófőügyészség hétfőn az MTI-t. A megalapozott gyanú szerint a TEK főigazgatója 2026. március 4-én eligazítást tartott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felkérése alapján az úgynevezett aranykonvoj ügy műveleti feladataiban résztvevő vezetőknek. Meghatározta, hogy az Ausztriából Magyarországon keresztül Ukrajnába tartó nagy mennyiségben amerikai dollár, valamint euróbankjegyeket, továbbá befektetési aranytömböket szállító gépjárműveket meg kell állítani és fel kell tartóztatni. Azt írták, a főigazgató azt az utasítást adta, hogy az ukrán állampolgárokat bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt kell elfogni, és bilincs, valamint látást akadályozó textília alkalmazásával elő kell állítani. A nyomozóügyészség a TEK főigazgatójával hétrendbeli, a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás büntetének gyanúját közölte. Hajdú János panasszal élt a gyanúsítás ellen, nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését és vallomást tett. A gyanúsított szabad lábon védekezik, olvasható a közleményben. Aláírták a paksi Kurcsatov utcai tömbelső felújításának harmadik ütemére vonatkozó kivitelezési szerződést hétfőn. Barnabás István Paks alpolgármestere a sajtónyilvános szerződés kötésen elmondta, régi adósságát törleszti a város ezzel a beruházással. A projekt során teljes körűen megújulnak az érintett közterületek, a vízelvezető rendszerek, közművek, parkolók, zöld felületek, valamint utcabútorok újulnak meg, illetve kerülnek kialakításra. Az alpolgármester beszélt arról is, hogy mely közterületeket érinti a felújítás.
5: A projekt egyébként ugye a Babics Mihály utcától a Barátság utcáig terjedő szakasza, a másik két oldal ugye a Gagarin utca, tehát az atomparknak a házak felüli oldala, vagy a déli oldala, illetve a Kurcsatov utcának az északi oldala közötti területről van szó. Ebben benne van az irodaház, meg az ESZI kollégiumának az két épülete, tehát ez két ilyen nagy épület.
4: Valamint a Móricz Zsigmond utca és a Barátság utca egyes részeit is érinti a tömbelső felújításának következő üteme, tette hozzá Barnabás István. A mintegy nettó 248 millió forintos beruházást a Globakva Kft. Nyerte el, mely a tervek szerint már a jövő héten megkezdi a munkálatokat. Éva Ákos, a cég ügyvezetője elmondta, a beruházást ütemterv szerint az önkormányzattal együttműködve és a lakosság tájékoztatása mellett fogják megvalósítani. A munkálatokra 180 nap áll a rendelkezésükre.
6: Egy ütemterv fog erről készülni, amit egyébként a lakóközösség, az ottani lakóközösség és a város lakói meg fognak tudni ismerni menet közben. Ezt egyébként még majd bizonyos pontjaiba egyeztetnünk kell az önkormányzattal, a különböző önkormányzati hatóságokkal, hiszen sok hatóságnak a bevonásával készül ez a projekt. Legfőképpen ugye a növényzet, ami a Gesztenyés utcában is nagyon fontos szerepet játszott, itt is azt játszik, és azzal kapcsolatos itt a főkertésszel is még további egyeztetéseink vannak, és azt természetesen be fogjuk illeszteni a projektnek a folyamataiban. A véghatáridő tekintetében viszont én úgy gondolom, hogy egy sokkal korábbi időpontot fogunk tudni majd produkálni, többek között, ahogy az alpolgármester úr mondta, az ünnepekre való tekintettel is, meg egyébként a kapacitásaink is lehetővé teszik azt, hogy gondolom, hogy egy sokkal dinamikusabb munkavégzéssel hamarabb át fogjuk tudni ezt adni.
4: A projekthez kapcsolódóan Barnabás István alpolgármester a jövő hétre tervezi egy lakossági fórum megszervezését, ahol az érintett utcák lakóival egyeztethetnek a munkálatokra vonatkozóan. Ezt követően pedig átadják a munkaterületet a kivitelezőnek. A szekszárdi Görbe Dávid és Tóth Domonkos remek versenyzéssel nyerte meg a kajak kettesek döntőjét az ifjúsági Európa-bajnokságon, amelynek idén a romániai Pitesti adott otthont. A magyar páros magabiztos teljesítménnyel utasította maga mögé a mezőnyt, így felállhatott a dobogó legfelső fokára. Görbe Dávid a szekszárdi kajakkenu SE versenyzője, így az aranyérme a Tolnai vármegye székhely számára is különösen örömteli siker. A magyar válogatott másik egysége, Mózes Dávid és Budai Kevin szintén döntőbe jutott, ahol végül az ötödik helyen zárta a versenyszámot, adta hírül a Magyar Kajakkenu Szövetség.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a PaksFM mobil applikációján. PaksFM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a PaksFM slágereihez és az élesztőhöz.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 8 óra 8 perckor folytatódik az élesztő, és ahogy ezt ígértem nektek, itt van már velem a vonalban Vargyas László Dunaszent Benedek polgármestere. Szerbusz polgármester úr, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt, köszöntelek benneteket, köszöntöm a rádió hallgatóit és a stúdió dolgozóit.
1: A héten kerül megrendezésre a Lovas Nap és a 4. Vargyas Mihály emlékverseny, erről fogunk ma beszélgetni, és ha jól tudom, akkor édesapád Vargyas Mihály emlékére szervezitek ezt a versenyt. Mi inspirált titeket arra, hogy éppen egy Lovas Nappal állítsatok emléket neki?
2: Tehát ennek már egy több mint két évtizedes hagyománya van, tehát 20 éves múltra rendelkező Lovas Napról beszélünk, aminek az alapítója, köztes fő mozgatórugója volt édesapám. Tehát a 2000-es években a lovat szerető emberekkel, barátaival, itt a környék településen élőkkel összedugták a fejüket, és megálmodták ezt, hogy megrendezésre kerüljön egy lovasnap itt, aminek a helyszínét ő biztosította itt Dunaszent Benedeken. Természetesen volt ez valamikor a szomszéd településeken is, de szép lassan azért ugye az a lótulajdon, tehát a lótartás

0: találkozót. Hát sajnos ugye édesapám már 2022-ben elment közülünk, úgyhogy tragikus haláleset elvitte, és így a szervezők, főszervezők szerették, javasolták, és előterjesztették, hogy tegyük át ezt a baráti találkozót egy Vargyas Mihály emlékversennyé. Uh-huh. Innen jön az eredete.
1: Ugye édesapád a település polgármestere volt, csak úgy, mint te magad is, és egy igazán köztiszteletben álló személy. Hogy emlékszel vissza rá?
0: Hát, nagyon szép emlékek fűződnek hozzá. Tehát édesapámról egy pár gondolatot azért szeretnék megosztani önökkel. 16 évig volt itt a településünkön polgármester, előtte két cikluson keresztül alpolgármester, tehát ő itt a Dunaszentbeneleki lakosokat, a települést magáénak érezte egy kicsit, még akkori gyerek fejjel nekem is kérdéses volt, hogy miért van ez a nagy hivatástudat benne, de így, hogy most már én is 4 éve ebbe a székbe ülök, és ezt a hivatást viszem, átélem, és most már együtt, tehát érzem azt az érzést, hogy ezt másképp nem lehet csinálni, csak úgy, hogyha egy kicsit magánynak érzi az egész települést az ember, és édesapám is így érezte a végig, az utolsó napjáig, hogy ez az, mintha az övé lenne, vigyázott rá, mint tenyerén hordozta itt a település gondjait, problémáit. Úgyhogy minden, szerette a kihívást, egy nagyon egyszerű ember volt, szerette a kihívást, de mindenre talált megoldást, és próbált mindenkin segíteni. Úgyhogy ez a lovasnap is egy szép emlék, mert azért a lovat, aki szereti a lovat, azok az emberek azért egy picit talán, hogy mondjam, tehát összetartóbbak, egy úgy gondolom én, hogy nagyobb összetartás van köztünk, itt lovat szerető emberek között, és ebből kifolyólag egy nagyon szép napok, lovasnapok emlékei fűződnek itt a lakosokhoz is, meg akik azt a rendezvényt meglátogatták, vagy kilátogattak, és részt vettek ezeken a napokon. Úgyhogy mindenkinek jó szívvel ajánlom, próbáljuk egy kicsit most az idei évben, összegyúrtuk a testvértelepülésünk ide látogatásával, tehát erdélyi testvértelepülésünket fogadjuk csütörtökön, és szombaton a főnapon szeretnénk nekik is ezt a lovasnapot bemutatni, és az ő néptánccsoportuk is tart egy előadást, tehát próbáljuk színesíteni, ékesíteni ezt a lovasbaráti találkozót, mert végül is ez nem egy kimondott versenyre alapozódik, hanem arra, hogy a lovat szerető, a lovat lótulajdonosú emberek összejöjjenek egy kicsit, elbeszélgessünk, megálljunk a szürke hétköznapok után, egy picit leüljünk, megnézzük, kinek milyen lova van, ki hogy hajtja, ki hogy foglalkozik vele, a tudásokat, a tudást átadjuk egymásnak, és eltöltsünk egy kellemes napot együtt. Tehát ennek ez az eredete, ez így van. Már tavaly évben sajnos elmaradt. Próbáltuk a kánikulát kikerülni, hogy vagy előbbre hozni, vagy egy kicsit későbbre tenni az évszakba, tehát hogy ne legyen ebbe a nagy forróságban, melegségben, de sajnos több rendezvényekkel mindig ütköztünk, és így a főszervezők úgy döntöttünk, hogy maradjunk ebbe a júliusi hónapba, ami már 20 éve így működik, ez egy hagyomány szinte már, és így most hétvégén ezt meg fogjuk tartani ismét, és mindenkit nagy szeretettel várunk erre a napra.
1: Így van, július 4-én szombaton kerül majd sor rá, és 7:30-kor érkeznek majd a fogatok. Mennyi résztvevőre számítotok körülbelül, és általában honnan érkeznek hozzátok?
0: Tehát azért a Tomori Pál hídnak sokat köszönhetünk. Egy kicsit megnyílt itt a Dunaszentben egy lakosoknak, és a Duna felén élő településeknek a nyugat fele az útja. Így azért a Dunántúról is várunk egy 8-10 fogatot, egy

0: 10-15 fő gyermeket, gyerek lovasokat, akik esetleg megtisztelnek jelenlétükkel. Összességében, mint mondtam, említettem is már, azért sajnos egy kicsit kifele fut ez a lótartás, mert elég drága sport, és egyre nehezebb fenntartani egy-egy háztartásban, egy-egy családnak egy szerető kis lovacskát, úgyhogy egy összességében egy olyan 20-25 fogatra számolunk, ami be azért ugye lesz több ügyességi ilyen megmérettetés, amibe tehát egyes fogat, kettes fogat, tehát többször is lehet indulni, lehet megmérettetni magunkat, de magában ez nem a versenyről szól, hanem csak arról, hogy együtt legyünk és együtt töltsünk el egy napot. Hátasoknak ugye ezen a felén, a Dunának ezen a felén négy lovas tábor, egy lovas csoport van meghívva, akik prezentálnak egy 10 gyereket fejenként, tehát egy olyan 40-50 gyermeket is várunk, ami külön pályán fog lezajlani, tehát külön fogják a levezényelni a hátas ügyességi verseny és a kocsis hajtásokat, a fogatos hajtásokat.
1: És látok itt a programnak a plakátján egy finom ebédet is. Mivel várjátok azokat, akik beneveznek erre a lovasnapra?
0: Hát itt ugye a mi főszervezők a töltött káposztát prezentáljuk már itt hosszú évtizedek óta, vagy tehát több éve. Töltött káposztával, sült kolbásszal, és csemege kukoricával, ami itt helyben készül.
1: Igen, és azt elmondanám a Paks FM hallgatóinak, nekem volt szerencsém a paksvárosi vegyeskarral megkóstolni a Dunaszentbenedeki töltött káposztát, és nagyon finom volt, úgyhogy ha valaki esetleg szereti a töltött káposztát, és még lovat is tart, akkor szerintem ott van a helye szombaton, július 4-én, tehát a Dunaszentbenedeki lovasnapon és a 4. Vargyas Mihály emlékversenyen. Még egy picit visszatérve magára a versenyre, mennyire követitek a térségben lévő hasonló rendezvényeket? Ugye például nemrég volt Madocsán egy fogathajtó verseny. Van kapcsolatotok az itteni nektek Dunán túli fogathajtó versenyekkel esetleg?
0: Hát nekem személyes kapcsolatom nincs. Egy kicsit talán a hivatásom is, meg lehet, hogy többet vállalok. Nem tudok nyitni Dunántúlra, de van olyan lovas ismerősöm, barátom, akik innen tart, tehát innen a Dunán ezen oldaláról járnak át a túloldalra, és követik, tehát jelenlétükkel, és ők is átjárnak oda. De nekem személyes kapcsolatom a madocsai polgármester úron kívül nincsen lovas emberekkel Madocsáról.
1: És ha jól tudom, gyerekekre is gondoltatok, és a gyerekeknek is készültök egy kis aprósággal, időtöltéssel.
0: Igen. Egy légvárra várjuk a gyerekeket, mert úgy gondoltuk, hogy ha már kezdik egy kicsit a gyerekek unni a lovas ügyességi versenyt, akkor azért van olyan gyerek, akiben még nagy az ambíció és nagy az energia, akkor az ott le tudja vezetni a légvárba, úgyhogy egy nagy légvárral készülünk, amivel várjuk szeretettel látogató gyerekeket.
1: Na hát ez nagyon izgalmasan hangzik, és akkor ahogy azt már említetted, egyébként ilyen hagyományőrző műsorok is lesznek, például az ebédszünetben, és itt pedig három fellépőt is látok, vagy hát igen, három fellépőt, igen. Ők pedig kik lesznek?
0: Tehát a Dunaszentbenedeki hagyományőrző néptánc csoport, akik ugye helyi tagokból áll, és ők adnak egy helyi műsort elő. A Csurgó Magyarói Néptánc csoport, ugye amiről beszéltem az előbb, hogy ide látogatnak a testvértelepülésünkről, ők adnak egy előadást, és sikerült a lovas ismeretségemből 5 főt megkérni, és ők még egy csikós bemutatóval fognak minket szórakoztatni, amit azért nem minden nap lát az ember. Külön 5 fős csapatról van szó, ostorozás, lófektetés, lóültetés, tehát azt hiszem, hogy 4-5 számmal állnak fel, amivel fognak minket szórakoztatni az ebédszünetbe. Én már nagyon várom rá, mert én nagyon szeretem ezt, hogy így bánni a lovakkal, tehát hogy mi munka és energia van abba, hogy egy lónak megtanítani és rászoktatni ezekre a pózokra, állásokra. Tehát, hogy micsoda, tehát az is ez a program, vagy ez a műsor is azt tükrözi, hogy micsoda kapcsolat van a ló és az ember között, ami azért nem mindennapos dolog, úgyhogy ezzel is próbáljuk színesíteni ezt az emlékről.
1: Nagyon izgalmasan hangzik. Még egy utolsó kérdésre maradt időnk, és ha már ugye édesapáddal kezdtük ezt a beszélgetést, hiszen a 4. Vargyas Mihály emlékverseny ugye ma már nekiállít emléket, noha ő kezdte el ezt, ahogy mondtad, 20 évvel ezelőtt ezt a lovas napot. Szerinted, ha ő most köztünk lenne, mire lenne a legbüszkébb ezzel a rendezvénnyel kapcsolatban?
0: Hát, a közösségünkre. Nagyon szerette a Dunaszentbenedeki közösséget, mert tehát azért ez egy non-profit rendezvény, tehát itt a helyiek fognak össze, 20, tehát több mint 20 év távlatában, minden évben szinte, tavaly éven kívül, és a helyi közösségek készítik elő nekünk az ételt, ők szolgálnak fel. Egy kicsit most az önkormányzat besegít a sátorállításba, vagy a magának a plac rendezésbe, de én azt mondom, hogy a közösség, amiben élünk mi itt Dunaszentbenedeken, én szerintem erre lenne a legbüszkébb édesapám. Én úgy gondolom, nagyon szerette az embereket.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és tudtunk egy kicsit beszélgetni, akkor sok sikert kívánok a rendezvényhez, és a Paks FM hallgatóit pedig Dunán innen és Dunán túl mindenhol arra bíztatom, hogy vegyenek részt július 4-én szombaton a Dunaszentbenedeki lovas napon és a 4. Vargyas Mihály emlékversenyen. Köszönöm, hogy itt voltál, és további szép napot kívánok neked.
0: Igen, én köszönöm a lehetőséget, és mindenkit jó szívvel várunk, és ha ideje engedi, akkor látogasson el ide hozzánk, és természetesen, ha még esetleg éjszakában tartó rendezvény lesz, mert a Pillangó büfébe fogjuk zárni ezt az emléknapot.
1: Akartam mondani.
0: Ez élő zenés előadás, amivel ott zárjuk ezt a napot, oda is még szeretettel várunk mindenkit.
1: Így erre van, és akár akkor lehet csobbanni is a Dunában egy jót.
0: Ó, de le lehet hűlni. Így van, le lehet hűteni magunkat, mert hát sajnos ezt a mai forróságot már
1: máshogy nem lehet bírni.
0: Nehéz kibírni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, én is. Viszont hallásra,
1: szia! Vargyas Lászlóval, Dunaszentbenedek polgármesterével beszélgettünk a Dunaszentbenedeki lovas napról és a 4. Vargyas Mihály emlékversenyről, ami július 4-én lesz. Most pedig egy kis zene következik, a zene után pedig Fodor Hanna és Nagy Ildikó csatlakozik hozzám. Hanna ugyanis egy világversenyen 4. helyezést ért el, velük fogunk beszélgetni.
2: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: nem egy a vélemény.
1: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Paksi Atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
2: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
1: Reklámot hallottatok.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 8 óra 41 perckor folytatódik az élesztő, és ahogy ígértem nektek, megérkezett a stúdióba Fodor Hanna, a Csillagsó Dance Team tehetséges táncosa. Szia Hanna, sziasztok. Jó reggelt! És itt van Nagy Ildikó is velünk, a Csillagsó Tánc Egyesület vezetője. Szia!
2: Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt! Hát ugye Hanna a Vidé World Dance döntőjébe jutott be, két elődöntőt követően. Ildikó, mit kell tudni erről a versenyről?
2: Hát ez egy világverseny, és előtte két elődöntő is volt, és annak ezeken az elődöntőkön szerzett helyezések alapján pontot kaptak a versenyzők, és így jutott be a világversenyre. És mindenhol azért is szeretjük ezt a versenyt, mert itt van ellenfél, és nem egy, és nem kettő, hanem sok ellenfél van. Tehát van, ahol 15, van, ahol 16 ellenfele is volt, és hát így ezek alapján, a pontszámok alapján került be a döntőbe. Hanna nem ez először van ezen a versenyen, hiszen 24-ben megnyerte a világversenyt, 25-ben második lett gyerek kategóriába. És ez az első év, amikor junior kategóriába indult, és én úgy gondolom, hogy egy nagyon szép eredménnyel negyedik helyezett lett, épp hogy lecsúszott a dobogóról, hiszen a 12 versenyzőből 6-an jutottak tovább a döntőbe ott, mert ott is volt még egy ilyen sorrend, és ott harmadikként került tovább. De a negyedik helyet sikerült megcsípni, ami szerintem egy óriási eredmény.
1: Hát igen, nagyon szép eredmény, gratulálunk. Köszönöm egyébként szépen, Hanna. És ha már itt tartunk, akkor te hogy élted meg ezt a negyedik helyezést?
3: Hát először nem voltam csalódott, de viszont azt éreztem, hogy ugye pont lecsúsztam a dobogóról, és azért is fájt ez egy kicsit, mivel az elődöntőben viszont harmadik lettem, de így visszagondolva ez így szép eredmény.
1: Uh-huh. Ildikó, te mikor láttad Hannán, hogy egyébként olyan tehetség van benne, hogy akár világversenyeken is ilyen szépen tud teljesíteni? Ez kezdetektől fogva látszott, vagy nagyon szorgalmas volt?
2: Hát Hanna nagyon tehetséges is a Hanna, de nagyon szorgalmas. Itt nem elég a tehetség. Itt fantasztikus kitartás kell, odafigyelés, és rengeteg munka. Uh-huh. Ahhoz, hogy eredményt érjen el valaki, és szép eredményt, és Hannában ez minden megvan.
1: Rengeteg munka kell, azt mondja Ildikó. Hanna, te mióta táncolsz, és mennyi ideje teszed bele a sok munkát?
3: Hát körülbelül 10-11 éve táncolok. Az elején, ilyen 4-5 évesen még nyilván nem vettem olyan komolyan a táncot. Körülbelül 11 évesen kezdtem el úgy komolyan venni, hogy felrakott a koreográfus a nagyok közé a versenycsapatba, és akkor ez így adott egy löketet, hogy most akkor komolyan veszem, és igen.
1: És a szüleid vittek el táncolni, vagy te akartál táncolni?
3: Hát anyáik már látták bennem, hogy azért így jó lenne, mert mindig is szerettem a zenét, meg mindig is szerettem mozogni.
1: Aha, értem, értem. És miben volt más, ha egyáltalán más volt mondjuk felkészülni Ildikó egy ilyen versenyre, nemzetközi világversenyre, mint mondjuk egy hazai versenyre?
2: Hát azt tudni kell, hogy a táncos világban már nem csak a tánc számít, hanem az akrobatika. A Csillagsó Tánc Egyesületben van akrobatika oktatás is minden hétfőn, és Hanna egy ideig járt, aztán volt egy időszaka, amikor ő mégse jár akrobatikára, és mondtam neki, hogy ez így nem jó lesz, meg édesanyja is mondta, és újra elkezdett járni akrobatikára, és be tudtuk építeni a koreográfiájába az akrobatikát, be tudtuk építeni jobban a talaj munkát is, és ez szerintem sokat számított.
1: Uh-huh. A koreográfia egyébként hogy készül itt? Te koreográfálod meg, vagy pedig vannak koreográfusok?
2: Van, amelyik koreográfia az enyém, de ez a street dance koreográfia nem az én koreográfiám. Igaz, hogy Hannával utána belenyúltunk, mert nem volt benne akrobatika, nem volt olyan talajmunka, és tettünk utólag bele. De nagyon jó volt a koreográfia, csak mi úgy láttuk, hogy még plusz kellene beletenni.
1: Elemek kellenek bele. Milyen zenére táncoltál, Hanna?
3: Három zenére táncolok. Az egyik egy hip-hop, van egy house, és egy ilyen pörgősebb a végén. Uh-huh. És igen, ez a három zene van összevágva.
1: Melyik áll a legközelebb a szívedhez a stílusok közül?
3: Hát most már kezdem jobban megszeretni a house-t. Régebben inkább a hip-hop volt.
1: Aha, aha. Egyébként azt is hallgatsz, tehát hip-hopot hallgatsz, hogyha szabad időben teheted, vagy vegyes?
3: Mindent hallgatom.
1: Vegyes, oké. Okay. És mennyi lemondása járt mondjuk ez a felkészülés neked?
3: Hát ugye így utolsó héten kezdtem el jobban gyakorolni rá, és pont akkor voltak az iskolában így az utolsó témazárók, meg minden, és azért ez kicsit ráment, de...
1: A témazárók?
3: Ja, igen.
1: Igen.
2: Azért azt tudni kell, hogy ez egy folyamatos munka, persze, tehát Anna ezt szerényen mondta, igen, hogy az utolsó héten, tehát ez egy egész éves munka, igen, hát és gondolom, több éves munka, tehát azért nem ilyen egyszerű, igen, hogy most na, az utolsó héten belehúzok.
1: Igen. De egyébként ezt már akkor évelején is tudtátok, amikor elkezdtétek ezt a szezont, hogy akkor erre a versenyre, igen, fogtok menni, és már kezdettől fogva erre gyakoroltok.
2: Hát tudtuk, hogy megyünk erre a versenyre, mert szeretjük ezt a versenyt, mert erős verseny. Erősek az ellenfelek is, de hát más versenyekre is mentünk. Uh-huh. Csapattal is, egyénivel is, párossal is.
1: Tehát akkor sok különböző koreográfiát kellett mondjuk neked is, Hanna, megtanulnod ebben az évben, vagy pedig azért volt hasonlóság a vitt, ide vitt koreográfiátok és az egyéb koreográfiák
3: között? Az összes versenyre ugyanazt az egyénit vittem. Ugyanazt vittem,
1: jó, így, akkor azért volt azért
2: tehát lehetőség. Tehát egy évben egy koreográfiát tanul meg, de értem, azt tudni kell, hogy szeptembertől nekünk elég kemény decemberig, mert van a csillogó ünnep, amikor hát rengeteg koreográfiát meg kell tanulniuk, és hát az elég kemény időszak, igen, de igen, a siker az mindent megér.
1: Igen, igen, nagyon jók szoktak lenni a gála műsoraitok, igen, te vagy ezek a...
2: Ez a táncszínházunk, mindig mondani valója van így a táncszínházunk.
1: Így van, én is már többen voltam. Milyen érzés volt azt átélni, hogy ugye a 12 legjobb közé, aztán majd a 6 legjobb közébe kerültél?
3: Hát jó érzés volt nagyon. Amikor az elődöntő után mondták, hogy bejutottam a döntőbe, az egy megkönnyebbülés volt. Uh-huh. Úgyhogy azt már tudtam, hogy az első 6-ba benne leszek, úgyhogy ez így jó volt. Igen.
1: Izgultál?
3: Igen, nagyon izgultam.
1: Izgulós vagy máskor nagyon is, vagy most ezen izgultál?
3: Hát
1: nagyon.
3: Mindenen. Mindenen. Izgulni.
2: Mindig szétszorítja a kezemet.
1: És egyébként, Ildikó, ha már ott tartunk, ugye, hogy negyedik helyezett lett most Hanna, de mégiscsak egy világversenyen indult, ami azért azt jelenti, hogy gondolom nagyon sok országból, nem tudom, azt tudjuk esetleg, hogy mennyi helyről voltak?
2: 8-9 országból voltak.
1: 8-9 országból. Aha, és minden 8. kontinensről, vagy hát, főleg Európából?
2: Nem, főleg Európából.
1: Főleg Európából voltak.
2: De úgy tudjuk, hogy Afrikából is volt, sőt, mert kint volt egy zászló.
1: Aha, aha, na, hát akkor azért...
2: Tehát ez 3200 táncos volt, és 130 tánciskola vett részt ezen. Ez egy 5 napos verseny volt.
1: Az nagyon komoly szám, igen, azért. Hol volt egyébként? Hol került megrendezésre?
3: Budapesten, vagy hát Soroksáron.
2: Soroksáron.
1: Tehát Magyarországon volt maga. Azt hittem, hogy valahol, igen, esetleg.
2: Nem. Voltunk már külföldön is versenyen. Nem is egyszer.
1: Aha. Na de hát szóval a kérdésem az lett volna egyébként, hogy miután egy világversenyen részt vesz egy tanítványod, akkor utána milyen célokat lehet újra és újra kitűzni?
2: Tehát itt nem áll meg az élet, mert a tánc állandóan fejlődik, újabb és újabb tehetségek vannak, és hát... Nem könnyű dolog. Sőt, amikor valaki ott van a világversenyen, utána nagyobb elvárások vannak vele szembe, és ezt feldolgozni nem könnyű dolog. Míg utolsó vagy, és úgy jössz föl szépen, az egy kicsit könnyebb. Mert akkor akarsz, de utána megtartani azt, hogy első legyél, második, negyedik, akaratlanul is, hogyha még nem is stresszelem ezzel, hogy hú, te most világbajnok voltál, vagy negyedik voltál, azért benne van a szorongás, hogy megfeleljek. Uh-huh. Pedig sosem mondom neki ezt, hogy hú, most neked itt meg kell felelni. Akármi lesz, itt vagy, tedd oda magad, élvezd, amit csinálsz, de azért csak benne van a stressz. Bennem is, igen, benne van, akkor igen, meg pláne benne.
1: Igen. Hogyan kezeled ezt te, Hanna?
3: Fú, hát nem
1: is. Mi
3: tudom.
1: Segít neked abba, hogy ezt a feszültséget vagy stresszt levezel?
3: Hát igazából én nem nagyon tudom kezelni a stresszt, szóval az az egyetlen, hogy segít, hogy az van a fejemben, hogy na, akkor most túl leszünk rajta, és akkor milyen jó lesz. De tényleg én nem tudom kezelni.
1: És nem is engedem, hogy nézz a többieket, még jobban stresszel. Úgyhogy addig akkor bent vagy az öltözőben, amíg földön mész a színpadra. Hát jó, figyelj, de igazából tényleg az a megnyugtató szerintem, hogyha az Ildikó is így áll hozzá, hogy tulajdonképpen bármi lesz, akkor csak élvezd, ez a lényeg. Igen. Aztán majd lesz valami, attól még szeretünk, meg attól
2: így
1: még
2: van.
1: Fontos vagy.
2: Így
1: meg
2: van.
1: Minden, hogy most éppen nem sikerül mondjuk a dobogóra fölállnod, de hát az a sok munka azért mégiscsak, amit beletettél, az nagyon tiszteletre méltó. Egy utolsó kérdéssel maradt csak időnk, hogy mi a következő nagy álmod itt a hátralevő táncos éveidre?
3: Hát így konkrétan álmom nincsen még, de viszont azt szeretném, hogy jövőre ugyanezen a versenyen, vagy akár egy másikra kijutni, vagy akár külföldre, de hogy ugyanezen a versenyen dobogóra kerüljek.
1: Jó, hát akkor a cél az megvan, igen. Ez nagyon jó. Akkor már csak a koreográfiát kell, meg a sok-sok munkát beletenni, és akkor reméljük, hogy így fog sikerülni fog. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, gratulálok még egyszer mindkettőtöknek, mert hát azért ez egy közös munka, igen. Azt gondolom, és nagyon sok időtök és energiátok van benne, és akkor sok sikert kívánunk.
2: Köszönjük
1: a fiatra is. Fodor Hannával és Nagy Ildikóval beszélgettünk, Hanna a VD World Dance döntőjébe jutott, ahol negyedik helyezést ért el. Most egy kis zene következik, és a zene után majd Takács Nagy Vivi fog hozzám csatlakozni.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora. Bocs,

0: Megosztuk neked a legnagyobb slágereket.
1: Hi, this is Angus Young from AC/DC, and you are listening to our new single, Shot in the Dark.
0: Készen állsz?

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
1: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron eteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Szerda éjfélig meghosszabbítja a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleményében hétfőn. A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy a tartós, helyenként 40 Celsius fokot megközelítő hőség fokozottan megterheli a szervezetet, ezért kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás. Továbbra is a vízfogyasztása javasolt, miközben ajánlott kerülni az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italokat, tették hozzá. A rosszul létek megelőzése érdekében azt kérték, lehetőség szerint senki se tartózkodjon a tűzőnapon délelőtt 11 és délután 4 óra között, és kerüljék a megerőltető fizikai munkát ebben az időszakban. Magyar Péter miniszterelnök hétfő esti Facebook videójában a magyar lakosságot az ivóvíz takarékos használatára kérte, ugyanis a rendkívüli hőség már jelenleg is az ország számos pontján jelentős vízellátási problémákat okoz, írja az MTI. Az Európai Unió tanácsa ajánlásokat fogadott el hétfőn, amelyben felszólította a tagállamokat és a politikai döntéshozókat, hogy vegyék figyelembe a lakhatási igények és a demográfiai trendek, például az előregedett népesség, a háztartások méretének csökkenése és a vidékről a városba irányuló migráció közötti kölcsönhatást az elérhető és méltányos lakhatás biztosítása érdekében, írja az MTI. Az uniós tagállamok foglalkoztatási és szociális miniszterei luxemburgi ülésükön jóváhagyott ajánlásukban felhívták a figyelmet az európai lakhatási válság sokrétű és generációkon átívelő jellegére, valamint annak olyan szempontokra gyakorolt hatására, mint a kohézió, a fenntarthatóság és a versenyképesség. Elismerve, hogy a lakhatás elsősorban a tagállamok hatáskörébe tartozik, az uniós tanács felkérte az Európai Bizottságot, hogy továbbra is támogassa a tagállamok erőfeszítéseit a megfelelő és megfizethető lakhatáshoz való hozzáférés javítása érdekében. Rendkívüli ülést tartott tegnap délután Paksváros önkormányzatának képviselőtestülete. A városvezetők mintegy 9 napi rendi pontot tárgyaltak az ülés során. Heringes Anita, Paks polgármestere az ülést követően a napi rendi pontokkal kapcsolatos döntésekről is beszámolt. A polgármester a Telepaksnak nyilatkozva elmondta, a testület döntött az úgynevezett panelprogrammal kapcsolatosan is, ugyanis a pályázatra beérkezett kérelmeket hagyták jóvá a képviselők.
3: Én hihetetlenül hiszek ebbe a Lánykori Nevén panel programba, mert tényleg az energiakorszerűsítés, a felújítások, a hőszigetelés, a klímák kihelyezése, a napelemek kihelyezése, mindegy olyan pont egy családi ház vagy egy társasház életében, amivel energiát tudunk megspórolni, úgyhogy továbbiakban is a város támogatni fogja az ilyen jellegű beruházásokat.
2: A testület döntött a város közbeszerzési tervének módosításáról is, idén már második alkalommal. Ez Heringes Anita szerint egy pozitív fejlemény, ugyanis ez azt jelzi, hogy zajlanak fejlesztések a városban. A képviselők az egykori paksi zsinagóga épületére, a paksi Pákolic István városi könyvtár falára egy új emléktáblát is terveztetnek a holokauszt paksi áldozatainak emlékére. A grémium határozott a beérkezett pályázatokat követően a DC Dunakom ZRT új vezérigazgatójának személyéről is.
3: Egy hosszú, de nagyon demokratikus folyamatban választottuk ki a vezérigazgatói posztra Bunkóczi Rolandot 17 pályázó pályázott erre a posztra, és a képviselőtestület összes tagja meghívást kapott a kiválasztási folyamatban. Ugye azt tudnia kell a lakosságnak, hogy hivatalosan ez egy polgármesteri kinevezés lenne. Az előző ciklusokban mindig így is történt. Egy személyben a polgármester előterjesztette a szemét, akit vezérigazgatónak meg akar választani. Mi azt ígértük, hogy minden esetben, amikor jogilag lehetőségünk van rá, akkor pályáztatási folyamatot fogunk végigcsinálni. És úgy fogjuk közösen kiválasztani a vezérigazgatót, hogy mindenki megelégedésére szolgáljon a képviselőtestületbe, és utána teljes szívvel tudjuk ajánlani Paksváros szolgálatába ezeket az embereket. A Paksi Gyógyászati Központ volt az első ilyen pályáztatási folyamat, amiben számos jelentkező volt. Azt gondolom, hogy egy hihetetlen jó döntés született a végére, ott is több körben kellett meghallgassuk a jelentkezőket. Itt is 17 jelentkezőt több körben hallgattunk végig, és azt gondolom, hogy a képviselőtestület minden tagja egységes álláspontot képviselt. Bunkóczi Rolandot láttuk a pályázók közül a legalkalmasabbnak erre a pozícióra.
2: A képviselők döntöttek még több közbeszerzési folyamat megindításáról, eszközök vásárlásáról és fejlesztésekről is, melyekkel kapcsolatosan további részletek hétvégi heti körkép magazinunkban lesznek hallhatók.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm slágereihez és az élesztőhöz. Élesztő!

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Adóban szólt a Backstreet Boys-tól itt az élesztőben, és megérkezett hozzám Takács Nagy Vivi, ahogy ígértem. Hello, Vivi!
2: Hello, sziasztok!
1: Szia, odakint már most 31 fok van, úgyhogy...
2: 900 foknak érződik. Egyébként brutális.
1: 20 reggel, amikor ideértem, akkor ez volt ilyen 4-6 magasságában, akkor kérlek szépen már 26,5 fok volt. Ez egyszerűen embertelen.
2: Holnap jön a lehűlés, csak 30 fok.
1: Fok lesz. Igen. Hát én is ebben bízok, és abban is reménykedem, hogy fog egy kicsit esni, mert hogy egy kis esőt is ír egyébként, zápor, zivatar, ilyesmi.
2: De az annyira jól esik, nem?
1: Igen.
2: Egy ilyen nyári melegben, ha elkap egy ilyen nyári zápor, annál jobb nincsen.
1: Így van. Dörgés, villámlás, jég, minden lehet egyébként. A jégnek annyira nem örülünk, de...
2: Azt igen, én sem.
1: Igen, de azért... Na, szóval, és itt mielőtt adásba kerültünk, te itt éppen sztoriztál a Backstreet Boys kapcsán, és szerintem ez annyira cuki ez a sztori, hogy meséljük már el a hallgatóknak is.
2: Hát ugye a Backstreet Boys írt most egy új dalt, a Battle Up címmel, és ez már fönn is van egyébként a YouTube-on, úgy, hogy ők szerepelnek benne, de közben a Mancsőrjáratnak a kis tagjai is, a kutyusok, és ez a legújabb filmje a Mancsőrjáratnak, ez a Dino film című kis

0: minyonok, igen. Van, ami úgy látom. Igen, hát filmet. Majd előbb-utóbb itt is biztos.
1: Nem, bocsánat, augusztusra várható. Aha. Most néztem meg, ja. A Cinema City-ben augusztus 6-ától várható, aha. Úgyhogy augusztusban szerintem ezt mi is meg fogjuk nézni, mert ezt, non, ezt nagyon szereti a Mancsőrjáratot, bár mostanában nem nagyon néztünk belőle, mindig van valami, amit úgy jó, ebből már túltelítődik, de mivel hál' Istennek nagyon ritka az, hogy mi mesélzünk, reggelente van az, amikor így fel kell, játszik egy kicsit, és akkor ameddig én elkészülök, mert máshogy nagyon nem tudok elkészülni mellette, úgyhogy annyi, hogy ne kelljen mindig szaladgálni, ez kell, az kell, anya, nem tudom, hanem minden ott van előtte, hadd öltözzek föl, hadd csinálja meg a hajam, meg ilyenek. Úgyhogy nagyon cuki volt, és akkor volt egy ilyen sajtótájékoztatója talán ennek a filmnek, ahol a Backstreet Boys tagjai előadták ezt a számot, uh-huh. És egy kislány, nagyjából egy ilyen 3-4 éves kislány megkérdezte a tagokat, hogy ők szerintük melyik kutyusok lennének. És akkor így végigment az összes tagon, és akkor mondom, a Nick Carter volt talán az, hogy hát ő Chase szeretne lenni. És akkor így bekiabáltak, hogy én Marshall, én Rubble, én nem tudom, szóval nagyon cukik voltak egyébként. Maga ez a videó is nagyon édes, úgyhogy
0: ja, ez cuki. Én nem tudtam egyébként, hogy ők írták ennek a ennek most igen. A zenét, de hát igen. Minden esetre sok slágert írtak ők már.
1: Sok slágert, meg...
0: Most se lehet rossz, majd meghallgatom.
1: Az a... nagyon jó szerintem, szóval ilyen fülbemászó, mint egy tipikus Backstreet Boys dal, de hogy annyira durva, hogy 96 óta vannak jelen, úgymond. Tehát, hogy egészen elképesztő, hogy azóta, és a mai napig is, hát figyelj, Las Vegasban azt a Spare-t meg tudják tölteni, nem tudom hányszor, hát meg nyomták, meg...
0: Nem is akár, figyelj, most pont így rákerestem, hogy merre koncerteznek, és gyakorlatilag, csak így mondom, hogy Las Vegasban július 16-án, az általad említett helyen, 17-én kettő koncert
1: ott le vannak szerződve ezzel.
0: 18-23, tehát gyakorlatilag két naponta, vagy naponta igen. Koncertjeik igen. Vannak, és egyébként hát sajnálatos módon most Európában nagyon nem jönnek, illetve hát van egy ilyen Németország, Düsseldorf, de ott is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 koncertet nyomnak le. Két
1: igen,
0: hétig.
1: Mert itt vagy úgy vannak ők már, hétes. Legalábbis a legutolsó infóim alapján, hogy nem az, hogy ide utazunk, oda utazunk dolgokba vannak már ők, hanem leszerződnek egy-egy helyszínnel, ahol lenyomnak egy 10 koncertet, vagy nem tudom, tavaly volt azt hiszem először Las Vegasban úgy nekik ezen az új helyszínen, tudod, ez az ilyen nagyon extra hely, hogy júliustól augusztusig majdnem minden nap konkrétan, de tényleg, szóval, hogy nagyon durva volt, minden héten nyomtak egy koncertet, ha nem kettőt, szóval zseniális. Úgyhogy még
0: de egyébként annyira durva, hogy...
1: Fú, ahhoz... ide egyszer nagyon elmennék erre.
0: Igen, igen, most így megnyitottam, ez fér, ez a neve, és egy ilyen nagy gömb alakú,
1: egy gömb
0: alakú valami, ami egyébként így színesen is, ha minden...
1: Hát meg belülről is világít. Olyan látvány világa van, hogy elképesztő.
0: De jó, ez így olyan, mintha egy bolygó lenne.
1: Bolygó, igen.
0: De jó, Mars, igen, tehát hogy így igen, tök jól meg lehet csinálni ezt a helyet.
1: Hát Las Vegas, tudod, ez a...
0: Igen. De hogy azon gondolkodtam, hogy mennyire kell fanatikusnak lenni és szeretni, imádni a munkádat, hogyha azok után, hogy tényleg a 90-es évek, a 2000-es évek legnagyobb világsztárjai, tehát halálra keresték már magukat. Nem...
1: Igen, ugye volt egy kis szünet
0: volt
1: mindenkinek
0: szünet.
1: Az életében, azt gondolom.
0: Igen, de hogy mégis, hogy ennyit, mert ez azért durva, érted? Most itt Magyarországon tényleg csinálnak, nem tudom én, egy aréna koncertet, és akkor utána pedig ilyen heti,
1: fesztivál, vagy
0: koncert.
1: Itt ott, igen, hogy itt hogy vagyunk plázson, fesztiválon, nem igen. Tudom, itt ott megjelenünk. De hát az is mondjuk azt, hogy letelik 5 nap, igen. Vagy 4 nap.
0: Meg általában hétvégére esik, tudod, igen. Egy falunap, egy városnap, egy nem tudom mi, és akkor igen. Egy koncert. Jó, nyilván nyáron egy picit sűrűbb, mert nyáron azt vannak a fesztiválok, akkor sűrűbb, de hát ez brutális igen. Az a mennyiségű koncert, amit lenyom a Backstreet Boys itt a következő hónapokban
1: igen.
0: Le a kalappal. Főleg, hogy már az ők is 50 körül vannak.
1: Hát bőven 50 fölött is már igen. Szerintem.

0: jelen vannak.
1: De hát nagyon nagy sót csináltak itt Magyarországon, és én akkor annyira mérges voltam magamra, hogy nem mentem.
0: Én is, csak mi nem voltunk itthon, de hogy utána úgy voltam, hogy hát bakker, lehetett volna úgy intézni, de hogy nekem a barátnőm már kétszer is volt Backstreet Boys koncerten, és mindig azt mondta, hogy hát Vivi, kár, hogy kihagytad. És nagyon sajnáltam, tényleg ezt a másodikat ezt terveztem akkor, de pont valahogy tényleg nem úgy jött ki a szitu. Én is nagyon szerettem a Backstreet Boys. Nekem nem volt egyébként, én nem emlékszem arra, hogy lett volna olyan rajongásom a fiúk iránt, tehát hogy nekem nem volt az, hogy úristen, de tetszik a Nick Carter, mert hogy így mindenki bele volt szerelmesedve valamelyikbe. Anyukám volt Kevinbe szerelmes.
1: Igen.
0: De az valószínű azért, mert apukám is ilyen sötétebb, tónusokkal rendelkező férfi volt, de hogy... nem tudom, valamiért nekem nem voltak ilyen nagy szerelmeim, vagy ilyen annyira rajongani nem rajongtam. Egy férfi volt, akit nagyon-nagyon szerettem, az a Facundo Arana-nál Ivo, a vadangyalból. Én őt komolyan nem is tudom, annyira tetszett valamiért, hogy de nem azzal a hosszú haja, hanem amikor már levágatta. Tudod, és akkor ilyen fél hosszú.
1: Igen, igen, igen. Hát töredelmesen.
0: És most is így néz ki egyébként, tök durva. Ugyanilyen haja igen, van, meg igen. Nem tudom, még az arca is, mert kicsit már idősödött ő, és hát 56 körül van szerintem ő is, vagy 55-50. Szóval igen.
1: Igen, de töredelmesen bevallom, én a Nick Carterbe voltam szerelmes eleinte, aztán rájöttem, hogy én nem is szeretem a szőkéket, és utána én is átnyergeltem a Kevinre.
0: Kevin, amikor ez a rövid, tehát nem az a hosszú haj, mert most is ilyen hosszú haja van, azt hiszem, vagy nem tudom.
1: Hát volt neki rövid is.
0: Rövid, tehát rövid haja, jól rendben. Igen.
1: Igen, igen. Hát minden esetre, hogyha hallgatják most az élesztőt, akkor jöjjenek Magyarországra.
0: Gyertek! Ahogy biztos, hogy megyünk. Az fix.
1: Az fix, hogy ott
0: leszünk. Most már nem hagyjuk ki. Tehát ez a most már aztán... valami történjen.
1: Igen. Igen. Na és látom, hogy új autóval érkeztél, de egyébként
0: anyukám,
1: kiderült, hogy mi lett az autóban?
0: Még nem. Nem? Még nem. Tegnap kicsit nagyon minimálisan érintettük ezt a dolgot Andival.
1: Hallottam, mert vártam, hogy bekapcsoltok, és akkor így
0: annyira gyorsan telt a reggel, hogy így beugrottam konkrétan ide, és utána szaladtam vissza, hogy minden meglegyen, úgyhogy én még a tegnapi napon nem voltam szerintem kicsit magamnál, hogy mi történt, sőt, én azt gondolom, hogy így most kezdek felocsúdni, hogy mi történt, de most már rajta vagyunk az új autónak a nézésén és vásárlás.
1: Nagy úr.
0: Igen, hát ez, én mondtam a férjemnek, hogy látod, ez kellett ahhoz, hogy lépjünk ez ügyben. És akkor ugye röhögött, hogy igen, ez kellett, hogy...
1: Nagyon kellett. Nagyon, gondolom
0: nagyon,
1: azért.
0: Igen, úgyhogy nagyon cuki volt, mert amikor a szó volt arra, hogy én csütörtökön megyek esküvőzni, és akkor hát mondta, hogy vigyem el az autót nyugodtan. Csak ugye hát most ők is itt vannak, úgymond, a gyerkőce. Most bármi van, nekik is valószínű kell, vagy meg tudják nyilván oldani, vagy nem tudom, de nem is ez a lényeg, a gyerekért el kell menni, ide menni, oda menni, stb. Főleg ilyen esős időt ér, úgyhogy még jobb. De hogy nem is ez a lényeg, hanem nekem van egy nagyon jó ismerősöm, aki autóbérléssel foglalkozik, és akkor én fölhívtam őket, hogy nekem csütörtökön kell egy autó, ami elvisz, nem áll meg, nem csinál semmit, hanem csak megyek vele, és akkor lesz. Szerdán elviszed, pénteken, amikor haza akarod, hozod, nem tudom, és akkor tök cuki volt, hogy így nem jó, akkor így készülök én is, úgyhogy lesz autóm csütörtökre. Hát jövő hétre már jó lenne, hogyha lenne valami autó.
1: Saját is akár.
0: Akár. Nem tudom, hogy milyen hamar történnek ezek a dolgok. Nem tudom. Az a baj, hogy én ebben nem vagyok jó egyáltalán. Most nyilván, hogy egy új autóról beszélgetünk, az egy más tészta, az lehet, hogy hamarabb lenne úgymond az enyém. de tegnap nézegettünk használt autókat is, ami ugye nem, nincs nagy kilométer benne, tehát hogy azért az enyémben 180 ezer kilométer volt, na most kicsit kevesebbért szeretnénk nyilván venni, tehát van egy ilyen minimum vagy maximum határ, amit azt mondtunk, hogy jó, akkor ha ennyi lenne, és a közelben is lenne, tehát nem kéne majdnem 300 kilométert utazni mondjuk egy autóért. Szóval, csak hát ugye nem olcsóak ezek hát az
1: nagyon
0: autók.
1: Nem. Brutális. Egyébként viszonylag gyorsan megy, mert azt szerintem meséltem neked már, hogy az egyik barátnőm éppen most adta el az autóját, és pikpak igazából át is írták a
0: az nagyon
1: egy-egy
0: nap egyébként.
1: Tehát használt autó igen. volt, de tényleg brutális. Tehát, hogy én nem is értem,
0: figyelj,
1: hogy...
0: amit én néztem autót, és ami nekem olyan. Tetszik, hogy kicsi, ugye a Toyota Yarisnak ez az új változata, ugye már hibrid, már mit tudom, és igazából mondom, hogy hát nekem nem feltétlen kell hibridot, és akkor nézd rám a Lőric, hát de most már kicsi minden autó hibrid, tudod, hogy így szinte az új autóknál szinte mindaz.
1: És brutális egyébként, mert 3,7-es volt a fogyasztása a barátnőmének, és az is ilyen típusú autó
0: igen.
1: volt.
0: Úgyhogy hát bízom benne, hogy hamarosan megoldódik ez a probléma, de hát mivel itt vagyok a szezonomnak a kellős közepén, úgymond, és még most jön, és most durvul, csak úgy igazán be. Persze, tehát hogy figyelj, június van, most is majdnem minden hétvégén esküvőztem, ha nem is minden hétvégén, de egy hétvégén valamikor kettőt is toltam, főleg ebben a nagy melegben. Úgyhogy igen, jó lesz. Jövő héttől két esküvőzöm én is. Ezen a héten csak most csütörtökön van. Meg volt lepődve az összes barátom, mert hétvégére terveztek valami kis sütögetést, és akkor
1: tudsz jönni.
0: Képzeld el, hogy nem lesz esküvőm. Mi? A Lőrinc meg mindig ügyeletes ilyen banzájokon, és így, és a Lőrinc sem ügyeletes.
1: Hát ez akkor...
0: Mi történt?
1: Ez
0: igen.
1: egy jó kis hétvége igen. lesz akkor. Na hát Vivi, én most átadom neked a terepet. Rendben. Innentől kezdve akkor kettőig te vagy a gúré itt a keverőpult
0: fölött.
1: Így van, én pedig harmad Gabi voltam. Köszi, hogy velem tartottatok reggel az élesztőben. Velem legközelebb azt leszámítva, hogy holnap én fogom hozni a híreket nektek, azt leszámítva majd csütörtök reggel az élesztőbe találkozhattok ismételten, tartsatok velem akkor is, addig így szép napot és jó rádiózást kívánok mindenkinek, sziasztok!
2: Mindenki felébredt? Akkor irány dolgozni! Élesztő! Holnap reggel is veletek!

0: Fresh FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kolibri Hungary.
0: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
1: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
0: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
2: Álomterasz. Saját gyártású teraszok és téli kertek. Várunk országszerte 5 bemutató udvarunk egyikében. Álomterasz. A prémium, ami nem privilégium. Álomterasz.hu.
3: Fényképes ajándéktárgyak, nyomtatás, reklámanyagok, vászonképek és irodaszerek egy helyen. Tartim Iroda Kellék Kft., ahol az ötletekből kész termék lesz. Tartim Iroda Kellék Kft.hu.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: Edda Művek ünnepi nagykoncert Gártonyban július 4-én várunk mindenkit Pataki Attila 75. születésnapjára. Jegyek kaphatók a broadway.hu oldalon és a helyszínen.
6: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
0: Reklámot hallottatok.

0: Szép napot mindenkinek, én Takács Nagy Vivi vagyok, ti pedig a Paks FM rádiót hallgatjátok. Szokásosan kettőig én leszek veletek, hozom a jó zenéket, aztán hamarosan meglessük, milyen időjárásra számíthatunk a mai napon, az időkép előrejelzése szerint, és az óra végén pedig jönnek a közlekedési hírek. Ha nem akartok lemaradni, akkor mindenképp tartsatok velem, most pedig jöjjön Kygo és Ellie Goulding közöse a First Time 2017-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks
2: FM. We were lovers for the first time, running on the red lights. The middle finger was a peace sign, yeah. We were sipping on emotions, smoking and inhaling every moment. It was reckless and we

Szikora Robi és a Vámár szólt, tőlük pedig a balatoni nyár 2025-ből, és mi pedig nézzük is, hogy milyen időjárásra számíthatunk a mai napon az időkép előrejelzése szerint. Hát tovább tombol a hőség, és piros figyelmeztetés is van kiadva. Erre a hőségre sok napsütésre számíthatunk a térségben, számottevő csapadék a legtöbb helyen nem várható. Többfelé lesz élénk az északnyugati szél. Ugye 20 fok volt reggel, de ez délutára 40 fokká fog átvarázsolódni. Hát én szinte biztos vagyok benne, hogy a mai napon is strandolni fogunk, tegnap is így tettünk. Ti is tegyetek így, vagy maradjatok a hűs szobába, ne nagyon mozduljatok ki, hogyha nem muszáj. Mindenképp igyatok jó sok folyadékot a mai napon is, vigyázzatok magatokra és az egészségetekre, kenjétek be magatokat naptejjel, hogyha kimozdultok, mert nagyon magas az UV-sugárzás, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.

0: Közlekedj velünk!
1: És már nézzük is, hogy milyen közlekedési hírekkel szolgál nekünk az Útinform oldala. Az M6-os autópályán Budapest felé a 165-ös kilométernél lévő Gelesdi pihenőhely közelében aszfaltoznak, a 167-es és a 163-as kilométer között lezárták a belső sávot. Szintén az M6-os autópályán Bátaszék után a Pécs felé vezető sávokat a 177-es és a 178-as kilométer között lezárták, mert szintén aszfaltoznak. A forgalmat Budapest felé oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat is lezárták. A Fülöp-Szálás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak, az aktuális munkaterületnél a félútpályát lezárták. Paks Nagydorog Sárszentlőrinc összekötő úton a 10-es kilométernél útépítés zajlik, a kilométer szelvén szerinti csökkenő irányba útszükület várható. Géderlak Révhez vezető úton az 1-es és a 2-es kilométer között útmenti növényzet gondozása zajlik mindkét irányba, félpályás lezárás várható. Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton szintén útmenti növényzet gondozása zajlik a 121-es és a 123-as kilométer között, mindkét irányban útszükület várható. Szekszárd-Székesfehérvár másodrendű főúton kaszálás zajlik a 0-as és a 15-ös kilométer között, mindkét irányban útszükület várható. Szerencsére a környékünkön nem látok balesetet, úgyhogy vezessetek ti is óvatosan, vigyázzatok az utakon és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt. Mindjárt folytatjuk. Gázmen, gázmen, gázmen.

0: Millás FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
2: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Pax FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megjelentek a diákhitel stopról és a babaváróhitel visszafizetési moratóriumának meghosszabbításáról szóló kormányrendelet módosítások a Magyar Közlönyben hétfőn, írja az MTI. A hallgatói hitellel kapcsolatos módosítás célja, hogy megakadályozza 2024. december 31-én fennálló szabad felhasználású hallgatói hitelek kamatának emelkedését. A rendelkezéssel a diákhitel kamatstopot év végéig, tehát 2026. december 31-ig szabította meg a kormány. A babaváró hitellel kapcsolatos rendeletmódosítás célja a gyermekvállalási feltétel teljesülésére vonatkozó 2026. július 1-én lejáró határidő meghosszabbítása 2026. november 1-jéig. Aláírták a paksi Kurcsatov utcai tömbelső felújításának harmadik ütemére vonatkozó kivitelezési szerződést hétfőn. Barnabás István Paks alpolgármestere a sajtónyilvános szerződéskötésen elmondta, régi adósságát törleszti a város ezzel a beruházással. A projekt során teljes körűen megújulnak az érintett közterületek, a vízzel vezető rendszerek, közművek, parkolók, zöld felületek, valamint utcabútorok újulnak meg, illetve kerülnek kialakításra. Az alpolgármester beszélt arról is, hogy mely közterületeket érinti a felújítás.
4: A projekt egyébként ugye a Babics Mihály utcától a Barátság utcáig terjedő szakasza, a másik két oldal ugye a Gagarin utca, tehát az atomparknak a házak felüli oldala, vagy a déli oldala, illetve a Kurcsatov utcának az északi oldala közötti területről van szó. Ebben benne van az irodaház, meg az ESZI kollégiumának az egy két épülete, tehát ez két ilyen nagy épület.
3: Valamint a Móricz Zsigmond utca és a Barátság utca egyes részeit is érinti a tömbelső felújításának következő üteme, tette hozzá Barnabás István. A mintegy nettó 248 millió forintos beruházást a Globakva Kft. Nyerte el, mely a tervek szerint már a jövő héten megkezdi a munkálatokat. Éva Ákos, a cég ügyvezetője elmondta, a beruházást ütemterv szerint az önkormányzattal együttműködve és a lakosság tájékoztatása mellett fogják megvalósítani. A munkálatokra 180 nap áll a rendelkezésükre.
5: Egy ütemterv fog erről készülni, amit egyébként a lakóközösség, az ottani lakóközösség és a város lakói meg fognak tudni ismerni menet közben. Ezt egyébként még majd bizonyos pontjaiba egyeztetnünk kell az önkormányzattal, a különböző önkormányzati hatóságokkal, hiszen sok hatóságnak a bevonásával készül ez a projekt. Legfőképpen ugye a növényzet, ami a Gesztenyés utcában is nagyon fontos szerepet játszott, itt is azt játszik, és azzal kapcsolatos itt a főkertésszel is még további egyeztetéseik vannak, és azt természetesen be fogjuk illeszteni a projektnek a folyamataiban. A véghatáridő tekintetében viszont én úgy gondolom, hogy egy sokkal korábbi időpontot fogunk tudni majd produkálni, többek között, ahogy az alpolgármester úr mondta, az ünnepekre való tekintettel is, meg egyébként a kapacitásaink is lehetővé teszik azt, hogy gondolom, hogy egy sokkal dinamikusabb munkavégzéssel hamarabb át fogjuk tudni ezt adni.
3: A projekthez kapcsolódóan Barnabás István alpolgármester a jövő hétre tervezi egy lakossági fórum megszervezését, ahol az érintett utcák lakóival egyeztethetnek a munkálatokra vonatkozóan. Ezt követően pedig átadják a munkaterületet a kivitelezőnek. 10 tűzesethez és 8 műszaki mentéshez riasztották a Tolna vármegyei tűzoltókat a hétvégén, tájékoztatott a katasztrófavédelem. Több alkalommal kiterjedt mezőgazdasági tüzek, valamint egy súlyosabb konyhai tűz miatt volt szükség beavatkozásra. Péntek délelőtt Tolnán a Szedresi utcában egy családi ház udvarán a tulajdonos darazsakat szeretett volna kiirtani egy használaton kívüli hűtőszekrényből, ám a művelet közben a berendezés begyulladt. A lakó a lángok oltását megkezdte, a tolnai önkormányzati tűzoltók pedig egy vízsugárral teljesen visszahűtötték és eloltották a hűtőt. Délután egy idős férfi csúszott a vízbe Faddomboriban, és a parton olyan súlyos boka és lábsérülés szenvedett, hogy önerőből nem tudott megmozdulni. A tolnai önkormányzati és a faddi önkéntes tűzoltók mentőkötél és hordágy segítségével emelték ki a férfit a nehezen hozzáférhető helyről, majd átadták a mentőszolgálat munkatársainak, akik kórházba szállították. Vasárnap délután Györkönny külterületén csaptak fel a lángok, ahol mintegy 20 hektáron égett a lábon álló gabona. A helyszínre a paksi hivatásos és a györkönyi önkéntes tűzoltókat, valamint Kalocsáról egy vízszállító járművet riasztottak. Az egységek három vízsugárral és kéziszerszámokkal folytották el a tüzet, miközben a terület körbetárcsázását egy erőgép is segítette.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Robi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Remélem mindenkinek jól telik a napja. Én ebben az órában is szállítom nektek a jó zenéket, aztán meglessük, milyen programok várhatók Pakson és a környékünkön. Hozok nektek Pálfi Kati kolléganőmtől is egy tudósítást. A Tolna megyei Tiszás Romák találkozójára került sor a Csengeiben múlt hét pénteken. Erről hozok nektek interjút, és az óra végén pedig jönnek a közlekedési hírek is. Ha nem akartok lemaradni, akkor mindenképp tartsatok velem, most pedig jöjjön SDX-től a Pick Up 2025-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már nézzük is, milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. Június 30-án egy kiállítás megtekinthető a Tolnai Művelődési Központban. Aut Lászlóné Rózsika volt MMG-AM műszergyári dolgozó festmény kiállító megnyitója lesz 17 órakor, melyre minden kedves és régi új ismerősét, valamint művészetek iránt érdeklődő vendégeket várja. Június 29-től július 5-éig Gastroblues Fesztivál lesz, mely 34. alkalommal veszi kezdetét itt Pakson, és rengeteg koncerttel várják az érdeklődőket, többek között a Charlie Filippo Blues Band, a Silent Zone, a Beatback, Alice in Wonderland és RB Kapitány Emlék zenekar is fel fog lépni, úgyhogy mindenképp látogassatok el, hogyha szeretitek a bluest, a jazzt, a rockot és a gasztronómiát június 29-től július 5-éig. Július 3-án és 4-én Simontornyán város napot ünnepelnek, ahol rengeteg programmal és koncertekkel várják az érdeklődőket, mint például Zaporozsec koncert lesz, aztán Komonyi Zsuzsi, Charlie és még gyerek zenekar is várható, a Pitypang zenekar lesz, mindegyik a vártéren megtekinthető, és még szintén a gyerekeknek kedvezve lufi hajtogatás lesz Zsazsa Bohóccal a vár előtti téren, ez például július 4-én 17 órától lesz elérhető. Július 5-én Kalocsán egy színház lesz Mesztelen igazság címmel, melyet Tallós Rita rendezett a Lilium produkció bemutatásában 8 órakor az érsekkerti szabadtéri színpadon lesz megtekinthető. Július 10-én Pakson a Dunaparti Gesztenye Fasoron ismét a koncerteké lesz a főszerep. Hofi 90 címmel hallhatjátok a koncertet a Katán Club Singers előadásában. Remélem tudtam nektek segíteni a programokkal, és mindenki talál magának kedvéhez illőt. További információkért keressétek fel a

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: És már hozom is nektek Páfi Kati kolléganőm tudósítását. Péntek este Pakson a Csengedénes Kulturális Központban Tolna megyei tisztes romák találkozójára került sor. Az összejövetelen a Tolna megyei roma és a romákkal szimpatizáló tisztes aktivisták, szigetek, szigettagok mellett az ország több területéről is érkeztek. A találkozó részleteiről a házigazda, Paksi Romatom Tisza sziget vezetője, Lakatos Lajos esélyegyenlőségi szakember beszélt kolléganőnknek, ezt hallhatjátok a következő percekben.
2: A mi szigetünknek is, mint ahogy az összes többi szigetnek a megyében az országban, április 12-e után el kellett döntenie, hogy idézőjelben békeidőben, a hétköznapokban mit kezdünk magával, mint egy informális közösség, aki addig egy bizonyos célért jött létre, és mindenkinek meg kellett találni a saját maga arculatát, saját maga célkitűzését. Valaki kifejezetten szociális jellegű célokat találtak, valaki esetleg környezetvédelmi célokat talált, vagy egyéb közérdekű célokat, mi pedig a szemlélet formálásra szerettük volna hangsúlyt helyezni, illetve arra, hogy az állampolgári tudatosságot erősítsük, szakembereken, döntéshozókon, példaképeken keresztül, pódiumbeszélgetéseken keresztül, és ebbe belefér természetesen az állampolgári tudatosságon belül a környezettudatosság, egészségtudatosság, az önrendelkezési képességnek az erősítése. Tulajdonképpen már május elején elkezdtük akkor szervezni azt a programot, aminek a fő célkitűzés az volt, hogy a békés együttélés promotálja, megyei szinten találkozunk olyan romákkal, nem romákkal, akik különböző belső-külső paramétereiktől függetlenül, de egyetértenek a célkitűzéseinkkel vagy az elképzeléseinkkel. Roma és nem roma tiszások megyei találkozója nevet kapta a program, de tulajdonképpen ahogy elkezdtük szervezni, azt vettük észre, hogy túlnőtte magát az egész program. Így lett ennek tulajdonképpen egy kulturális blokkja, lett neki egy díjátadó blokja, ami arról szól, hogy a Nemzeti Összetartozás napján úgy döntöttünk, hogy egy békés együttélésért nívódíjat alapítunk, amelyet Pucci Béláról neveztünk el, akitől ugye elhangzott a mondat 1990-ben Marosvásárhelyen, amikor ugye belpolitikai okok miatt a románokat felhergelték ugye a határon túli magyarok ellen, és a romák megindultak a magyarok védelmében, és akkor hangzott el a mondat, hogy ne féljetek, magyarok, megjöttek a cigányok. És nekünk a szolidaritás mintaképe ugye Pucci Béla, aki azóta ugye már elhunyt, viszont a neve tovább él, és így, hogy az országgyűlésbe, törvényhozásba is rengeteg roma ember került be, így olyan biztató jeleket látunk, hogy az empátia, a szolidaritás, a békés együttélés az erősödni fog. És legelső körben Kőszegi Krisztián országgyűlési képviselő, az országgyűlés alelnöke mondott igent. Paksváros polgármestere, Heringes Anita mondott egy köszöntőt, és ő is hozott egy ajándékot ugye az országgyűlés alelnökének. Akkor a megyéből nagyon sok helyről jöttek civilek, magánemberek, különböző civil szervezetek képviselői és különböző Tisza-szigetek képviselői, sőt még a megyén kívülről is, Budapestről is érkeztek érdeklődők, így több mint fél százan tudtunk jelen lenni az eseményen. Akkor a Sukár Cserhely Roma Hagyományőrző Együttes adott egy autentikus roma műsort, és lehetőséget adtunk egy helyi civil szervezetnek, hogy bemutatkozzon pár percben, ez pedig ugye nem más volt, mint a Paksi Szivárvány Egyesület, akinek többek között van ugye az Angyal Kommandó projektje. Ezen kívül ugye jelen volt Csonka Ferenc, aki az Országos Roma Kerekasztal tagja, illetve a Tolna 3-as szigeteknek a kapcsolattartója jelenleg, illetve hát ő volt ugye Cseh Tamásnak a kampányban a kampányfőnöke. És hát ugye Tamás nem tudott eljönni hivatalos elfoglaltsága miatt, ezért a közvetlen munkatársa képviselte, és osztotta meg velünk ugye azt a levelet, illetve annak a tartalmát, amit köszöntésül Cseh Tamás írt a konferenciának, a megbeszélésnek, illetve azon résztvevőknek. Úgyhogy így zajlott a program, és akkor sor került a díjátadásra, és az első díjazottunk, a Pucci Béla békés együttélésért nívódíjas kitüntetettje, az Kőszegi Krisztián lett, az országgyűlés alelnöke, aki szó szerint az ormánsági terepről jön, ahol ugye pedagógusként, illetve tanodavezetőként funkcionált, ő maga is hátrányos helyzetű közegből küzdötte fel magát. Tehát tulajdonképpen a pedagógusi pulpitusról az országgyűlési elnöki pulpitusig küzdötte fel magát, ez is egy példaértékű, de rendkívül szerényen és alázatosan áll mindehhez, és ezért is őt szólítottuk meg legelőször arra, hogy jöjjön el és vegye át ezt a díjat, és első régen mondott, úgyhogy ez részünkre nagyon nagy megtiszteltetés volt.
1: További tematikus programokat tervez a Paksi Romatom, Tisza sziget, folytatta Lakatos Lajos esélyegyelőségi szakember.
2: A soron következő az lehetséges, hogy lesz egy ilyen drogprevenciós program, amire szeretnénk megszólítani esetleg Zoher Gábort, hogy elfogadja meghívásunkat. Szeretnénk egy egészség és sporttudatos programot is többek között, amelyre szeretnénk meghívni Zsiga Melindát, ugye, aki kickbox bajnok, és ugye a szakellátásból, illetve a nevelőszülői hálózatból jön, mert gyerekként ott nevelkedett, és most pedig ugye profi sportolóként ő is példaérték, ővele is már felvettük a kapcsolatot, úgyhogy folynak a tárgyalások. És az fontos tudni, hogy a mi projektünkben nem volt, nincs és nem is lesz közpénz, tehát a sziget tagok magánadományából, illetve civil és civil szervezetek és magánemberek mikroadományaiból körülbelül egy ilyen 100 000-es nagyságrendet emésztett fel a program, de ez az egész, ez még egyszer mondom, ez magán személyek és a mi sziget tagságunknak az adományaiból adódott össze.
3: Milyen sűrűséggel tervezitek ezeket az összejöveteleket, programokat, amik itt az előbb is elhangzottak?
2: 2-3 havonta szeretnénk ilyen programokat, és ha nem is tudunk mindig nagyon nagy programokat csinálni, mert mondjuk nem úgy adja lehetőségünk, akkor az alap, hogy szervezünk például szemétszedési programokat, olyan érzékenyíti előadásokat, amelyekhez mondjuk nem kell nagyon nagy előadó, nem kerül nagyon sok pénzbe. Tehát, hogy mindenféleképpen próbálunk helyileg, lokálisan kisebb programokkal is, azok talán havonta lesznek, a nagyobbak pedig talán ilyen negyed évente. De bárki támogathat minket, tulajdonképpen mivel nem vagyunk jogi személyiséggel rendelkező közösség, ugye Biritói székhelyű Anubis Egyesület állt mellénk, kifejezetten jó szándékkal abból a célból, hogyha valaki utalni szeretne és így szeretne bennünket segíteni, akkor legyen egy olyan civil szervezet, akin keresztül ezt megteheti, és ennek más funkciója nincs tulajdonképpen. Ez egy fontos cél, hogy mindig legyen valami, de olyan, ami a közösségnek a javára is hasznára válik. És nagyon fontos azt megemlíteni, hogy velem együtt 5 fő volt az, aki most másfél hónapon keresztül napi és heti szintű egyeztetéssel együtt megszerveztük ezt a programot. Tehát nyilván az én nevem, személyem hallható, látható legtöbbször. Nagyon fontos tudni, hogy ezt az egészet 5-en szerveztük meg a szigetünkből, úgyhogy nekik is ezúton is hálás köszönet, hogy idejüket, energiájukat önkéntesen ide áldozták erre a programra.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: slágereivel.
1: Paks FM.
0: Paks FM.
1: Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
3: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
4: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
3: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
5: Srácnak az online bejelentkezésein, TikTok videóin, stb. Is látszik a 200 000-es cipő, meg az utazás, meg, tehát hogy mindaz, amit egyébként ő nem engedhetne meg alapesetben magának, aha, hogyha nem kapott volna pénzt, és nagy mennyiségű pénzt. Szerintem is egyetértek, hogy nem áldozható be egy gyereknek a fejlődése, mondjuk tikai érdekek mentén, és ha ez igaz, akkor ez egy probléma.
6: Igen. Politikai érdek, azt hogy tudjuk, hogy ki a Zsolti bá, és hogy az elitünk hogyan viszonyul egyébként a leszakadtakhoz. Ez viszont sajnos erősen társadalmi kérdés, hogy most ezt a srácot beáldozzuk-e ennek a társadalmi kérdésnek az oltárán, már egy egészen másként feltett kérdés. Az más kérdés, hogy adott esetben ezek a kontrollosok jól viszonyultak-e az adott helyzethez.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.

0: csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Ábi kedvenceit.
1: Lassan 4 hét, hogy elkezdődött a futballvilágbajnokság, szóval ideje lesz nekünk is játszani az idei himnuszt. És persze nosztalgiázunk is egy kicsit a VB himnuszok között. Szóval hozom az elmúlt évtizedek legjobb VB himnuszait, tartsatok velem!
0: Best of kedvencek Ábitól, csütörtökön déltől egyig!

0: Közlekedj velünk!
1: És már nézzük is, hogy milyen közlekedési hírekkel szolgál nekünk az Útinform oldala. Az M6-os autópályán Budapest felé a 165-ös kilométernél lévő Gelesdi pihenőhely közelében aszfaltoznak, a 167-es és a 163-as kilométer között lezárták a belső sávot. Szintén az M6-os autópályán Bátaszék után a Pécs felé vezető sávokat a 177-es és a 178-as kilométer között lezárták, mert szintén aszfaltoznak. A forgalmat Budapest felé oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat is lezárták. A Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak, az aktuális munkaterületnél a félútpályát lezárták. Paks Nagydorog-Sárszentlőrinc összekötő úton a 10-es kilométernél útépítés zajlik, a kilométer szelvény szerinti csökkenő irányba útszükület várható. Géderlak Révhez vezető úton az 1-es és a 2-es kilométer között útmenti növényzet gondozása zajlik mindkét irányba, félpályás lezárás várható. Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton szintén útmenti növényzet gondozása zajlik a 121-es és a 123-as kilométer között, mindkét irányba útszükület várható. Szekszárd-Székesfehérvár másodrendű főúton kaszálás zajlik a 0-as és a 15-ös kilométer között, mindkét irányba útszükület várható. Szerencsére a környékünkön nem látok balesetet, úgyhogy vezessetek ti is óvatosan, vigyázzatok az utakon és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt.

0: slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
2: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Gyanúsítottként hallgatta ki az úgynevezett aranykonvoj ügyben, Hajdú János volt rendőraltábornagyot, a terrorelhárítási központ volt vezetőjét, jogellenes fogvatartás büntette miatt indult nyomozás keretében a fővárosi nyomozóügyészség, tájékoztatta a központi nyomozófőügyészség hétfőn az MTI-t. A megalapozott gyanú szerint a TEK főigazgatója 2026. március 4-én eligazítást tartott a Nemzeti Adó és Vámhivatal felkérése alapján az úgynevezett aranykonvoj ügy műveleti feladataiban résztvevő vezetőknek. Meghatározta, hogy az Ausztriából Magyarországon keresztül Ukrajnába tartó nagy mennyiségben amerikai dollár, valamint euróbankjegyeket, továbbá befektetési aranytömböket szállító gépjárműveket meg kell állítani és fel kell tartóztatni. Azt írták, a főigazgató azt az utasítást adta, hogy az ukrán állampolgárokat bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt kell elfogni, és bilincs, valamint látást akadályozó textília alkalmazásával elő kell állítani. A nyomozó ügyészség a TEK főigazgatójával hétrendbeli, a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás büntetének gyanúját közölte. Hajdú János panasszal élt a gyanúsítás ellen, nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését és vallomást tett. A gyanúsított szabad lábon védekezik, olvasható a közleményben. Részleges felmentést kapott a Paksi Atomerőmű a további teljesítménycsökkentés alól, adta hírül az MVM Paksi Atomerőmű ZRT. Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, két alkalommal is csökkenteni kellett az atomerőművi blokkok termelését a Duna megnövekedett hőmérséklete miatt, ami hétfőn már meghaladta a 30,2 Celsius fokot, ez pedig már a jogszabályban rögzített határérték felett volt. A jogszabályi előírásoknak megfelelően az atomerőmű blokkjain újabb 640 megawatt teljesítménycsökkentést kellene végrehajtani. A Mavir ZRT javaslatára az ellátás biztonság garantálása érdekében az energiapolitikáért felelős miniszter a Paksi atomerőmű számára a június 29-e és 30-a közötti időszakra részleges felmentést adott a további teljesítménycsökkentés alól. Ez szerint a 640 megawattos leterhelésből az atomerőműnek mindössze 40 megawattnyi termelés csökkentést szükséges végrehajtani. A szakemberek a Duna hőmérsékletét folyamatosan mérik, és a szükséges intézkedésekről folyamatosan egyeztetnek a Mavirral. Független képviselőként folytatnák munkájukat Paksváros önkormányzatának Fidesz-KDNP-s képviselői. Ezt a hétfői rendkívüli képviselőtestületi ülésen jelentette be Szél Benyamin képviselő. A Fidesz-KDNP frakció tagjai döntésének hátteréről Szél Benyamin a Telepaksnak nyilatkozva elmondta, hosszas mérlegelés előzte meg az elhatározásukat.
4: Én úgy gondolom, hogy aki követte az eddigi munkásságunkat, láthatta, hogy nem azt a tipikus ellenzéki szerepet töltöttük be, hogy fölöslegesen bármibe is beleállnánk, folyamatosan csak azt néztük, hogy mi Paks érdeke. És jelen pillanatban is ez vezérelt minket. Természetesen van egy abszolút megváltozott politikai helyzet, és ebben a politikai helyzetben, ha mi megszólalunk, akkor nyilván nem a kormány támogató politikai közösségként tudnánk megszólalni, hanem egy ellenzéki közösségként, amely alapvetően ugye magával vozza azt az országos politikai attitűdöt, azt a kontextust, hogy mi nem feltétlenül a Paksi atomerőmű miatt szólalunk föl, nem feltétlenül Paks 2 miatt szólalunk föl, nem feltétlenül a Paks városa érdekében szólalunk fel, hanem ennek van egy pártpolitikai hátsó gondolata. Mi ezt szeretnénk mindenképpen megszüntetni, ezt a fajta gondolatot, hogy bármiféle Paks városa, illetve az atomenergetika melletti kiállásunk az pártpolitikai kontextust kaphasson. Tehát egyértelműen a célunk az, ezzel az volt, hogy a várost és az atomenergetikát a lehető legjobban tudjuk képviselni a megváltozott körülmények között.
3: Szél Benjamin hozzátette, a szükséges adminisztratív lépéseket már a mai nappal megkezdik annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb hivatalosan is független képviselőként folytathassák munkájukat.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Robi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Remélem, hogy mindenkinek csodásan telik eddig a napja ebben a jó melegben, de tartsatok velem, tartsatok ki, én hozom nektek a jó zenéket, aztán elkezdünk hangolódni a következő Best of Fúrára is, ugyanis jönnek a 2000-es évek legjobb slágerei, és azt is megnézzük, hogy Európán belül melyek a legkedveltebb nyaraló helyek, úti célok a kirándulók és a nyaralók számára, úgyhogy tartsatok velem mindenképp ebben az órában is. Most viszont megyünk tovább Benson Vontól, tőle pedig Sorry, sorry I'm here for someone else 2025-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

Britney Spears-től szólt a Toxic 2003-ból. Hát többek között ezzel a dallal is készülök nektek a következő Best of órában, ugyanis jönnek a 2000-es évek legjobb slágerei, és olyan előadók jönnek még, mint a Bedingfield, Agnes, Back to Black, Kelly Clarkson, Bryan Adams, Rondon Trip, Black Eyed Peas, Rihanna, és még sokan mások, szóval megéri minket hallgatni a következő Best of órában is. Most viszont megyünk tovább Mike Posnerrel, tőle pedig szóljon egy Took a Pill in Ibiza 2016-ból.

A Valmár és a Dor közösen szólt a Marimba 2025-ből, mi pedig már is nézzük, hogy mik Európa legkedveltebb nyaraló helyei. A mediterrán térségbe koncentrálódnak ezek, ötvözve a gazdag történelmet, a gasztronómiát és a kiváló strandokat. A legnépszerűbb célpontok közé tartozik a spanyolországi Mallorca, az olaszországi Amalfi Park, a görög Santorini, a horvát tengerpart, valamint a portugál Algarve régió. És összeszedte nekünk a ChatGPT, hogyha az ideális úti célt keressük, az alábbi kedveltebb régiók közül érdemes választani. Ugye Mallorcát vette első helyen, ez általában a családoknak, pároknak és az aktív pihenés kedvelőiknek ajánlott. Ezt teljesen meg tudom erősíteni, mert én voltam a barátnőmmel, egy ilyen barátnős nyaraláson szeptemberben, úgyhogy már az ilyen off-szezonnak minősülő. Nem voltak olyan nagyon sokan, de azért még bőven akadtak turisták. Gyönyörű tengerpartjai vannak, tényleg egészen elképesztő kékség, amit ott láttam. Az egyik legszebb hely, ahol valaha jártam, egyébként így zárójelben, de pont ezt beszéltük a barátnőmmel, hogy simán visszamennénk, akár gyerekkel, családdal, mert hogy tudnánk találni olyan programokat, vagy hát nyilván a tengerpartok bőven elég programnak minősülnek a gyerekek számára, és nekünk is, mert mi meg imádunk napozni, úgyhogy aki családi, páros vagy barátnős nyaralásra tervez menni, az mindenképp vegye górcső alá Mallorcát. Második Santorini, Görögország. Hát ez inkább a pároknak, romantikus utazóknak és a luxus pihenést keresőknek ajánlott. Itt még nem voltam, viszont nagyon-nagyon mennék, de teljesen egyetértek azzal is, hogy ide inkább tényleg vagy a szerelmeddel, vagy a csajokkal érdemes elmenni, bulizni és jól érezni magunkat, mert hogy ez nem tipikusan gyermekbarát helyszín. Harmadik Amalfi part, Olaszország. Hát ez ugye inkább a gasztroturistáknak, vagy a kultúra és a látványos tájak szerelmeseinek van írva. Hát ezzel is teljesen egyet tudok érteni. Egyébként tervben volt a csajos nyaralásra az Amalfi part. Nagyon szerettem volna eljutni Caprira vagy Positanóba, viszont ez tipikusan több napos inkább és utazgatósabb part szakasz vagy part rész, és hát nem érdemes semmit sem kihagyni, viszont akinek nincsen túl sok ideje, és nekünk a csajokkal csak 2-3 napunk volt erre, úgyhogy inkább úgy voltunk vele, hogy egy nagyobb várost nézzünk meg, és megyünk el, akár ugye mi Nizzában voltunk Franciaországban. Szóval szerintem ez az Amalfi part, ez egy tökéletes, akár még autós útnak is bevállalható, egy nagyobb kört menni ott ezen az Amalfi parton, és jókat enni, inni és élvezni Olaszország csodás eszenciáját minden mennyiségben. Negyedik, Isztria és Dalmácia, Horvátország. Egy kicsit furcsálom egyébként, hogy negyedik helyre szorult szegény Horvátország, de én azt gondolom, hogy akik autóval szeretnének utazni, nem pedig repülőgéppel, annak ez a legjobb és legmegfizethetőbb nyaralási forma. Mi imádjuk, nagyon szeretjük Horvátországot. Régen mi így barátokkal is, sőt a férjemmel is rengeteget jártunk, és hát azóta, mióta megszületett a kisfiunk, azóta meg még inkább. Próbálunk mindig olyan helyszínt választani, ami közel van Magyarországhoz, szóval nagyjából 5 és 6 óra autóút, hogy egy-egy megállással végig tudjunk menni Horvátországig, innen Magyarországról. Szóval szerintem ez az egyik legjobb a mai napig is, így a kirándulás, nyaralás szempontjából, pláne pici gyerekkel. Én például nagyon nem szerettem volna kicsi gyerkőccel utazni, akár repülőgéppel, Noel egyáltalán nem szerette a tengert, a sós vizet, a homokot, a kavicsot, semmit, és még így a lábujját sem tette bele, úgymond a vízben, amikor elmentünk Horvátországba első alkalommal nyaralni, pedig akkor már 1 éves volt, és úgy voltunk vele, hogy itt mindig próbálkozunk, hogy mi lesz. Na, ezen a nyáron, sőt már a tavalyi nyáron is nagyon élveztük
a nyaralást a gyerkőcökkel, mindig barátokkal szoktunk elmenni, úgyhogy én azt gondolom, hogy a mai napig ez az egyik legjobb utazási forma gyerekekkel, autóval, és tényleg élvezzük itt a közelben lévő tengerünket, Horvátországot, szóval menjetek és nyaraljatok ti is arra felé. Ötödikként Algarvét, Portugáliát írta nekünk. Szörfösöknek és természetjáróknak, valamint drámai szikla alakzatok rajongóinak ajánlják ezt a csodás helyet. Én erről még egyáltalán nem is hallottam, Portugáliáról igen, de hogy Algarve helyszínt én még nem is vettem így nagyon górcső alá. Imádok szörfözni, a természetjárást, túrázást már kevésbé, én inkább ilyen pihenős lány vagyok, napozni és maximum a tengerbe egy kicsit megmártózni szeretek, szóval ha nyaralunk, akkor legyen az a pihenésé. De a szörfözést nagyon szeretem, viszont nem csak Portugáliában, hanem több helyszínen, akár Majorkán is ki tudjátok ezeket próbálni. Most viszont megyünk tovább, egy jó kis nyári slágerrel, szóljon a Free DJ-től a Miritmo 2013-ból.

0: a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
2: Nem vagyok benne biztos, hogy a magyar társadalom egyébként akár a szabadságjogok mellett ennyire elkötelezett lenne. Abban még biztos vagyok, hogy a melegek mellett nem.
3: Én viszont azt gondolom, hogy a magyar társadalomnak a kisebbik része az, aki olyan homofób, hogy tényleg nem tudom én, úgy elragadhatja magát.
4: Az a baj kicsi, de hangos.
2: De miért kéne ahhoz homofóbnak lenni, hogy azt gondolhass ma Magyarországon, és elnézést kérek mindenkit a kérdés feltevésért, hogy egyébként a magyar valósághoz és problémákhoz képest felül reprezentált ennek a problémának a megjelenítése. Az és ehhez az... nem kell homofóbnak lenni.
3: Nem,
2: hát erre kettel is sokszor.
4: Akkor...
2: voltatok, mi? Mert én ugye mindig a kisebbségi jogokkal szedem össze, ezért vagyok érzékeny rá, és nem a meleg témára, de ti, akik egyébként nem feltétlenül vagytok, ti is azt mondjátok, és szerintem akár igazatok is lehet,
4: hogy
2: felülreprezentált a magyar problémákhoz képest. Nem csak a médiában, szerintem a hétköznapokban is.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig. És most vissza a Paks FM slágereihez.

Ray Dalton és Felix Gentle szólt a Cult Love 2022-ből, és ha már a legkedveltebb utazási célokról beszéltem nektek Európában, és azt is elárultam, hogy mi Horvátországba megyünk hamarosan, ezért gondoltam, megnézem, hogy milyen a tenger víznek a hőmérséklete. Porecsnél körülbelül 24 és 25 fokos, Zadarnál 25 fokos, Splitnél majdnem 27 fokos a víz, Makarskán 26-27 fokos, és Dubrovniknál pedig 26 fokos a víz. Ez már elég kellemes, szerintem egy jó kis csobbanáshoz, pláne ha kint 40 fok van. Nekem, megmondom őszintén, ez a 28 fok lenne az ideális, de meg tudom szokni a 25-26 fokos vizet is tényleg ebben a jó kis időben. Úgyhogy ha esetlegesen a horvát tengerpartra mentek nyaralni, akkor nagyjából ilyen víz hőmérsékletre lehet számolni. Én pedig hoztam ehhez nektek egy jó kis dalt 98-ból. Az Emergency House-tól fog szólni a Nyakig ér a Hali.

0: Tőlünk minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Paks FM. Slágerek minden mennyiségben.

0: Accent Assault, Don't Leave Kylie 2025-ből. Én ezzel a dallal zárom ezt az órát, de maradjatok velem, mert hamarosan jövök vissza hozzátok, és hozom egy órán keresztül a Paks FM legjobb slágereit a 2000-es évekből.
1: Mindjárt folytatjuk a Best of órával. A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Elképesztő eredményeket hoz manapság a modern rákkutatás, de vajon ezek az eredmények mikor jutnak el konkrétan a betegekhez? Megfejtettek egy csillagászati rejtélyt, amely 1866 óta ejti zavarba a tudósokat, és lehetséges, hogy 353 év után előkerültek D'Artagnan tetemei. Korábban elképzelhetetlen lett volna a most kánikulát okozó hőhullám, vajon 50 évvel ezelőtt mi lett volna a csúcshőmérséklet egy hőkupola jelenség kapcsán? A tudomány erre is válaszol. Súlyos bizalomvesztéssel járhat, ha a tudományos szövegeket elárasztják az AI képek, ezzel is foglalkozunk majd. Pécsen szeptembertől beindítják Magyarország legelső mesterséges intelligencia informatikus mesterképzését, és a futballvilágbajnokságot is górcső alá veszük újra tudományos szempontból, ugyanis a fogadóirodák és az elemzők mellett egy nemzetközi kutatócsoport is megtippelte természetesen tudományos szempontból, hogy melyik csapat nyeri az idei futballvilágbajnokságot, hogy milyen módszerrel dolgoztak, mik voltak az eszközeik, és melyik csapatot hozták ki győztesnek, ezt is el fogom árulni. Én Strasser Andi vagyok, remélem, hogy találkozunk.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
1: A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőmű blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Forddal közlekedik? Nem kell messzire mennie. Térjen be az FX Autóházba, a térség legközelebbi Ford márka kereskedésébe, ahol a legfrissebb modellek mellett teljes körű szolgáltatásokkal várják az érdeklődőket. Helyszíni kárügyintézés, szerviz, karosszéria és fényező műhely, hitel és biztosítási ügyintézés, teszt és csereautó szolgáltatás, új és használt autóértékesítés. Mindez egy helyen az FX Autóházban, Szekszárdon, a Pásztor utca 8-ban. További információért látogasson el a fordfx.hu oldalra.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Szerda éjfélig meghosszabbítja a 30 fokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleményében hétfőn. A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy a tartós, helyenként 40 Celsius fokot megközelítő hőség fokozottan megterheli a szervezetet, ezért kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás. Továbbra is a vízfogyasztása javasolt, miközben ajánlott kerülni az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italokat, tették hozzá. A rosszul létek megelőzése érdekében azt kérték, lehetőség szerint senki se tartózkodjon a tűzőnapon délelőtt 11 és délután 4 óra között, és kerüljék a megerőltető fizikai munkát ebben az időszakban. Magyar Péter miniszterelnök hétfő esti Facebook videójában a magyar lakosságot az ivóvíz takarékos használatára kérte, ugyanis a rendkívüli hőség már jelenleg is az ország számos pontján jelentős vízellátási problémákat okoz, írja az MTI. Aláírták a paksi Kurcsatov utcai tömbelső felújításának harmadik ütemére vonatkozó kivitelezési szerződést hétfőn. Barnabás István Paks alpolgármestere a sajtónyilvános szerződéskötésen elmondta, régi adósságát törleszti a város ezzel a beruházással. A projekt során teljes körűen megújulnak az érintett közterületek, a vízzel vezető rendszerek, közművek, parkolók, zöld felületek, valamint utcabútorok újulnak meg, illetve kerülnek kialakításra. Az alpolgármester beszélt arról is, hogy mely közterületeket érinti a felújítás.
6: A projekt egyébként ugye a Babics-Mihály utcától a Barátság utcáig terjedő szakasz a másik két oldal, ugye a Gagarin utca, tehát az Atomparknak a házak felüli oldala, vagy a déli oldala, illetve a Kurcsatöv utcának az északi oldala közötti területről van szó. Ebben benne van az irodaház, meg az ESZI kollégiumának az két épülete, tehát ez két ilyen nagy épület.
5: Valamint a Móricz Zsigmond utca és a Barátság utca egyes részeit is érinti a tömb belső felújításának következő üteme, tette hozzá Barnabás István. A mintegy nettó 248 millió forintos beruházást a Globe Aqua Kft. Nyerte el, mely a tervek szerint már a jövő héten megkezdi a munkálatokat. Éva Ákos, a cég ügyvezetője elmondta, a beruházást ütemterv szerint az önkormányzattal együttműködve és a lakosság tájékoztatása mellett fogják megvalósítani. A munkálatokra 180 nap áll a rendelkezésükre.
7: Egy ütemterv fog erről készülni, amit egyébként a lakóközösség, az ottani lakóközösség és a város lakói meg fognak tudni ismerni menet közben. Ezt egyébként még majd bizonyos pontjaiba egyeztetnünk kell az önkormányzattal, a különböző önkormányzati hatóságokkal, hiszen sok hatóságnak a bevonásával készül ez a projekt. Legfőképpen ugye a növényzet, ami a Gesztenyés utcában is nagyon fontos szerepet játszott, itt is azt játszik, és azzal kapcsolatos itt a főkertésszel is még további egyeztetéseik vannak, és azt természetesen be fogjuk illeszteni a projektnek a folyamataiban. A véghatáridő tekintetében viszont én úgy gondolom, hogy egy sokkal korábbi időpontot fogunk tudni majd produkálni, többek között, ahogy az alpolgármester úr mondta, az ünnepekre való tekintettel is, meg egyébként a kapacitásaink is lehetővé teszik azt, hogy gondolom, hogy egy sokkal dinamikusabb munkavégzéssel hamarabb át fogjuk tudni ezt adni.
5: A projekthez kapcsolódóan Barnabás István alpolgármester a jövő hétre tervezi egy lakossági fórum megszervezését, ahol az érintett utcák lakóival egyeztethetnek a munkálatokra vonatkozóan. Ezt követően pedig átadják a munkaterületet a kivitelezőnek.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
5: A szekszárdi Görbe Dávid és Tóth Domonkos remek versenyzéssel nyerte meg a kajak kettesek döntőjét az ifjúsági Európa-bajnokságon, amelynek idén a romániai Pitesti adott otthont. A magyar páros magabiztos teljesítménnyel utasította maga mögé a mezőnyt, így felállhatott a dobogó legfelső fokára. Görbe Dávid a szekszárdi kajakkenu SL versenyzője, így az aranyérme a Tolnai vármegyeszékhely számára is különösen örömteli siker. A magyar válogatott másik egysége, Mózes Dávid és Budai Kevin szintén döntőbe jutott, ahol végül az ötödik helyen zárta a versenyszámot, adta hírül a Magyar Kajakkenu Szövetség.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most paksfm Best of slágerek az ezredfordulóról.
0: 12 óra 5 perc van, és Robi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Jó étvágyat kívánok nektek az ebédhez! Én ebben az órában szállítom nektek a 2000-es évek legjobb slágereit. Nagyon jó kis zenei felhozatal lesz, szóval érdemes velem tartani a továbbiakban is. Meg is kezdjük az órát Katy Perryvel, tőle pedig szóljon az I Kissed a Girl 2008-ból.
1: Paks FM Best of slágerek az ezredfordulóról a 96.3-as frekvencián.

Britney Spears-től szólt a Toxic 2003-ból. Ugyebár az énekesnőről többször beszéltem már, a botrányos viselkedése, ittas vezetése miatt, ami miatt ugye bíróság elé kellett állnia. De most egy kicsit jobb hangulatú és hangvételű cikket találtam, mert hogy ugye a fiai a 2007-es válásuk óta Kevin Federline-nal az apjukhoz kerültek a gyerkőcök, és megszakadt úgymond a kapcsolatuk, viszont ez az utóbbi időben javuló tendenciát mutat, mert hogy az egyik legbeszédesebb jele az volt, amikor Sean Preston áprilisban a közösségi oldalán elhagyta a Federline vezetéknevet, és helyette a Spears nevet kezdte használni. A Page Six-nek nyilatkozó Ben Fentes szerint a testvérek különösen sokat támogatták édesanyjukat azután, hogy a márciusban ittas vezetés miatt letartóztatták. Szerintem az énekesnő ugye rá is fért a család támogatása, hiszen az elmúlt hónapokban aggasztó hírek érkeztek róla. Májusban például arról számolt be az egyik külföldi lap, hogy egy Los Angeles étteremben hangosan kiabált, zavartan viselkedett, és állítólag késsel is a kezében látták. Hát én nagyon bízom benne, hogy rendeződik most már Britney Spearsnek a kis élete, és ebben nagyon segítik a fiai, akik egyébként június 27-én a Párizsi Divat héten reflektorfénybe kerültek, ugyanis modellként mutatkoztak be a Wet a Man's 2027-es tavaszi nyári férfi kollekciójának bemutatóján, és így vonultak végig a kifutón. A testvérpár egészen eltérő stílus képviselt, Sean Preston elegáns, hosszú, fekete sejem jackiben és inkben farmerben lépett a közönség elé, míg Jaden egy lazább összeállítást kapott, fehér atlétát, világos farmert és lánccal díszített övet viselt. A divat szakma figyelmét azonnal felkeltették, sokan úgy vélik, hogy ez egy sikeres modell karrier kezdete is lehet a számukra. Egyébként nagyon helyes rácokról beszélünk, én most itt látok egy képet a cikkben, az Index cikkében, úgyhogy hát Britney Spears is gyönyörű szép nő volt, és Kevin Federline is egy jóképű férfi volt akkoriban, nem tudom most, hogy néz ki és hogyan öregedett, de akkoriban ők egy nagyon szép pár voltak. Én azt gondolom, az, hogy milyen toxikus kapcsolatuk volt, az már egy más kérdés, de a fiúk igazán jól sikerültek, és nagyon jóképűek. Úgyhogy most megyünk tovább a jó zenékkel, és érkezik most hozzánk Betty Love, tőle pedig az Olyan, mint a méz 2000-ből. Olyan.

szeretem Brian Adams karcos hangját, a She's Got Away szólt 2008-ból, és hát a teltházas koncertje után Brian Adams legújabb Roll with the Punches elnevezésű turniával tér vissza hozzánk Budapestre, de az új lemez dalai mellett garantáltan együtt énekelhetik a rajongók majd a legnagyobb slágereit, mert hogy december 16-án az MVM Dome-ban fog fellépni, és hát ha meghalljuk Brian Adams nevét, valószínűleg egyből az olyan hatalmas slágerek jutnak eszünkbe, mint a Summer of 69 vagy a Do It For You. Brian Adams az elmúlt közel 5 évtized alatt 16 nagy lemezt jelentetett meg, tucatszor körbe turnézte a világot, és több mint 40 országban ért el első helyezést a slágerlistákon. Elismeréseinek is igen hosszú a sora, köztük többször kapott Grammy-díjat, American Music Awardot, háromszor jelölték Oscar-díjra, és ötször pedig Golden Globe-ra. Hát én nagyon szeretem egyébként Brian Adams, szóval megfontolandó a december 16-ai koncert is. Most viszont vissza a zenékhez, The Black Eyed Peas-től fog szólni a Pump It.

0: Dante Thomas Tasso, az a Miss California 2001-ből. Én ezzel a dallal zárom a Best of órát. Nagyon köszi, hogy velem tartottatok, de maradjatok továbbra is itt, a Paks FM-en, mert hogy Robi hírei után érkezem vissza hozzátok, és még egy órán keresztül hozom a Paks FM legjobb slágerei.
1: Ez volt a Paks FM Best of slágerek az ezredfordulóról.

0: És most következik a Pax FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot mindenkinek! 2026. június 30-a, kedd 13 óra van. A mikrofonnál Tokai Róbertet halljátok, jönnek a hírek a Pax FM-en. Részleges felmentést kapott a paksi atomerőmű a további teljesítménycsökkentés alól. Rendkívüli ülést tartottak a paksi képviselők. Szekszárdi arany született az ifjúsági kajakkenu Európa bajnokságon. Már is jövök a részletekkel.
0: Pax FM hírek.
1: Részleges felmentést kapott a paksi atomerőmű a további teljesítménycsökkentés alól, adta hírül az MVM Paksi Atomerőmű ZRT. Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, két alkalommal is csökkenteni kellett az atomerőművi blokkok termelését a Duna megnövekedett hőmérséklete miatt, ami hétfőn már meghaladta a 30,2 Celsius fokot, ez pedig már a jogszabályban rögzített határérték felett volt. A jogszabályi előírásoknak megfelelően az atomerőmű blokkjain újabb 640 MW teljesítménycsökkentést kellene végrehajtani. A Mavir ZRT javaslatára az ellátás biztonság garantálása érdekében az energiapolitikáért felelős miniszter a paksi atomerőmű számára a június 29-e és 30-a közötti időszakra részleges felmentést adott a további teljesítménycsökkentés alól. Ez szerint a 640 MW-os leterhelésből az atomerőműnek mindössze 40 MW-nyi termeléscsökkentés szükséges végrehajtani. A szakemberek a Duna hőmérsékletét folyamatosan mérik, és a szükséges intézkedésekről folyamatosan egyeztetnek a Mavirral. Rendkívüli ülést tartott tegnap délután Paksváros önkormányzatának képviselőtestülete. A városvezetők mintegy 9 napi rendi pontot tárgyaltak az ülés során. Heringes Anita, Paks polgármestere az ülést követően a napi rendi pontokkal kapcsolatos döntésekről is beszámolt. A polgármester a Telepaksnak nyilatkozva elmondta, a testület döntött az úgynevezett panelprogrammal kapcsolatosan is, ugyanis a pályázatra beérkezett kérelmeket hagyták jóvá a képviselők.
2: Én hihetetlen hiszek ebbe a Lánykori Nevén panel programba, mert tényleg az energiakorszerűsítés, a felújítások, a hőszigetelés, a klímák kihelyezése, a napelemek kihelyezése, mindegy olyan pont egy családi ház vagy egy társasház életében, amivel energiát tudunk megspórolni, úgyhogy továbbiakban is a város támogatni fogja az ilyen jellegű beruházásokat.
1: A testület döntött a város közbeszerzési tervének módosításáról is, idén már második alkalommal. Ez Heringes Anita szerint egy pozitív fejlemény, ugyanis ez azt jelzi, hogy zajlanak fejlesztések a városban. A képviselők az egykori paksi zsinagóga épületére, a paksi Pákolic István városi könyvtár falára egy új emléktáblát is terveztetnek a holokauszt paksi áldozatainak emlékére. A grémium határozott a beérkezett pályázatokat követően a DC Dunakom ZRT új vezérigazgatójának személyéről is.
2: Egy hosszú, de nagyon demokratikus folyamatban választottuk ki a vezérigazgatói posztra Bunkóczi Rolandot, 17 pályázó pályázott erre a posztra, és a képviselőtestület összes tagja meghívást kapott a kiválasztási folyamatban. Ugye azt tudnia kell a lakosságnak, hogy hivatalosan ez egy polgármesteri kinevezés lenne. Az előző ciklusokban mindig így is történt. Egy személyben a polgármester előterjesztette a szemét, akit vezérigazgatónak meg akar választani. Mi azt ígértük, hogy minden esetben, amikor jogilag lehetőségünk van rá, akkor pályáztatási folyamatot fogunk végigcsinálni. És úgy fogjuk közösen kiválasztani a vezérigazgatót, hogy mindenki megelégedésére szolgáljon a képviselőtestületbe, és utána teljes szívvel tudjuk ajánlani Paksváros szolgálatába ezeket az embereket. A Paksi Gyógyászati Központ volt az első ilyen pályáztatási folyamat, amiben számos jelentkező volt. Azt gondolom, hogy egy hihetetlen jó döntés született a végére, ott is több körben kellett meghallgassuk a jelentkezőket. Itt is 17 jelentkezőt több körben hallgattunk végig, és azt gondolom, hogy a képviselőtestület minden tagja egységes álláspontot képviselt. Bunkóczi Rolandot láttuk a pályázók közül a legalkalmasabbnak erre a pozícióra.
1: A képviselők döntöttek még több közbeszerzési folyamat megindításáról, eszközök vásárlásáról és fejlesztésekről is, melyekkel kapcsolatosan további részletek hétvégi heti körkép magazinunkban lesznek hallhatók.
0: Paks FM hírek.
1: Aláírták a paksi Kurcsatov utcai tömbelső felújításának harmadik ütemére vonatkozó kivitelezési szerződést hétfőn. Barnabás István Paks alpolgármestere a sajtónyilvános szerződéskötésen elmondta, régi adósságát törleszti a város ezzel a beruházással. A projekt során teljes körűen megújulnak az érintett közterületek, a vízzel vezető rendszerek, közművek, parkolók, zöld felületek, valamint utcabútorok újulnak meg, illetve kerülnek kialakításra. Az alpolgármester beszélt arról is, hogy mely közterületeket érinti a felújítás.
3: A projekt egyébként ugye a Babics-Mihály utcától a Barátság utcáig terjedő szakasza, a másik két oldalon ugye a Gagarin utca, tehát az atomparknak a házak felüli oldala, vagy a déli oldala, illetve a Kócsatom utcának az északi oldala közötti területről van szó. Ebben benne van az irodaház, meg az ESZI kollégiumának az két épülete, tehát ez két ilyen nagy épület.
1: Valamint a Móricz Zsigmond utca és a Barátság utca egyes részeit is érinti a tömbelső felújításának következő üteme, tette hozzá Barnabás István. A mintegy nettó 248 millió forintos beruházást a Glob Aqua Kft. Nyerte el, mely a tervek szerint már a jövő héten megkezdi a munkálatokat. Éva Ákos, a cég ügyvezetője elmondta, a beruházást ütemterv szerint az önkormányzattal együttműködve és a lakosság tájékoztatása mellett fogják megvalósítani. A munkálatokra 180 nap áll a rendelkezésükre.
4: Egy ütemterv fog erről készülni, amit egyébként a lakóközösség, az ottani lakóközösség és a város lakói meg fognak tudni ismerni menet közben. Ezt egyébként még majd bizonyos pontjaiba egyeztetnünk kell az önkormányzattal, a különböző önkormányzati hatóságokkal, hiszen sok hatóságnak a bevonásával készül ez a projekt. Legfőképpen ugye a növényzet, ami a Gesztenyés utcában is nagyon fontos szerepet játszott, itt is azt játszik, és azzal kapcsolatos itt a főkertésszel is még további egyeztetéseink vannak, és azt természetesen be fogjuk illeszteni a projektnek a folyamataiban. A véghatáridő tekintetében viszont én úgy gondolom, hogy egy sokkal korábbi időpontot fogunk tudni majd produkálni. Többek között, ahogy az alpolgármester úr mondta, az ünnepekre való tekintettel is, meg egyébként a kapacitásaink is lehetővé teszik azt, hogy gondolom, hogy egy sokkal dinamikusabb munkavégzéssel hamarabb át fogjuk tudni ezt adni.
1: A projekthez kapcsolódóan Barnabás István alpolgármester a jövő hétre tervezi egy lakossági fórum megszervezését, ahol az érintett utcák lakóival egyeztethetnek a munkálatokra vonatkozóan. Ezt követően pedig átadják a munkaterületet a kivitelezőnek.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: A szekszárdi Görbe Dávid és Tóth Domonkos remek versenyzéssel nyerte meg a kajak kettesek döntőjét az ifjúsági Európa-bajnokságon, amelynek idén a romániai Pitesti adott otthont. A magyar páros magabiztos teljesítménnyel utasította maga mögé a mezőnyt, így felállhatott a dobogó legfelső fokára. Görbe Dávid a szekszárdi kajakkenu SL versenyzője, így az aranyérme a Tolnai vármegyeszékhely számára is különösen örömteli siker. A magyar válogatott másik egysége, Mózes Dávid és Budai Kevin szintén döntőbe jutott, ahol végül az ötödik helyen zárta a versenyszámot, adta hírül a Magyar Kajakkenu Szövetség. Ezek voltak a hírek a Paks FM-en, egy óra múlva ismét találkozunk.
0: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
5: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most!
6: Köszi Robi a híreket, a stúdióban pedig ismét Vivi. Sziasztok! Remélem még velem tartotok ebben az órában, ugyanis érkeznek a jobbnál jobb slágerek, aztán meglessük, milyen programok várhatók Pakson és a környékünkön a következő hetekben. Azt is megtudhatjuk, hogy milyen időjárásra számíthatunk a következő napon, azaz holnap az időkép előrejelzése szerint. Most pedig jöjjenek a slágerek, és ami kimaradt az előző órából, és egy jó kis 2000-es éve dal, Jamiliától fog szólni a Superstar 2003-ból.
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
5: Paks FM.

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már nézzük is, milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. Június 30-án egy kiállítás megtekinthető a Tolnai Művelődési Központban. Aut Lászlóné Rózsika, volt MMG AM műszergyári dolgozó festmény kiállító megnyitója lesz 17 órakor, melyre minden kedves és régi új ismerősét, valamint művészetek iránt érdeklődő vendégeket várja. Június 29-től július 5-éig Gastroblues Fesztivál lesz, mely 34. alkalommal veszi kezdetét itt Pakson, és rengeteg koncerttel várják az érdeklődőket, többek között a Charlie Filippo Blues Band, a Silent Zone, a Beatback, Alice in Wonderland és RB Kapitány Emlék zenekar is fel fog lépni, úgyhogy mindenképp látogassatok el, hogyha szeretitek a blues-t, a jazz-t, a rockot és a gasztronómiát, június 29-től július 5-éig. Július 3-án és 4-én Simontornyán város napot ünnepelnek, ahol rengeteg programmal és koncertekkel várják az érdeklődőket, mint például Zaporozsec koncert lesz, aztán Komonyi Zsuzsi, Charlie és még gyerek zenekar is várható, a Pitypang zenekar lesz, mindegyik a vártéren megtekinthető, és még szintén a gyerekeknek kedvezve Lufi hajtogatás lesz Zsazsa Bohóccal a vár előtti téren, ez például július 4-én 17 órától lesz elérhető. Július 5-én Kalocsán egy színház lesz, Mesztelen igazság címmel, melyet Tallós Rita rendezett a Lilium produkció bemutatásában, 8 órakor az érsekkerti szabadtéri színpadon lesz megtekinthető. Július 10-én Pakson a Dunaparti Gesztenye Fasoron ismét a koncerteké lesz a főszerep. Hofi 90 címmel hallhatjátok a koncertet a Katán Club Singers előadásában. Remélem tudtam nektek segíteni a programokkal, és mindenki talál magának kedvéhez illőt. További információkért keressétek fel a paksfm.hu oldalát, és a programajánlónál minden információt megtaláltok.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: És már nézzük is, hogy milyen időjárásra számíthatunk. Holnap, azaz szerdán az időkép előrejelzése szerint egy hidegfront hatására napközben egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar, helyenként heves zivatarra is számítani kell, felhőszakadással, jeges esővel, valamint viharos széllökésekkel, és az esti órákban is zenkhet majd az ég. Az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség, 33 és 39 fok között alakul a csúcsértékek, és a kora reggeli órákban is 18 és 26 fok közé hűl a levegő. A Dunántúlon többfelé élénk erős lesz az északi, északnyugati szél, máshol a változó irányú légmozgás főként zivatarok idején lehet erős és viharos. Hát a holnapi napra nem javaslom nektek azt, hogy vízpart vagy a strand közelében menjetek, inkább egy esernyő legyen nálatok, hogyha kimozdultok, vigyázzatok magatokra, és hát attól függetlenül, hogy bejön ez a kicsit rosszabb idő, a lehűlés, ami csak 33 fokot jelez nekünk. Mindenképp igyatok jó sok folyadékot, kenjétek be magatokat naptejjel, hogyha kimozdultok, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.

0: Ez a Paks FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
2: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
3: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. És Paks Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
2: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok.

Lost Frequencies Tussaud, a Left to Go 2020-ból, és ha már ekkora hőség van, akkor gondoltam, megnézzük azt, hogy mik azok a tünetek, amik jelzik, hogy a tested már nehezen viseli a hőséget. Ugyebár nem csak fáradtságot okozhat, szédülést, fejfájást, hányingert, izomgörcsöt is, meglássuk, hogy mikor kell komolyan venni ezeket a jeleket a hőség idején. A forró napokon könnyű legyinteni ugyebár arra, hogy kicsit tompábbak, ingerlékenyebbek vagy fáradtabbak vagyunk, a szervezet azonban nem véletlenül küld jelzéseket, amikor a hőleadás és a folyadékpótlás már nem tart lépés a meleggel, egyre nagyobb munkát kell végezni azért, hogy a test hőmérsékletet biztonságos tartományba tartsa. A hőség ilyenkor a szívet és a veséket is megterheli, és a meglévő betegségek tüneteit is felerősíti. Az első ilyen a szokatlan szomjúság, szájszárasság és sötétebb vizelet. Ugyebár a szervezetnek a verejtékezéssel elvesztett folyadékot folyamatosan pótolnia kell, és ezért érezzük azt, hogy nagyon szomjasak vagyunk több esetben. A fejfájás, szédülés és a bizonytalan közérzet is hozzájárul ehhez. Erős izzadás, sápat vagy nyírkos bőr, valamint a hányinger, hányás és szokatlan gyengeség is. Ezt jelzi, hogy már a hőségben nem tudja a szervezet fenntartani azt a komfortos érzést, amit ugye szokásosan vagy megszokott módon érzünk. Fájdalmas izomgörcsök és jelezhetik ezt, duzzad boka, ujjak vagy kézfe is. Zavartság, összeesés, görcsroham, ez már a vész kategóriát jelzi. Ugyebár az ájulás az egyik legfőbb módja annak, hogy jelezzük, hogy a hőséget már nem bírja a szervezetünk. Én a múlt héten szombaton tartottam esküvőt ebben a legnagyobb melegben, és a szertartás kapcsán volt egy olyan eset, ahol álltak végig a koszorús lányok, és egyszer csak megadta magát az egyik koszorús lány, és elájult. Ugye ilyenkor azonnal cselekedni kell, le kell fektetni lábakat föl, hideg borogatás, mindenhova vizes borogatás, mindenhova csuklóra nyak és vizet itatni, ugye ilyenkor az ájultól, szóval legyetek nagyon figyelmesek, és amikor kimozdultok, akkor is mindenkire legyetek tekintettel, és esetlegesen rosszul van valaki a környezetetekben, akkor mindenképp keressétek fel a 112-t, legalább, hogyha úgy látjátok, hogy nagyon komoly a baj, ha pedig ti is el tudjátok látni, akkor pedig legyetek figyelemmel ezzel kapcsolatban. Ennyit szerettem volna, és tényleg nagyon vigyázzatok magatokra és az egészségetekre ebben a nagy melegben. Most pedig megyünk tovább a zenékkel, Blaha Louisianától fog szólni a Szeressetek 2020.

0: kedvencei. Box FM összeköt.
1: Ay.

Ufótól szólt a Napolaj 97-ből. Én ezzel a dallal búcsúzom tőletek. Nagyon köszi, hogy velem tartottatok. Legközelebb majd jövő héten fogunk találkozni. Addig is tartsatok ki ebben a hőségben. Én most fogom magam, hazamegyek, összepakolok, és kimegyünk a strandra a délután a kisfiammal. Ti is tegyetek így, vagy legalább menjetek vízpart közelében, és használjátok ki ezt a meleget. Aki pedig inkább a hűs szobában szeretne pihengetni, azt is teljesen megértem, de az a legfőbb, hogy vigyázzatok magatokra, igyatok jó sokat, ha pedig kimozdultok, akkor mindenképp kenjétek be magatokat jó sok naptejjel, mert hogy nagyon magas az UV-sugárzás, és figyeljetek, mert piros jelzés van kiadra a hőségre, úgyhogy vigyázzatok magatokra. Most viszont átadom a stúdiót Levinek, aki egészen hatig itt lesz veletek, és hozza a jó zenéket. Én Takás Nagy Vivi voltam.

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
2: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is, és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megjelentek a diákhitel stopról és a babaváróhitel visszafizetési moratóriumának meghosszabbításáról szóló kormányrendelet módosítások a Magyar Közlönyben hétfőn, írja az MTI. A hallgatói hitellel kapcsolatos módosítás célja, hogy megakadályozza 2024. december 31-én fennálló szabad felhasználású hallgatói hitelek kamatának emelkedését. A rendelkezéssel a diákhitel kamatstopot év végéig, tehát 2026. december 31-ig szabította meg a kormány. A babaváró hitellel kapcsolatos rendeletmódosítás célja a gyermekvállalási feltétel teljesülésére vonatkozó 2026. július 1-én lejáró határidő meghosszabbítása 2026. november 1-jéig. Aláírták a paksi Kurcsatov utcai tömbelső felújításának harmadik ütemére vonatkozó kivitelezési szerződést hétfőn. Barnabás István Paks alpolgármestere a sajtónyilvános szerződéskötésen elmondta, régi adósságát törleszti a város ezzel a beruházással. A projekt során teljes körűen megújulnak az érintett közterületek, a vízzel vezető rendszerek, közművek, parkolók, zöld felületek, valamint utcabútorok újulnak meg, illetve kerülnek kialakításra. Az alpolgármester beszélt arról is, hogy mely közterületeket érinti a felújítás.
4: A projekt egyébként ugye a Babics-Mihály utcától a Barátság utcáig terjedő szakasza, a másik két oldal ugye a Gagarin utca, tehát az atomparknak a házak felüli oldala, vagy a déli oldala, illetve a Kurcsatov utcának az északi oldala közötti területről van szó. Ebben benne van az irodaház, meg az ESZI kollégiumának az két épülete, tehát ez két ilyen nagy épület.
3: Valamint a Móricz Zsigmond utca és a Barátság utca egyes részeit is érinti a tömbelső felújításának következő üteme, tette hozzá Barnabás István. A mintegy nettó 248 millió forintos beruházást a Globe Aqua Kft. Nyerte el, mely a tervek szerint már a jövő héten megkezdi a munkálatokat. Éva Ákos, a cég ügyvezetője elmondta, a beruházást ütemterv szerint az önkormányzattal együttműködve és a lakosság tájékoztatása mellett fogják megvalósítani. A munkálatokra 180 nap áll a rendelkezésükre.
5: Egy ütemterv fog erről készülni, amit egyébként a lakóközösség, az ottani lakóközösség és a város lakói meg fognak tudni ismerni menet közben. Ezt egyébként még majd bizonyos pontjaiba egyeztetnünk kell az önkormányzattal, a különböző önkormányzati hatóságokkal, hiszen sok hatóságnak a bevonásával készül ez a projekt. Legfőképpen ugye a növényzet, ami a Gesztenyés utcában is nagyon fontos szerepet játszott, itt is azt játszik, és azzal kapcsolatos itt a főkertésszel is még további egyeztetéseik vannak, és azt természetesen be fogjuk illeszteni a projektnek a folyamataiban. A véghatáridő tekintetében viszont én úgy gondolom, hogy egy sokkal korábbi időpontot fogunk tudni majd produkálni. Többek között, ahogy a alpolgármester úr mondta, az ünnepekre való tekintettel is, meg egyébként a kapacitásaink is lehetővé teszik azt, hogy gondolom, hogy egy sokkal dinamikusabb munkavégzéssel hamarabb át fogjuk tudni ezt adni.
3: A projekthez kapcsolódóan Barnabás István alpolgármester a jövő hétre tervezi egy lakossági fórum megszervezését, ahol az érintett utcák lakóival egyeztethetnek a munkálatokra vonatkozóan. Ezt követően pedig átadják a munkaterületet a kivitelezőnek.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
3: A szekszárdi Görbe Dávid és Tóth Domonkos remek versenyzéssel nyerte meg a kajak kettesek döntőjét az ifjúsági Európa-bajnokságon, amelynek idén a romániai Pitesti adott otthont. A magyar páros magabiztos teljesítménnyel utasította maga mögé a mezőnyt, így felállhatott a dobogó legfelső fokára. Görbe Dávid a szekszárdi kajakkenu SE versenyzője, így az aranyérme a Tolnai vármegyeszékhely számára is különösen örömteli siker. A magyar válogatott másik egysége, Mózes Dávid és Budai Kevin szintén döntőbe jutott, ahol végül az 5. helyen zárta a versenyszámot, adta hírül a Magyar Kajakkenu Szövetség.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: pontos idő 14 óra 5 perc, június 30-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, Graca Levente vagyok, és itt leszek veletek egészen 6 óráig. Fantasztikus zenék lesznek, hamisítatlan pálfikati féle tudósítással is jelentkezni fogok, és mindent elkövetünk, hogy valahogy túléljük a mai 40 fokos kánikulánkat. De hogyha minket hallgattok, akkor talán elviselhetőbbé tudjuk tenni a szitút mindenki számára. Kezdjük is rögtön Purple Disco Machine-nel, Fire and Ice, ez a szám címe 2025-ből, egy kis jég, let's go!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM.

Swedish House Mafiát hallottatok, ez volt a Wait So Long 2025-ből. Nos, június 30-a van, ez pedig azt jelenti, hogy a mai napon Pál, Emília, Bács és Ditta nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Átadom a szót a Maneskinnek, Baby Sad, ez fog szólni 2023-ben.

Ez volt Jax Jones és a 2024-es Never Be Lonely. Nos, még két track következik, egy Kim Petras-tól, egy pedig Taylor Swift-től, aztán utána egy kis reklám erejéig lelépünk, de aztán jövök vissza zenékkel és lebilincselő témákkal. De a szó most még Kim Petrasé, 2021-ben jön tőle a Future Starts Now.

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
3: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Bemutatjuk neked a

Ez volt Ravin Lenei és a 2025-ös Love Me Not. Nos, egy kis programajánló augusztusra a kalohírek.hu oldalon olvasom, hogy a tavalyi siker után 2026-ban is folytatódik a közösségi zenés estek programsorozat, amelynek az egyik kiemelt rendezvénye az udvari riffek. A nyári koncertest augusztus 8-án szombaton 20 órakor kezdődik a Művelődési Központ hangulatos udvarán. Az este során három ismert zenekar gondoskodik a jó hangulatról, a Country Road, a New Generation és a Dunarock Acoustic váltja egymást a színpadon. A változatos műsornak köszönhetően a country, a rock és az akusztikus zenekedvelői egyaránt kellemes estére számíthatnak. A szervezők büfével is készülnek, ahol hűtött italok várják a koncertlátogatókat. A program ingyenesen látogatható, így bárki csatlakozhat egy zenés közösségi nyárestéhez. Remélhetőleg az időjárás is kissé barátságosabb lesz már addigra, bár holnaptól kezdődik az enyhülés. Na majd részletes időjárás jelentésben is beszámolok a várható fejleményekről, de a szó most még a Coldplay-é, 2024-ből fogjátok hallani a Feels Like I'm Falling in Love című számot. Let's go!

Selena Gomez-től és Charlie Puth-tól szólt a We Don't Talk Anymore 2016-ból. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig Robi hírösszefoglalója következik, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
2: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Gyanúsítottként hallgatta ki az úgynevezett aranykonvoj ügyben, Hajdú János volt rendőraltábornagyot, a terrorelhárítási központ volt vezetőjét, jogellenes fogvatartás büntette miatt indult nyomozás keretében a fővárosi nyomozóügyészség, tájékoztatta a központi nyomozófőügyészség hétfőn az MTI-t. A megalapozott gyanú szerint a TEK főigazgatója 2026. március 4-én eligazítást tartott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felkérése alapján az úgynevezett aranykonvoj ügy műveleti feladataiban résztvevő vezetőknek. Meghatározta, hogy az Ausztriából Magyarországon keresztül Ukrajnába tartó nagy mennyiségben amerikai dollár, valamint euróbankjegyeket, továbbá befektetési aranytömböket szállító gépjárműveket meg kell állítani és fel kell tartóztatni. Azt írták, a főigazgató azt az utasítást adta, hogy az ukrán állampolgárokat bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt kell elfogni, és bilincs, valamint látást akadályozó textília alkalmazásával elő kell állítani. A nyomozóügyészség a TEK főigazgatójával hétrendbeli, a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás büntetének gyanúját közölte. Hajdú János panasszal élt a gyanúsítás ellen, nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését és vallomást tett. A gyanúsított szabadlábon védekezik, olvasható a közleményben. Független képviselőként folytatnák munkájukat Paksváros önkormányzatának Fidesz-KDNP-s képviselői. Ezt a hétfői rendkívüli képviselőtestület ülésen jelentette be Szél Benyamin képviselő. A Fidesz-KDNP frakció tagjai döntésének hátteréről Szél Benyamin a Telepaksnak nyilatkozva elmondta, hosszas mérlegelés előzte meg az elhatározásukat.
4: Én úgy gondolom, hogy aki követte az eddigi munkásságunkat, láthatta, hogy nem azt a tipikus ellenzéki szerepet töltöttük be, hogy fölöslegesen bármibe is beleállnánk, folyamatosan csak azt néztük, hogy mi Paks érdeke. És jelen pillanatban is ez vezérelt minket. Természetesen van egy abszolút megváltozott politikai helyzet, és ebben a politikai helyzetben, ha mi megszólalunk, akkor nyilván nem a kormány támogató politikai közösségként tudnánk megszólalni, hanem egy ellenzéki közösségként, amely alapvetően ugye magával vonza azt az országos politikai attitűdöt, azt a kontextust, hogy mi nem feltétlenül a Paksi atomerőmű miatt szólalunk föl, nem feltétlenül Paks 2 miatt szólalunk föl, nem feltétlenül a Paks városa érdekében szólalunk fel, hanem ennek van egy pártpolitikai hátsó gondolata. Mi ezt szeretnénk mindenképpen megszüntetni, ezt a fajta gondolatot, hogy bármiféle Paks városa, illetve az atomenergetika melletti kiállásunk az pártpolitikai kontextust kaphasson. Tehát egyértelműen a célunk az, ezzel az volt, hogy a várost és az atomenergetikát a lehető legjobban tudjuk képviselni a megváltozott körülmények között.
3: Szél Benyamin hozzátette, a szükséges adminisztratív lépéseket már a mai nappal megkezdik annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb hivatalosan is független képviselőként folytathassák munkájukat. 10 tűzesethez és 8 műszaki mentéshez riasztották a Tolna vármegyei tűzoltókat a hétvégén, tájékoztatott a katasztrófavédelem. Több alkalommal kiterjedt mezőgazdasági tüzek, valamint egy súlyosabb konyhai tűz miatt volt szükség beavatkozásra. Péntek délelőtt Tolnán a Szedresi utcában egy családi ház udvarán a tulajdonos darazsakat szeretett volna kiirtani egy használaton kívüli hűtőszekrényből, ám a művelet közben a berendezés begyulladt. A lakó a lángok oltását megkezdte, a tolnai önkormányzati tűzoltók pedig egy vízsugárral teljesen visszahűtötték és eloltották a hűtőt. Délután egy idős férfi csúszott a vízbe faddomboriban, és a parton olyan súlyos boka és lábsérülést szenvedett, hogy önerőből nem tudott megmozdulni. A tolnai önkormányzati és a faddi önkéntes tűzoltók mentőkötél és hordágy segítségével emelték ki a férfit a nehezen hozzáférhető helyről, majd átadták a mentőszolgálat munkatársainak, akik kórházba szállították. Vasárnap délután Györkönny külterületén csaptak fel a lángok, ahol mintegy 20 hektáron égett a lábon álló gabona. A helyszínre a paksi hivatásos és a Györkönyi önkéntes tűzoltókat, valamint Kalocsáról egy vízszállító járművet riasztottak. Az egységek három vízsugárral és kéziszerszámokkal folytották el a tüzet, miközben a terület körbetárcsázását egy erőgép is segítette.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most...
5: A pontos idő 15 óra 6 perc, június 30-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Méghozzá, ahogy azt beígérhettem az előző óra végén, Switch Disco kezdi be ezt az óránkat. 2025-ből fogjátok hallani az I Found You-t. Let's go!
2: És most egy új

Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban 40 fok van kb. Odakint, derült napsütéses időnk van egész álló nap, bár időnként úgy tűnik egy-egy felhő mégiscsak eltakarja az eget. Tovább tombol a hőség, piros figyelmeztetés van kiadva egyébként hőségre, az időkép.hu így állapítja meg a mai napi történéseket. És nézzük csak, hogy mi várható, viszont az elkövetkezendő napokban változás van a küszöbön. Ez az iszonyatos perzselő hőség végül oda vezetett, hogy holnap egy hidegfronti hatás fog betörni az országba. Elképzelhető, hogy csapadékkal, zivatarokkal és záporokkal érkezik. Holnap, azaz július 1-én már csak 35 fok lesz a napi csúcshőmérséklet, és nem 40, és ez megy tovább lefelé, másodikán már 30 fokig csökkenünk majd. Tehát egy kellemes, nyárias, de azért mégiscsak kibírható hőmérsékletben fogunk megállni, míg a 29 fok se lesz elképzelhetetlen a hidegfronti hatás következtében, de ami még bizonyos, a mai napon az elképesztő

kánikula és szárazság. Nos, ezzel természetesen úgy tudjátok felvenni a küzdelmet, hogyha hidratáljátok magatokat rendesen, pótoljátok a napközben elveszített folyadékot vízivással, illetve, hogyha mégis kimerészkedtek a perzselő és gyilkos napsugarak közé, akkor a káros sugárzás ellen UV-szűrős napszemüveggel, magas faktorú naptejjel, illetve kalappel és sapkával lehet védekezni.

Kylie Minogue-ot és Sia-t hallottátok, ez volt a 2024-es Dance Alone. Nos, az Origo.hu cikkét olvasom, közeledik ugyanis a V4 Fesztivál, ez már a 13. lesz. 4 színpadon több mint 40 zenei program várja a fesztiválozókat. Július 1-e és 4-e között olyan nevekkel, mint a Novel Vogue, vagy a fesztiválra visszatérő Holland Krák & Smack, de a nemzetközi fellépők mellett a hazai felhozatal is izgalmasnak ígérkezik, hiszen érkezik többek között a Pornograst, a Bohemian Betyars, az Analóg Balaton, a Bagosi Brothers Company, Déva, Lenke, Lil Frag, Daniel Fi és az Anima Sound System, akik valódi audiovizuális showval szórakoztatják majd a multikulturális élményekre fogékony közönséget. A koncerteken túl számos izgalmas nappali program is várja a művészetek szerelmeseit, szabadtéri kiállítás, kézműves alkotói workshopok, motorcsónakos élményhajózás, VR színház kézműves vásár és reggeli torna és meditáció is gazdagítja a kínálatot. A fesztivál 12 éves kor alatt ingyenes, pénteken és szombaton 15 órától bábszínházi előadás lesz látható a Lukács és Tamás gyerekbirodalomban, valamint újra kinyit a V4 OVI, ahol szakképzett óvoda pedagógusok vigyáznak a gyerkőcökre, míg anyu és apu kikapcsolódik és elmerül a fesztivál forgatagban. Tehát a V4 fesztivál július 1-e és 4-e között lesz Nagymaroson a Dunakanyarban. A Dunakanyar természeti szépsége, a minőségi művészeti programok és a változatos zenei felhozatal együtt teszik felejtetetlenné a nyárindító őszművészeti eseményt. Mindenkinek ott a helye, aki szereti az igényes zenét és az igényes kulturális programokat, és most az egyébként július 4-én szombaton esedékes sztár fellépőtől fogok játszani, a Novel Vogue játszik majd ugyanis a V4 fesztiválon, következzen is a Dancing with Myself 2006-ból.

Ez volt Benzon Boone és a 2025-ös Sorry, I'm Here for Someone Else, és már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a brutális kánikulában ázó júniusi délutánnak a lendületét. Lady Gaga következik a 2025-ös Abracadabra.

Cecilia Krától és Burak Jetertől hallhattátok a 2019-es My Life is Going On című számot. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy közlekedési hírek következik, utána egy kis reklám, majd Robi hír összefoglalója jön, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: Közlekedj velünk!
1: Az M6-os autópályán Bátaszék után a Pécs felé vezető sávokat a 177-es és 178-as kilométer között lezárták, mert aszfaltoznak. A forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Az 51-es főúton, a 157-es kilométernél Bajánál a burkolatot tisztítják. A mozgó terhelés mellett a félpályán halad a forgalom. És szintén Baján a 161-es és 163-as kilométer között optikai hálózat fejlesztéséhez kábeleket telepítenek, útszűkület, időszakosan félpályás lezárás zavarja a forgalmat. A 61-es főúton Pincehely közelében a 44-es kilométernél vízvezetéket javítanak, a fél útpályát felbontották.
0: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
2: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól! Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Szerda éjfélig meghosszabbítja a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleményében hétfőn. A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy a tartós, helyenként 40 Celsius fokot megközelítő hőség fokozottan megterheli a szervezetet, ezért kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás. Továbbra is a vízfogyasztása javasolt, miközben ajánlott kerülni az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italokat, tették hozzá. A rosszulétek megelőzése érdekében azt kérték, lehetőség szerint senki se tartózkodjon a tűzőnapon délelőtt 11 és délután 4 óra között, és kerüljék a megerőltető fizikai munkát ebben az időszakban. Magyar Péter miniszterelnök hétfő esti Facebook videójában a magyar lakosságot az ivóvíz takarékos használatára kérte, ugyanis a rendkívüli hőség már jelenleg is az ország számos pontján jelentős vízellátási problémákat okoz, írja az MTI. Az Európai Unió tanácsa ajánlásokat fogadott el hétfőn, amelyben felszólította a tagállamokat és a politikai döntéshozókat, hogy vegyék figyelembe a lakhatási igények és a demográfiai trendek, például az előregedett népesség, a háztartások méretének csökkenése és a vidékről a városba irányuló migráció közötti kölcsönhatást az elérhető és méltányos lakhatás biztosítása érdekében, írja az MTI. Az uniós tagállamok foglalkoztatási és szociális miniszterei luxemburgi ülésükön jóváhagyott ajánlásukban felhívták a figyelmet az európai lakhatási válság sokrétű és generációkon átívelő jellegére, valamint annak olyan szempontokra gyakorolt hatására, mint a kohézió, a fenntarthatóság és a versenyképesség. Elismerve, hogy a lakhatás elsősorban a tagállamok hatáskörébe tartozik, az uniós tanács felkérte az Európai Bizottságot, hogy továbbra is támogassa a tagállamok erőfeszítéseit a megfelelő és megfizethető lakhatáshoz való hozzáférés javítása érdekében. Rendkívüli ülést tartott tegnap délután Paksváros önkormányzatának képviselőtestülete. A városvezetők mintegy 9 napi rendi pontot tárgyaltak az ülés során. Heringes Anita, Paks polgármestere az ülést követően a napirendi pontokkal kapcsolatos döntésekről is beszámolt. A polgármester a Telepaksnak nyilatkozva elmondta, a testület döntött az úgynevezett panelprogrammal kapcsolatosan is, ugyanis a pályázatra beérkezett kérelmeket hagyták jóvá a képviselők.
5: Én hihetetlenül hiszek ebbe a Lánykori Nevén panelprogramba, mert tényleg az energiakorszerűsítés, a felújítások, a hőszigetelés, a klímák kihelyezése, a napelemek kihelyezése, mindegy olyan pont egy családi ház vagy egy társasház életében, amivel energiát tudunk megspórolni, úgyhogy továbbiakban is a város támogatni fogja az ilyen jellegű beruházásokat.
4: A testület döntött a város közbeszerzési tervének módosításáról is, idén már második alkalommal. Ez Heringes Anita szerint egy pozitív fejlemény, ugyanis ez azt jelzi, hogy zajlanak fejlesztések a városban. A képviselők az egykori paksi zsinagóga épületére, a paksi Pákolic István városi könyvtár falára egy új emléktáblát is terveztetnek a holokauszt paksi áldozatainak emlékére. A grémium határozott a beérkezett pályázatokat követően a DC Dunakom ZRT új vezérigazgatójának személyéről is.
5: Egy hosszú, de nagyon demokratikus folyamatban választottuk ki a vezérigazgatói posztra Bunkóczi Rolandot, 17 pályázó pályázott erre a posztra, és a képviselőtestület összes tagja meghívást kapott a kiválasztási folyamatban. Ugye azt tudnia kell a lakosságnak, hogy hivatalosan ez egy polgármesteri kinevezés lenne. Az előző ciklusokban mindig így is történt. Egy személyben a polgármester előterjesztette a szemét, akit vezérigazgatónak meg akar választani. Mi azt ígértük, hogy minden esetben, amikor jogilag lehetőségünk van rá, akkor pályáztatási folyamatot fogunk végigcsinálni. És úgy fogjuk közösen kiválasztani a vezérigazgatót, hogy mindenki megelégedésére szolgáljon a képviselőtestületbe, és utána teljes szívvel tudjuk ajánlani Paksváros szolgálatába ezeket az embereket. A Paksi Gyógyászati Központ volt az első ilyen pályáztatási folyamat, amiben számos jelentkező volt. Azt gondolom, hogy egy hihetetlen jó döntés született a végére, ott is több körben kellett meghallgassuk a jelentkezőket. Itt is 17 jelentkezőt több körben hallgattunk végig, és azt gondolom, hogy a képviselőtestület minden tagja egységes álláspontot képviselt. Bunkóczi Rolandot láttuk a pályázók közül a legalkalmasabbnak erre a pozícióra.
4: A képviselők döntöttek még több közbeszerzési folyamat megindításáról, eszközök vásárlásáról és fejlesztésekről is, melyekkel kapcsolatosan további részletek hétvégi heti körkép magazinunkban lesznek hallhatók.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
6: A pontos idő 16 óra 5 perc, június 30-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek már! Kezdjük is az újabb pergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Robinak az informatív hírösszefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább, míg pedig, ahogy ezt beígérettem az előző óra végén, Miles Smith-é az első track joga. Nice to meet you, ezt fogjátok hallani 2025-ből, de még ebben az órában hamisítatlan Pál Fikati féle tudósítással is jelentkezni fogom. Érdemes lesz tehát velünk tartani, let's go!
0: És most. Egy újabb óra.

Ez volt Bruno Mars és az idei I Just Might. Nos, még két track következik, egy Mabel-től, egy pedig az ikonikus Eros Ramazzotti és Louis Fonsi kombójától, utána egy kis reklám erejéig lelépünk, de aztán jövök vissza zenékkel, és egy hamisítatlan Pál Fikati féle tudósítás is vár rátok az óra második felében, nem másról lesz szó, mint a nemrég a Csengei Dénes Kulturális Központban lezajlott Tolna megyei tízás romák találkozójáról. A szó Mabel-é 2021-ben jön a Let Them Know.

0: Slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Kolibri Hungary.
2: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
1: Tapintható alaprajztáblák, prime matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
2: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
3: Álomterasz. Saját gyártású teraszok és téli kertek. Várunk országszerte 5 bemutató udvarunk egyikében. Álomterasz. A prémium, ami nem privilégium. Álomterasz.hu.
4: Fényképes ajándéktárgyak, nyomtatás, reklámanyagok, vászonképek és irodaszerek egy helyen. Tartim Iroda Kellék Kft., ahol az ötletekből kész termék lesz. Tartim Iroda Kellék Kft.hu.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
6: Edda Művek ünnepi nagykoncert Gártonyban július 4-én várunk mindenkit Pataki Attila 75. születésnapjára. Jegyek kaphatók a broadway.hu oldalon és a helyszínen.
7: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
0: Reklámot hallottatok.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: Pénteken este Pakson a Csengei Dénes Kulturális Központban Tolna megyei tiszás romák találkozójára került sor. Az összejövetelen a Tolna megyei roma és romákkal szimpatizáló tiszás aktivisták, szigetek, szigettagok mellett az ország több területéről érkeztek. A találkozó részleteiről a házigazda Paksi Romatom Tisza sziget vezetője, Lakatos Lajos esélyegyenlőségi szakember beszélt Pálfi Katalin kolléganőnknek.
2: A mi szigetünknek is, mint ahogy az összes többi szigetnek a megyében az országban, április 12-e után el kellett döntenie, hogy idézőjelben békeidőben, a hétköznapokban mit kezdünk magával, mint egy informális közösség, aki addig egy bizonyos célért jött létre, és mindenkinek meg kellett találni a saját maga arculatát, saját maga célkitűzését. Valaki kifejezetten szociális jellegű célokat találtak, valaki esetleg környezetvédelmi célokat talált, vagy egyéb közérdekű célokat, mi pedig a szemlélet formálásra szerettük volna hangsúlyt helyezni, illetve arra, hogy az állampolgári tudatosságot erősítsük, szakembereken, döntéshozókon, példaképeken keresztül, pódiumbeszélgetéseken keresztül, és ebbe belefér természetesen az állampolgári tudatosságon belül a környezettudatosság, egészségtudatosság, az önrendelkezési képességnek az erősítése. Tulajdonképpen már május elején elkezdtük akkor szervezni azt a programot, amelynek a fő célkitűzés az volt, hogy a békés együttélés promotálja, megyei szinten találkozunk olyan romákkal, nem romákkal, akik különböző belső-külső paramétereiktől függetlenül, de egyetértenek a célkitűzéseinkkel vagy az elképzeléseinkkel. Roma és nem roma tiszások megyei találkozója nevet kapta a program, de tulajdonképpen ahogy elkezdtük szervezni, azt vettük észre, hogy túlnőtte magát az egész program. Így lett ennek tulajdonképpen egy kulturális blokkja, lett neki egy díjátadó blokja, ami arról szól, hogy a Nemzeti Összetartozás napján úgy döntöttünk, hogy egy békés együttélésért nívódíjat alapítunk, amelyet Pucci Béláról neveztünk el, akitől ugye elhangzott a mondat 1990-ben Marosvásárhelyen, amikor ugye belpolitikai okok miatt a románokat felhergelték ugye a határon túli magyarok ellen, és a romák megindultak a magyarok védelmében, és akkor hangzott el a mondat, hogy ne féljetek, magyarok, megjöttek a cigányok. És nekünk a szolidaritás mintaképe ugye Pucci Béla, aki azóta ugye már elhunyt, viszont a neve tovább él, és így, hogy az országgyűlésbe, törvényhozásba is rengeteg roma ember került be, így olyan biztató jeleket látunk, hogy az empátia, a szolidaritás, a békés együttélés az erősödni fog. És legelső körben Kőszegi Krisztián országgyűlési képviselő, az országgyűlés alelnöke mondott igent. Paks város polgármestere, Heringes Anita mondott egy köszöntőt, és ő is hozott egy ajándékot ugye az országgyűlés alelnökének. Akkor a megyéből nagyon sok helyről jöttek civilek, magánemberek, különböző civil szervezetek képviselői és különböző tiszaszigetek képviselői, sőt még a megyén kívülről is, Budapestről is érkeztek érdeklődők, így több mint fél százan tudtunk jelen lenni az eseményen. Akkor a Sukár Cserhely Roma Hagyományőrző Együttes adott egy autentikus roma műsort, és lehetőséget adtunk egy helyi civil szervezetnek, hogy bemutatkozzon pár percben, ez pedig ugye nem más volt, mint a Paksi Szivárvány Egyesület, akinek többek között van ugye az Angyal Kommandó projektje. Ezen kívül ugye jelen volt Csonka Ferenc, aki az Országos Roma Kerekasztal tagja, illetve a Tolna 3-as szigeteknek a kapcsolattartója jelenleg, illetve hát ő volt ugye Cseh Tamásnak a kampányban a kampányfőnöke. És hát ugye Tamás nem tudott eljönni hivatalos elfoglaltsága miatt, ezért a közvetlen munkatársa képviselte, és osztotta meg velünk ugye azt a levelet, illetve annak a tartalmát, amit köszöntésül Cseh Tamás írt a konferenciának, a megbeszélésnek, illetve azon résztvevőknek. Úgyhogy így zajlott a program, és akkor sor került a díjátadásra, és az első díjazottunk, a Pucci Béla békés együttélésért nívódíjas kitüntetettje, az Kőszegi Krisztián lett, az országgyűlés alelnöke, aki szó szerint az ormánsági terepről jön, ahol ugye pedagógusként, illetve tanodavezetőként funkcionált, ő maga is hátrányos helyzetű közegből küzdötte fel magát, Tehát tulajdonképpen a pedagógusi pulpitusról az országgyűlési elnöki pulpitusig küzdötte fel magát, ez is egy példaértékű, de rendkívül szerényen és alázatosan áll mindehhez, és ezért is őt szólítottuk meg legelőször arra, hogy jöjjön el és vegye át ezt a díjat, és első régen mondott, úgyhogy ez részünkre nagyon nagy megtiszteltetés volt.
1: További tematikus programokat tervez a Paksi Rómatom Tisza sziget, folytatta Lakatos Lajos esélyegyenlőségi szakember.
2: A soron következő az lehetséges, hogy lesz egy ilyen drogprevenciós program, amire szeretnénk megszólítani esetleg Zahár Gábort, hogyha elfogadja meghívásunkat. Szeretnénk egy egészség és sporttudatos programot is többek között, amelyre szeretnénk meghívni Zsiga Melindát, ugye, aki kickbox bajnok, és ugye a szakellátásból, illetve a nevelőszülői hálózatból jön, mert gyerekként ott nevelkedett, és most pedig ugye profi sportolóként ő is példaértékű, ővele is már felvettük a kapcsolatot, úgyhogy folynak a tárgyalások, és az fontos tudni, hogy a mi projektünkben nem volt, nincs és nem is lesz közpénz, tehát a sziget tagok magánadományából, illetve civil és civil szervezetek és magánemberek mikroadományaiból körülbelül egy ilyen 100 000-es nagyságrendet emésztett fel a program, de ez az egész, ez még egyszer mondom, ez magán személyek és a mi sziget tagságunknak az adományaiból adódott össze.
3: Milyen sűrűséggel tervezitek ezeket az összejöveteleket, programokat, amik itt az előbb is elhangzottak?
2: 2-3 havonta szeretnénk ilyen programokat, és ha nem is tudunk mindig nagyon nagy programokat csinálni, mert mondjuk nem úgy adja lehetőségünk, akkor az alap, hogy szervezünk például szemétszedési programokat, olyan érzékenyíti előadásokat, amelyekhez mondjuk nem kell nagyon nagy előadó, nem kerül nagyon sok pénzbe. Tehát, hogy mindenféleképpen próbálunk helyileg, lokálisan kisebb programokkal is, azok talán havonta lesznek, a nagyobbak pedig talán ilyen negyed évente. De bárki támogathat minket, tulajdonképpen mivel nem vagyunk jogi személyiséggel rendelkező közösség, ugye Biritói székhelyű Anubis Egyesület állt mellénk, kifejezetten jó szándékkal abból a célból, hogy ha valaki utalni szeretne és így szeretne bennünket segíteni, akkor legyen egy olyan civil szervezet, akin keresztül ezt megteheti, és ennek más funkciója nincs tulajdonképpen. Ez egy fontos cél, hogy mindig legyen valami, de olyan, ami a közösségnek a javára is hasznára válik, és nagyon fontos azt megemlíteni, hogy velem együtt 5 fő volt az, aki most másfél hónapon keresztül napi és heti szintű egyeztetéssel együtt megszerveztük ezt a programot. Tehát nyilván az én nevem, személyem hallható, látható legtöbbször, de nagyon fontos tudni, hogy ezt az egészet 5-en szerveztük meg a szigetünkből, úgyhogy nekik is ezúton is hálás köszönet, hogy idejüket, energiájukat önkéntesen ide áldozták erre a programra.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

0: Ada juga.
1: Ada juga sih telepon.

Ellie Gouldingot és Calvin Harris-t hallottátok, ez volt a 2023-as Miracle. Nos, óra vége van, az azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig Robi következik a hírösszefoglalóval, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
1: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megjelentek a diákhitel stopról és a babaváróhitel visszafizetési moratóriumának meghosszabbításáról szóló kormányrendelet módosítások a Magyar Közlönyben hétfőn, írja az MTI. A hallgatói hitellel kapcsolatos módosítás célja, hogy megakadályozza 2024. december 31-én fennálló szabad felhasználású hallgatói hitelek kamatának emelkedését. A rendelkezéssel a diákhitel kamatstopot év végéig, tehát 2026. december 31-ig szabította meg a kormány. A babaváró hitellel kapcsolatos rendelet módosítás célja a gyermekvállalási feltétel teljesülésére vonatkozó 2026. július 1-én lejáró határidő meghosszabbítása 2026. november 1-jéig. Részleges felmentést kapott a Paksi Atomerőmű a további teljesítménycsökkentés alól, adta hírül az MVM Paksi Atomerőmű ZRT. Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, két alkalommal is csökkenteni kellett az atomerőművi blokkok termelését a Duna megnövekedett hőmérséklete miatt, ami hétfőn már meghaladta a 30,2 Celsius fokot, ez pedig már a jogszabályban rögzített határérték felett volt. A jogszabályi előírásoknak megfelelően az atomerőmű blokkjain újabb 640 megawatt teljesítménycsökkentést kellene végrehajtani. A Mavir ZRT javaslatára az ellátásbiztonság garantálása érdekében az energiapolitikáért felelős miniszter a Paksi Atomerőmű számára a június 29-e és 30-a közötti időszakra részleges felmentést adott a további teljesítménycsökkentés alól. Eszerint a 640 megawattos leterhelésből az atomerőműnek mindössze 40 megawattnyi termeléscsökkentést szükséges végrehajtani. A szakemberek a Duna hőmérsékletét folyamatosan mérik, és a szükséges intézkedésekről folyamatosan egyeztetnek a Mavirral. Független képviselőként folytatnák munkájukat Paksváros önkormányzatának Fidesz-KDNP-s képviselői. Ezt a hétfői rendkívüli képviselőtestület ülésen jelentette be Szél Benyamin képviselő. A Fidesz-KDNP frakció tagjai döntésének hátteréről Szél Benyamin a Telepaksnak nyilatkozva elmondta, hosszas mérlegelés előzte meg az elhatározásukat.
3: Én úgy gondolom, hogy aki követte az eddigi munkásságunkat, láthatta, hogy nem azt a tipikus ellenzéki szerepet töltöttük be, hogy fölöslegesen bármibe is beleállnánk, folyamatosan csak azt néztük, hogy mi Paks érdeke. És jelen pillanatban is ez vezérelt minket. Természetesen van egy abszolút megváltozott politikai helyzet, és ebben a politikai helyzetben, ha mi megszólalunk, akkor nyilván nem a kormány támogató politikai közösségként tudnánk megszólalni, hanem egy ellenzéki közösségként, amely alapvetően ugye magával vozza azt az országos politikai attitűdöt, azt a kontextust, hogy mi nem feltétlenül a Paksi Atomerőmű miatt szólalunk föl, nem feltétlenül Paks 2 miatt szólalunk föl, nem feltétlenül a Paks városa érdekében szólalunk fel, hanem ennek van egy pártpolitikai hátsó gondolata. Mi ezt szeretnénk mindenképpen megszüntetni, ezt a fajta gondolatot, hogy bármiféle Paks városa, illetve az atomenergetika melletti kiállásunk az pártpolitikai kontextust kaphasson. Tehát egyértelműen a célunk az ezzel az volt, hogy a várost és az atomenergetikát a lehető legjobban tudjuk képviselni a megváltozott körülmények között.
2: Szél Benyamin hozzátette, a szükséges adminisztratív lépéseket már a mai nappal megkezdik annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb hivatalosan is független képviselőként folytathassák munkájukat.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: A szekszárdi Görbe Dávid és Tóth Domonkos remek versenyzéssel nyerte meg a kajak kettesek döntőjét az ifjúsági Európa-bajnokságon, amelynek idén a romániai Pitesti adott otthont. A magyar páros magabiztos teljesítménnyel utasította maga mögé a mezőnyt, így felállhatott a dobogó legfelső fokára. Görbe Dávid a szekszárdi kajakkenu SE versenyzője, így az aranyérme a Tolnai vármegyeszékhely számára is különösen örömteli siker. A magyar válogatott másik egysége, Mózes Dávid és Budai Kevin szintén döntőbe jutott, ahol végül az ötödik helyen zárta a versenyszámot, adta hírül a Magyar Kajakkenu Szövetség.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
4: A pontos idő 17 óra 5 perc, június 30-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek! Már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Méghozzá, ahogy ezt beígértem az előző óra végén, Joel Corey kezdi be az óránkat. 2025-ből fogjátok hallani a Be Alright című számot. Let's go!
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Július 11-én 8 óra 30 perckor Domboriban a 2-es számú strandon ismét szabadtéri filmvetítés várja az érdeklődőket. Ezúttal a Szenvedélyes Nők című filmet vetítik a Holdfény mozi szervezésében, ami ingyenes belépés mellett megtekinthető. A Bölcskei Rákóczi Filmszínházban pedig legközelebb július 3-án, azaz pénteken lesz vetítés. Három premier is várja a mozi látogatóit. Először 16 órától a Marsupilami című családi kalandfilmet vetítik, 18 órától a Supergirl következik, egy szuperhősös science fiction, 8 óra 30 perctől pedig ismét egy premier, a Meghívás című vígjáték.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

Ez volt Mr. Belt és a 2024-es It's Not Right, But It's Okay. Még két track következik, egy Trevor Danieltől, egy pedig Enrique Iglesiastól, utána pedig egy kis reklám erejéig lelépünk, aztán jövök vissza zenékkel és valami lebilincselő témát is hozok. Trevor Danieli a szó, 2020-ban jön a Falling.

0: a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
2: Anya, nézd, de cuki! Jó, ez még aranyosabb!
3: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3, egy kis állatkert a kisváros tévében.
2: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Még változatosabb zenék úton hazafelé. Veletek. Paks FM. Összeköt.

Ez volt Tainy és Shawn Mendes a 2021-es Summer of Love-val. Nos, a 24.hu cikkét találtam meg nektek. Nem az a legnagyobb baj a Balatonnal, írják, hogy kevés benne a víz. Számos különböző krízis érinti egyszerre a Balatont. A partokat beépítik, miközben pusztulnak nádasai, vize pedig felmelegedőben van, és egyre inkább terhelik vegyszerek. Vasas Gábor, a Balatoni Limnológiai Intézet főigazgatója szerint a legtöbb hír mégis a túl vízállásával foglalkozik, pedig nem erre kellene fókuszálni. A szakértő a Magyar Tudományos Akadémia Biztos Hang című podcastjében arról beszélt, az alacsony vízállástól sokan félnek, pedig az nem feltétlenül katasztrófa. A tónak ugyanis azt tesz jót, ha vízjárása változik, élővilága is erre rendezkedett be. A tartósan magas vízszint ezért pont úgy káros következményekkel járhat, mint a tartósan alacsony, olvasható az MTA közleményében. Vasas Gábor úgy gondolja, a vízszintnél fontosabb kérdés a vízmérleg. Az elmúlt évtizedekben egyre gyakoribbá is jelentősebbé váltak azok az évek, amikor a Balaton vízmérlege negatív, azaz több víz tűnik el a túlvízrendszeréből, mint amennyi utánpótlásként érkezik. Ennek oka, hogy az olyan sekély tavak, mint a Balaton, illetve a Velencei tó különösen érzékenyen reagálnak a hőmérséklet, a csapadék és a párolgás változásaira, Magyarországon pedig egyre több az aszályos év. Emellett a forró napok száma is növekszik hazánkban, ami azért probléma, mert a víz felmelegedése, illetve a hőrétegződés változása kedvezőtlen algásodási folyamatokat indíthat be. A víz minőségét ráadásul tovább rontja, hogy a naptejek, illatszerek, gyógyszer maradványok és kerti vegyszerek mind bekerülhetnek a Balaton rendszerébe, akár csak a kémiai szúnyoggyérítéshez használt rovarölő szerek, amelyek súlyosan károsíthatják az élővilágot. Éppen ezért Vasas Gábor szerint jó lenne felhagyni ezzel a módszerrel és inkább biológiai gyérítés felé fordulni. A Balaton esetében azonban nem csak a víz miatt kell aggódni. A parti beépítések és ezzel együtt a nádasok kiirtása szintén kritikus kérdés. A nádasok élőhelyet adnak, szerepük van a halak szaporodásában, tompítják a hullámzást, szűrőként működnek és átmenetet képeznek a vízi és szárazföldi élőhelyek között. Éppen ezért a parti zónák további beépítése nem pusztán tájképi vagy természetvédelmi ügy, hanem a tó működő képességét érintő kérdés is. A klímaváltozás az inváziós fajok kockázatát is növeli, elhibázott haltelepítések, termálvizes kifolyók, akvarisztikai fajok elengedése és a melegedő vizek együtt segíthetik idegen honos fajok megtelepedését. A Balaton jövője ezért azon múlik, hogy képesek vagyunk-e rendszer szinten gondolkodni róla, ehhez pedig kiszámítható kutatás finanszírozásra, hosszú távú adatsorokra és a döntésekbe beépülő tudományos eredményekre van szükség. Nos, elnézést a hosszas értekezésért, de a Balaton az nekem különös szívügyem. Folytassuk egy kis zenével a sok szövegelés után, Ed Sheeran következik a 2025-ös Camera című trackjével.

leszettem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az ápor, de esernyő volt pár szó. Nem jártam a jére, s nem jártam

0: Sam Felt és Endless Summer szólt az imént a 2023-as Crying on the Dance Floor. Nos, ezzel a trackkel búcsúzom, köszönöm, hogy velem tartottatok, köszi, hogy a Paks FM-mel tartottatok, tartsatok továbbra is velünk, én azt tanácsolom, én Gracza Levente vagyok, és holnap a délelőtti órákban találkoztatok velem, legyen királynapotok, sziasztok srácok!
1: Hamarabb visszatérünk, mint hogy végeznél a sorban állással a kasszánál. Ez a Paks FM. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Ábi kedvenceit.
2: Lassan 4 hét, hogy elkezdődött a futballvilágbajnokság, szóval ideje lesz nekünk is játszani az idei himnuszt. És persze nosztalgiázunk is egy kicsit a VB himnuszok között.
3: For Africa.
2: Szóval hozom az elmúlt évtizedek legjobb VB himnuszait, tartsatok velem!
1: Best of kedvencek Ábitól, csütörtökön déltől egyig. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
4: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
5: Forddal közlekedik? Nem kell messzire mennie. Térjen be az FX Autóházba, a térség legközelebbi Ford márka kereskedésébe, ahol a legfrissebb modellek mellett teljes körű szolgáltatásokkal várják az érdeklődőket. Helyszíni kárügyintézés, szerviz, karosszéria és fényező műhely, hitel és biztosítási ügyintézés, teszt és csereautó szolgáltatás, új és használt autóértékesítés. Mindez egy helyen az FX Autóházban, Szekszárdon, a Pásztor utca 8-ban. További információért látogasson el a fordfx.hu oldalra.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Gyanúsítottként hallgatta ki az úgynevezett aranykonvoj ügyben, Hajdú János volt rendőraltábornagyot, a terrorelhárítási központ volt vezetőjét, jogellenes fogvatartás büntette miatt indult nyomozás keretében a fővárosi nyomozóügyészség, tájékoztatta a központi nyomozófőügyészség hétfőn az MTI-t. A megalapozott gyanú szerint a TEK főigazgatója 2026. március 4-én eligazítást tartott a Nemzeti Adó és Vámhivatal felkérése alapján az úgynevezett aranykonvoj ügy műveleti feladataiban résztvevő vezetőknek. Meghatározta, hogy az Ausztriából Magyarországon keresztül Ukrajnába tartó nagy mennyiségben amerikai dollár, valamint euróbankjegyeket, továbbá befektetési aranytömböket szállító gépjárműveket meg kell állítani és fel kell tartóztatni. Azt írták, a főigazgató azt az utasítást adta, hogy az ukrán állampolgárokat bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt kell elfogni, és bilincs, valamint látást akadályozó textília alkalmazásával elő kell állítani. A nyomozóügyészség a TEK főigazgatójával hétrendbeli, a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás büntetének gyanúját közölte. Hajdú János panasszal élt a gyanúsítás ellen, nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését és vallomást tett. A gyanúsított szabadlábon védekezik, olvasható a közleményben. Aláírták a paksi Kurcsatov utcai tömbelső felújításának harmadik ütemére vonatkozó kivitelezési szerződést hétfőn. Barnabás István Paks alpolgármestere a sajtónyilvános szerződés kötésen elmondta, régi adósságát törleszti a város ezzel a beruházással. A projekt során teljes körűen megújulnak az érintett közterületek, a vízelvezető rendszerek, közművek, parkolók, zöld felületek, valamint utcabútorok újulnak meg, illetve kerülnek kialakításra. Az alpolgármester beszélt arról is, hogy mely közterületeket érinti a felújítás.
7: A projekt egyébként ugye a Babics Mihály utcától a Barátság utcáig terjedő szakasza, a másik két oldal ugye a Gagarin utca, tehát az atomparknak a házak felüli oldala, vagy a déli oldala, illetve a Kurcsatov utcának az északi oldala közötti területről van szó. Ebben benne van az irodaház, meg az ESZI kollégiumának az két épülete, tehát ez két ilyen nagy épület,
6: valamint a Móricz Zsigmond utca és a Barátság utca egyes részeit is érinti a tömb első felújításának következő üteme, tette hozzá Barnabás István. A mintegy nettó 248 millió forintos beruházást a Globakva Kft. Nyerte el, mely a tervek szerint már a jövő héten megkezdi a munkálatokat. Éva Ákos, a cég ügyvezetője elmondta, a beruházást ütemterv szerint az önkormányzattal együttműködve és a lakosság tájékoztatása mellett fogják megvalósítani. A munkálatokra 180 nap áll a rendelkezésükre.
3: Egy ütemterv fog erről készülni, amit egyébként a lakóközösség, az ottani lakóközösség és a város lakói meg fognak tudni ismerni menet közben. Ezt egyébként még majd bizonyos pontjaiba egyeztetnünk kell az önkormányzattal, a különböző önkormányzati hatóságokkal, hiszen sok hatóságnak a bevonásával készül ez a projekt. Legfőképpen ugye a növényzet, ami a Gesztenyés utcában is nagyon fontos szerepet játszott, itt is azt játszik, és azzal kapcsolatos itt a főkertésszel is még további egyeztetéseik vannak, és azt természetesen be fogjuk illeszteni a projektnek a folyamataiban. A véghatáridő tekintetében viszont én úgy gondolom, hogy egy sokkal korábbi időpontot fogunk tudni majd produkálni. Többek között, ahogy az alpolgármester úr mondta, az ünnepekre való tekintettel is, meg egyébként a kapacitásaink is lehetővé teszik azt, hogy gondolom, hogy egy sokkal dinamikusabb munkavégzéssel hamarabb át fogjuk tudni ezt adni.
6: A projekthez kapcsolódóan Barnabás István alpolgármester a jövő hétre tervezi egy lakossági fórum megszervezését, ahol az érintett utcák lakóival egyeztethetnek a munkálatokra vonatkozóan. Ezt követően pedig átadják a munkaterületet a kivitelezőnek. A szekszárdi Görbe Dávid és Tóth Domonkos remek versenyzéssel nyerte meg a kajak kettesek döntőjét az ifjúsági Európa-bajnokságon, amelynek idén a romániai Pitesti adott otthont. A magyar páros magabiztos teljesítménnyel utasította maga mögé a mezőnyt, így felállhatott a dobogó legfelső fokára. Görbe Dávid a szekszárdi kajakkenu SE versenyzője, így az aranyérme a Tolnai vármegye székhely számára is különösen örömteli siker. A magyar válogatott másik egysége, Mózes Dávid és Budai Kevin szintén döntőbe jutott, ahol végül az ötödik helyen zárta a versenyszámot, adta hírül a Magyar Kajakkenu Szövetség.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most. Egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: Szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Pályáztunk egy-két dolgra, nem az NKA-hoz, hanem mit tudom én, különböző gazdaságfejlesztési. Hát gyerekek, ki kell tenned a kapudra, ki kell tenned a honlapodra, ki kell tenned a nem tudom én micsodádra.
2: De nem, azt nem kell kitenned, hogy te mire pályáztál, csak azt, hogy pénzt kaptál.
3: Hogy pályáztam, mire?
2: Én azt szeretném
3: kaptál 20
2: látni,
3: millió forintot?
2: Hogy mire? Én azt szeretném látni, na azt hol tudom megnézni, Tamás, hogyha te kaptál pénzt a rádió, hogy azt mire kérted?
1: Ha van egy kis eszed, akkor reklámozod.
3: Na és akkor itt hívnám fel a kedves hallgatók figyelmét, aki úgy érzi, hogy műsorvezetői vénával rendelkezik, Gabi helyett. Ugye, jövő hét, holnaptól már nem leszel, Gabi, jó, ha tudsz róla.
2: Köszönjük.
0: Szabad péntek. Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4.

0: Kiss FM slágereivel.
1: Kiss FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Kiss FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Szerda éjfélig meghosszabbítja a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleményében hétfőn. A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy a tartós, helyenként 40 Celsius fokot megközelítő hőség fokozottan megterheli a szervezetet, ezért kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás. Továbbra is a vízfogyasztása javasolt, miközben ajánlott kerülni az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italokat, tették hozzá. A rosszulétek megelőzése érdekében azt kérték, lehetőség szerint senki se tartózkodjon a tűzőnapon délelőtt 11 és délután 4 óra között, és kerüljék a megerőltető fizikai munkát ebben az időszakban. Magyar Péter miniszterelnök hétfő esti Facebook videójában a magyar lakosságot az ivóvíz takarékos használatára kérte, ugyanis a rendkívüli hőség már jelenleg is az ország számos pontján jelentős vízellátási problémákat okoz, írja az MTI. Az Európai Unió tanácsa ajánlásokat fogadott el hétfőn, amelyben felszólította a tagállamokat és a politikai döntéshozókat, hogy vegyék figyelembe a lakhatási igények és a demográfiai trendek, például az előregedett népesség, a háztartások méretének csökkenése és a vidékről a városba irányuló migráció közötti kölcsönhatást az elérhető és méltányos lakhatás biztosítása érdekében, írja az MTI. Az uniós tagállamok foglalkoztatási és szociális miniszterei luxemburgi ülésükön jóváhagyott ajánlásukban felhívták a figyelmet az európai lakhatási válság sokrétű és generációkon átívelő jellegére, valamint annak olyan szempontokra gyakorolt hatására, mint a kohézió, a fenntarthatóság és a versenyképesség. Elismerve, hogy a lakhatás elsősorban a tagállamok hatáskörébe tartozik, az uniós tanács felkérte az Európai Bizottságot, hogy továbbra is támogassa a tagállamok erőfeszítéseit a megfelelő és megfizethető lakhatáshoz való hozzáférés javítása érdekében. Rendkívüli ülést tartott tegnap délután Paksváros önkormányzatának képviselőtestülete. A városvezetők mintegy 9 napi rendi pontot tárgyaltak az ülés során. Heringes Anita, Paks polgármestere az ülést követően a napirendi pontokkal kapcsolatos döntésekről is beszámolt. A polgármester a Telepaksnak nyilatkozva elmondta, a testület döntött az úgynevezett panelprogrammal kapcsolatosan is, ugyanis a pályázatra beérkezett kérelmeket hagyták jóvá a képviselők.
3: Én hihetetlenül hiszek ebbe a Lánykori Nevén panelprogramba, mert tényleg az energiakorszerűsítés, a felújítások, a hőszigetelés, a klímák kihelyezése, a napelemek kihelyezése, mindegy olyan pont egy családi ház vagy egy társasház életében, amivel energiát tudunk megspórolni, úgyhogy továbbiakban is a város támogatni fogja az ilyen jellegű beruházásokat.
2: A testület döntött a város közbeszerzési tervének módosításáról is, idén már második alkalommal. Ez Heringes Anita szerint egy pozitív fejlemény, ugyanis ez azt jelzi, hogy zajlanak fejlesztések a városban. A képviselők az egykori paksi zsinagóga épületére, a paksi Pákolic István városi könyvtár falára egy új emléktáblát is terveztetnek a holokauszt paksi áldozatainak emlékére. A grémium határozott a beérkezett pályázatokat követően a DC Dunakom ZRT új vezérigazgatójának személyéről is.
3: Egy hosszú, de nagyon demokratikus folyamatban választottuk ki a vezérigazgatói posztra Bunkóczi Rolandot, 17 pályázó pályázott erre a posztra, és a képviselőtestület összes tagja meghívást kapott a kiválasztási folyamatban. Ugye azt tudnia kell a lakosságnak, hogy hivatalosan ez egy polgármesteri kinevezés lenne. Az előző ciklusokban mindig így is történt. Egy személyben a polgármester előterjesztette a szemét, akit vezérigazgatónak meg akar választani. Mi azt ígértük, hogy minden esetben, amikor jogilag lehetőségünk van rá, akkor pályáztatási folyamatot fogunk végigcsinálni. És úgy fogjuk közösen kiválasztani a vezérigazgatót, hogy mindenki megelégedésére szolgáljon a képviselőtestületbe, és utána teljes szívvel tudjuk ajánlani Paksváros szolgálatába ezeket az embereket. A Paksi Gyógyászati Központ volt az első ilyen pályáztatási folyamat, amiben számos jelentkező volt. Azt gondolom, hogy egy hihetetlen jó döntés született a végére, ott is több körben kellett meghallgassuk a jelentkezőket. Itt is 17 jelentkezőt több körben hallgattunk végig, és azt gondolom, hogy a képviselőtestület minden tagja egységes álláspontot képviselt. Bunkóczi Rolandot láttuk a pályázók közül a legalkalmasabbnak erre a pozícióra.
2: A képviselők döntöttek még több közbeszerzési folyamat megindításáról, eszközök vásárlásáról és fejlesztésekről is, melyekkel kapcsolatosan további részletek hétvégi heti körkép magazinunkban lesznek hallhatók.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: Max FM.
1: Összekött.
2: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: Elképesztő eredményeket hoz manapság a modern rákkutatás, de vajon ezek az eredmények mikor jutnak el konkrétan a betegekhez? Megfejtettek egy csillagászati rejtélyt, amely 1866 óta ejti zavarba a tudósokat, és lehetséges, hogy 353 év után előkerültek D'Artagnan tetemei. Korábban elképzelhetetlen lett volna a most kánikulát okozó hőhullám, vajon 50 évvel ezelőtt mi lett volna a csúcshőmérséklet egy hőkupola jelenség kapcsán? A tudomány erre is válaszol. Súlyos bizalomvesztéssel járhat, ha a tudományos szövegeket elárasztják az AI képek. Ezzel is foglalkozunk majd. Pécsen szeptembertől beindítják Magyarország legelső mesterséges intelligencia informatikus mesterképzését, és a futballvilágbajnokságot is górcső alá veszük újra tudományos szempontból, ugyanis a fogadóirodák és az elemzők mellett egy nemzetközi kutatócsoport is megtippelte természetesen tudományos szempontból, hogy melyik csapat nyeri az idei futballvilágbajnokságot, hogy milyen módszerrel dolgoztak, mik voltak az eszközeik, és melyik csapatot hozták ki győztesnek. Ezt is el fogom árulni. És Strasser Andi vagyok, remélem, hogy találkozunk.
2: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
4: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.

0: Mindjárt folytatjuk. A Best of élesztő összeállítással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megjelentek a diákhitel stopról és a babaváróhitel visszafizetési moratóriumának meghosszabbításáról szóló kormányrendelet módosítások a Magyar Közlönyben hétfőn, írja az MTI. A hallgatói hitellel kapcsolatos módosítás célja, hogy megakadályozza 2024. december 31-én fennálló szabad felhasználású hallgatói hitelek kamatának emelkedését. A rendelkezéssel a diákhitel kamatstopot év végéig, tehát 2026. december 31-ig szabította meg a kormány. A babaváró hitellel kapcsolatos rendeletmódosítás célja a gyermekvállalási feltétel teljesülésére vonatkozó 2026. július 1-én lejáró határidő meghosszabbítása 2026. november 1-jéig. Aláírták a paksi Kurcsatov utcai tömbelső felújításának harmadik ütemére vonatkozó kivitelezési szerződést hétfőn. Barnabás István paks alpolgármestere a sajtónyilvános szerződéskötésen elmondta, régi adósságát törleszti a város ezzel a beruházással. A projekt során teljes körűen megújulnak az érintett közterületek, a vízzel vezető rendszerek, közművek, parkolók, zöld felületek, valamint utcabútorok újulnak meg, illetve kerülnek kialakításra. Az alpolgármester beszélt arról is, hogy mely közterületeket érinti a felújítás.
2: A projekt egyébként ugye a Babics Mihály utcától a Barátság utcáig terjedő szakasza, a másik két oldala ugye a Gagarin utca, tehát az Atomparknak a házak felüli oldala, vagy a déli oldala, illetve a Kurcsatov utcának az északi oldala közötti területről van szó. Ebben benne van az irodaház, meg az ESZI kollégiumának az két épülete, tehát ez két ilyen nagy épület.
1: Valamint a Móricz Zsigmond utca és a Barátság utca egyes részeit is érinti a tömbelső felújításának következő üteme, tette hozzá Barnabás István. A mintegy nettó 248 millió forintos beruházást a Globe Aqua Kft. Nyerte el, mely a tervek szerint már a jövő héten megkezdi a munkálatokat. Éva Ákos, a cég ügyvezetője elmondta, a beruházást ütemterv szerint az önkormányzattal együttműködve és a lakosság tájékoztatása mellett fogják megvalósítani. A munkálatokra 180 nap áll a rendelkezésükre.
3: Egy ütemterv fog erről készülni, amit egyébként a lakóközösség, az ottani lakóközösség és a város lakói meg fognak tudni ismerni menet közben. Ezt egyébként még majd bizonyos pontjaiba egyeztetnünk kell az önkormányzattal, a különböző önkormányzati hatóságokkal, hiszen sok hatóságnak a bevonásával készül ez a projekt. Legfőképpen ugye a növényzet, ami a Gesztenyés utcába is nagyon fontos szerepet játszott, itt is azt játszik, és azzal kapcsolatos itt a főkertésszel is még további egyeztetéseik vannak, és azt természetesen be fogjuk illeszteni a projektnek a folyamataiban. A véghatáridő tekintetében viszont én úgy gondolom, hogy egy sokkal korábbi időpontot fogunk tudni majd produkálni. Többek között, ahogy az alpolgármester úr mondta, az ünnepekre való tekintettel is, meg egyébként a kapacitásaink is lehetővé teszik azt, hogy gondolom, hogy egy sokkal dinamikusabb munkavégzéssel hamarabb át fogjuk tudni ezt adni.
1: A projekthez kapcsolódóan Barnabás István alpolgármester a jövő hétre tervezi egy lakossági fórum megszervezését, ahol az érintett utcák lakóival egyeztethetnek a munkálatokra vonatkozóan. Ezt követően pedig átadják a munkaterületet a kivitelezőnek. 10 tűzesethez és 8 műszaki mentéshez riasztották a Tolna vármegyei tűzoltókat a hétvégén, tájékoztatott a katasztrófavédelem. Több alkalommal kiterjedt mezőgazdasági tüzek, valamint egy súlyosabb konyhai tűz miatt volt szükség beavatkozásra. Péntek délelőtt Tolnán a Szedresi utcában egy családi ház udvarán a tulajdonos darazsakat szeretett volna kiirtani egy használaton kívüli hűtőszekrényből, ám a művelet közben a berendezés begyulladt. A lakó a lángok oltását megkezdte, a tolnai önkormányzati tűzoltók pedig egy vízsugárral teljesen visszahűtötték és eloltották a hűtőt. Délután egy idős férfi csúszott a vízbe Faddomboriban, és a parton olyan súlyos boka és lábsérülés szenvedett, hogy önerőből nem tudott megmozdulni. A tolnai önkormányzati és a faddi önkéntes tűzoltók mentőkötél és hordágy segítségével emelték ki a férfit a nehezen hozzáférhető helyről, majd átadták a mentőszolgálat munkatársainak, akik kórházba szállították. Vasárnap délután Györkönny külterületén csaptak fel a lángok, ahol mintegy 20 hektáron égett a lábon álló gabona. A helyszínre a paksi hivatásos és a györkönyi önkéntes tűzoltókat, valamint Kalocsáról egy vízszállító járművet riasztottak. Az egységek három vízsugárral és kéziszerszámokkal folytották el a tüzet, miközben a terület körbetárcsázását egy erőgép is segítette.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most! Vissza a paksfm slágereihez és a Best of élesztőhöz.

0: a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Világbajnokok érkeztek a stúdióba méghozzá Szexárdról. A Szexárdi Muay Thai Sport Egyesülettől érkeztek hárman egészen pontosan, és mindenek előtt az egyesület elnökét és edzőjét, Ördög Pétert köszöntöm. Köszönöm, hogy eljöttetek.
2: Köszönjük a lehetőséget, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Egy fantasztikus világbajnoki hármassal, meg egyébként egy fél éves sikersorozattal érkeztetek, és be fogunk erről számolni. Két világbajnok tudott veled ma eljönni, és Balassa Nikolett az egyik, aki mindössze 15 éves és 50 kg-os kadett kategóriában májusban világbajnok lett. Gratulálok!
3: Köszönöm szépen, és köszöntöm a hallgatókat.
1: Ez a legnagyobb eredményed?
3: Én azt mondom, hogy igen, bár ugye az iska bronzérmem és az iska Európa bajnoki aranyérmem, ami inkább nagyobbnak számít, de ezt is ugyanúgy helyén kezelem, és ugyanúgy nagy eredménynek számít számomra.
1: Hallod, a kérdésem alapvetően majd, hogy nem azt kell mondjam, hogy hűleség volt. Tehát hogy lehet egy 15 évestől azt kérdezni, hogy a világbajnokság aranyérme a legnagyobb eredmény, és milyen bizonytalanul válaszolt, igaz, Péter?
2: Igen, mert el kellett gondolkodnia, de ugye az iska, az presztízsében, mivel egy jóval nagyobb világszervezet, ezért presztízsében is nagyobb, tehát itt azért gondolkodóba ejti az embert, hogy melyik világszervezetnek nagyobb az aranyérme, egy Európa-bajnoki aranyérem, vagy egy kisebb világszervezetnek a világbajnoki aranyérme. Tehát azért
1: nem mindegy.
2: Igen, súlyozni kell.
1: Nem mindegy, és itt van velünk Müller Gergő is. Szia, Gergő, örülök, hogy itt vagy.
4: Én is köszöntöm a hallgatókat.
1: A Balatonról egyenesen.
4: Pontosan.
1: Nagyon jó helyen vagy, de a világbajnokságon te is csodálatosan szerepeltél. 86 kg-os felnőtt kategóriában lettél világbajnok. A legvégső küzdelem volt a legnehezebb?
4: Más volt. Mindegyiknek meg volt a saját nehézsége. Az első mérkőzés ugye az úgy zajlott, hogy szinte hidegen mentünk be, ezt úgy elmondhatom. Valamiért felcserélték szerintem a kategóriákat, vagy nem tudom, és az elejére vettek úgy minket. Mi a végén szoktunk lenni, ugye. A második meccs már igazából amiatt volt nehéz, mert az már másnap van, akkor már, hogy fáradtabb az ember, sérül a pajzs egy kicsit jobban.
1: Húha, Péter, úgy látszik, hogy ezen túl előre kell venni a fiaidat, meg a leányaidat. Úgy bírják vagy jobban.
2: Nem szeretem, amikor először meccselünk. Ugye általában az szokott lenni a sorrend, hogy gyerekekkel kezdenek, vagy ahol van bemutató mérkőzés, ott a bemutató mérkőzésekkel kezdenek, és akkor szépen lépkednek fölfelé a súlycsoportokba. És itt valami miatt tényleg a 86 kilót hozták előre, tehát azért ezt tudni kell, hogy ott azért előtte mindig van jó néhány kategória. És azért nem jó ez, mert részt kell vennünk egy megnyitón, ugye a harcost azt be kell melegíteni előtte, nem mindegy, hogy hogyan táplálkozik előtte, hogyan van egyáltalán a formaidőzítés, egy csomó minden megelőzi a küzdelmet, és ugye itt erre nincs idő. Tehát nekem részt kell venni egy ilyen edzői tájékoztatón, és utána mondják, hogy van 5 perc, és már megy is a fighter.
1: Mondjuk azért még el azt is, hogy 3-ból 3-at behúztatok, ugyanis László Tobiás 75 kg-os junior kategóriában, szintén ez a májusi VB-n világbajnok lett. Nem tudott most eljönni, de majd legközelebb.
2: Legközelebb.
1: Oké. Mindenek előtt kezdjük már azzal, és tegyük már helyre a Muay Thai sportot, illetve magát a sportegyesületet. Nem tudom, hogy mit szólsz hozzá, Péter, hogy nem hozzád fordulok, hanem mondjuk Nikihez, a legfiatalabbhoz. Mit kell tudni a táj sportról, illetve boxról?
3: Ja, hát én ugye annyit tudok, amennyit edzőm elmesélt erről. Ez a sport alapvetően a 8 végtag, régebben 9 sportága, mivel ugye a fejelést kivették a sok sérülés miatt, ezért már csak 8, ugye a könyök, térd, öklök és a láb. Hát mondhatni, hogy ez az egyik legveszélyesebb küzdősport, amennyi küzdősportot ismerünk, szerintem ez az egyik legveszélyesebb, ha nem a legveszélyesebb.
1: Ugye röviden a köznyelven ezt úgy szoktuk összefoglalni, de majd kisegítetek, Péter és Gergő, hogy hát az a fajta box, amikor a végtagokat is használják, tehát ilyen nagyon egyszerűen így szoktunk fogalmazni. Gergő, te hogyan ismerkedtél meg a Thai box-szal?
4: Ököllívtam még. Hát most már ennek olyan, nem tudom, hány éve lehet ez?
2: Nyolc.
4: De én ökölvívással kezdtem, és akkor az edzőm Ördög Péter már akkor még a többen tájboxoztak ugyanabban a teremben az ökölvívó edzés után, és akkor ott találkoztunk. Igen, mindig is érdekelt, hogy a kézlába sportág, ilyen komplexebb állóharcrendszernek tartom, és hát így összefonódtak a szálak. Peti akkor csinálta az edzői képzés sulit, és ahogy kész lett igazából, meg elindultak az edzéseken, akkor kezdtem is.
1: Péter, tehát akkor te boxedző voltál mindenek előtt? Na, kezdjük a tesztorítat is.
2: Az elég régen kezdődik, de hogy így a Gergőnek így a mondandójához kapcsolódjak, tehát igen, előtte ment ott ugyanabban a helyiségben voltak a, hát mondhatni muay thai edzések, de akkor még nem ment ezen a néven, hanem ez egy ilyen kis hobbista csapatnak tudom mondani, folyamatosan edzettünk, és hát ott a, ugye az Unió Boxnak a sportolói is ott edzettek, és akkor beszélgettünk ott az öltözőben a Gergővel, és mondta nekem, hogy mennyire érdekli ez a sportág, és pont akkor mondtam, hogy hivatalos mederbe fogjuk terelni ezt a dolgot, indulnak majd az edzések, és akkor tud csatlakozni esetleg a csapatunkhoz, és így is lett, és ugye hát most a zászlós hajója gyakorlatilag az egyesületünknek.
1: Akkor tulajdonképpen a Szekszárdi Muay Thai Sportegyesület hány évre tekint vissza, Péter?
2: 6 évre pontosan most.
1: 6 évre. Na most el kell mondjam a hallgatóknak, hogy Péter átküldött nekem egy kis rövid összesítőt az első fél éves eredményekről. Hát ez konkrétan 7 oldal lett nyomtatva. Elképesztő eredményeket produkált már az egyesület. Világbajnoki aranyok, ezüstök, bronzok, és ezen kívül még rengeteg cím. Mennyien sportolnak nálad?
2: Változó. Itt egy gondolatra még kitérnek abba, hogy igen, ez alatt a 6 év alatt sikerült felhozzuk az egyesületünket Szekszárd egyik, hanem a legeredményesebb sportágával. A sportolói létszámunk az jelen pillanatban 50-60-70 fő körül van, azért nem tudom pontosan mondani, mert nagyon sok szabadidős sportoló van benn, akik nem egyszerre járnak, hanem éppen ahogy idejük engedi, tehát egyszerre sosincs benne ennyi, de nagyjából ilyen 50-60-70 fő, ugye itt nyáron itt mindig egy kicsit csökken a lendület, aztán utána ősszel megindul mindenki. És hát ugye a sportolói létszámunk az nagyban függ attól a dologtól, hogy ugye most itt nagyjából 2 éve már folyik egy nagyon méltánytalan eljárás az egyesületünkkel szemben, ugye kiraktak minket a régi edzőtermünkből, belettünk rakva egy 60 négyzetméteres ilyen ideiglenes helyre, és ott nem tudtam létszámot emelni. Tehát maradtunk 2 éven keresztül, ugye itt akkor az utánpótlás csorbát szenvedett, stb. És így készültünk ezekre a versenyekre, és így születtek ezek az eredmények. Ugye most aktuális ez a 3-ból 3, de tavaly is ugyanez volt, hogy hajszál hiány majdnem ott is 3-ból 3 lett. 3-ból 2 világbajnoki címet hoztunk el ugyanennél a szervezetnél tavaly is, tehát vannak ilyen egyéni rekordjaink.
1: Hát lehet, hogy 4-et kell, vagy 5-öt elhozni, és akkor lesz terem is, tudod?
2: Most már megvan a termünk egyébként.
1: Oké. Okay. Egyébként pedig, ami a májusi világbajnokságot illeti, ami a World Fighters Corporation világbajnoksága volt Baján május 22 és 24-e között. Gergő, Niki, egy kicsit meséljetek már nekünk, milyen volt, milyenek voltak a küzdelmeitek, Gergő?

0: ezek annyira nem játszott. Általában engem, ami úgy azért úgy át tud lendíteni, hogy fejben szerénytelenség nélkül azt gondolom, hogy erős vagyok, és azért kitartó is. És van az a szakasz ugye a ringben, amikor úgy mindenkinél így próbára kerül, hogy kibírja tovább úgymond a dolgokat. Abban általában eredményes szoktam lenni. Mellette nyilván beleadok mindent a fölkészülésbe, nyilván a bunyóba is éppen. Úgyhogy általában egyébként, amikor a ringbe bunyózik az ember, tehát tényleg a meccs napjára nagyon ritka az, hogy ott minden tényező összeáll, pont az ellenkezője inkább a gyakori. Nálam legalábbis, tehát ez a 100%-os formánknak mondjuk 60-70%-a jó, hogyha kijön. Tehát ezzel számolunk is.
1: Az edzőbához fordulok, Péter. Milyen thaiboxos Gergő?
2: Hát ő neki úgy látom, hogy az élete ez. Tehát azt tudni kell, hogy a sportágunk az nincsen nagyon támogatva, tehát innen indítanám a dolgot, és nagyon sok lemondással jár ez. Tehát nagyon sok olyan élethelyzetet ki kell hagyni egy versenyzőnek, például a korosztályában ő nem megy el külföldre dolgozni, hogy több pénze legyen, hogy jó kocsia legyen, hanem belead mindent. Belead mindent az edzésekbe, ugye itt sokszor naponta két edzést csinálnak, az egész élete ehhez van igazítva neki. És szívvel lélekkel képviseli, tehát itt nem csak a bunyóról szól a dolog, hanem magát a sportágat, az egészet. Tehát ahogy mondtam, az egyesületünk egyik főzászlós hajója képviseli az egyesületet teljes szívvel lélekkel.
1: Ha már a korosztályt említetted, Gergő, hadd áruljam el, 23 éves vagy, előtted az élet, mögötted egy világbajnokság, illetve most már több más cím is, szenzációs. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit mondasz majd, hogy mi vár még rád szerinted, Niki? 15 évesen világbajnok lettél a kadett kategóriában. Elképesztő. Neked mi az egyéni sztorit? Hogy ismerkedtél meg ezzel a sporttal?
3: Én ezzel a sporttal úgy ismerkedtem meg, hogy édesapám szeretett volna engem mindenféleképpen küzdősportra beiratni.
1: Itt álljunk meg.
3: Igen.
1: Péter, ismered apukáját?
2: Persze.
1: Miért pont küzdősportra akarta iratni?
2: Azt nem tudom, azt tőle kell megkérdezni.
3: Nem nála kezdtem egyébként a küzdősportot. Meg én
1: de miért nem balettre vitt, tudod?
3: Én táncoltam.
1: Azt kipipáltátok.
0: Állandóan verekedett.
2: Először baba szépség versenyző volt. Azt mondja, hogy
3: baba modell voltam, aztán...
1: Tényleg.
3: Aztán táncoltam három évet, és utána pedig MMA-ztam egy évet, csak sajnos edzőm meghalt.
1: MMA,
3: igen. az MMA az a rövidítése, hogy a Mixed Martial Arts.
2: Martial Arts.
3: Nem tudok angolul. A lényeg az, hogy ebben minden sportág össze van mixelve, és ez ketrecben folyik. És én ezt csináltam, de csak hobbi szinten.
1: Hány évesen?
0: Ne, Szőnyegen egy teremben.
2: Igen, hát
3: nem kell ezt ennyire komolyan venni, nagyon hobbista voltam.
1: Oké.
3: 8 éves voltam.
1: Jó, figyelj, erről külön egy portréban meséljem. Okay. Tehát apukád motivált.
3: Én is egyébként akartam küzdősportolni.
1: Oké, de mi egyébként ezt a ketreces dolgot szexádon lehet művelni?
3: Már nem.
1: Ja, már nem.
0: Szerintem nincs is egyébként már egy klub.
3: Nem, én azért hagytam ott azt, mert edzőm meghalt, és az egyik tanítványa vitte tovább pár hónapig, és pont akkor jött az a lehetőség, hogy edzőm megnyitotta a kapuit az egyesületünknek, és hát éltem a lehetőséggel, nem akart eleinte beengedni, mert nem akart gyerekekkel foglalkozni, de végül bekerültem, szóval azóta ott vagyok vele.
4: Best of Élesztő.

0: élesztő.
1: Élesztő!
0: A Pax FM-en.
2: Péter, mit láttál Nikiben, amire azt mondtad, hogy na jó?
3: Hát nem mondtam az elején ezt, hogy na jó, mert én úgy szerettem volna ezt a klubot az első időkben, hogy nem akartam gyerekekkel foglalkozni, nem akartam fegyelmezéssel foglalkozni. Tehát akkor még azért nem volt szérnám ilyen dolgokhoz, ez így az idővel azért a tolerancia küszöb az így emelkedett. És az anyukája keresett meg, illetve az előző edzője, ahogy mondta, hogy lenne egy kislány, aki nagyon szeretne, hogy higgyem el, és akkor mondtam, hogy jó, bejöhet, de fegyelmezéssel nem szeretnék foglalkozni, és beállt a kis csaj, 28 kiló volt oda az első sorba, és akkor csinálgatta szépen, és jött edzésre, és ez máig ez jellemzi a Nikit, hogy nem hagy ki edzést, fizikai fájdalom számára, hogyha nem lehet ott az edzésen, úgyhogy azóta ott van.
2: Hány éve csinálod, Niki?
4: 6. Én is ott vagyok, amint megnyitotta a kaput,
2: ja,
4: azóta ott vagyok.
2: Igen.
4: Tehát 9 éves voltam, amikor elkezdtem.
2: Oké. Okay. Figyelj, Péter, hoztatok eszközöket, és nem tudom ezt másképp nevezni, mert majd mindjárt itt eldől, hogy egészen pontosan miről van szó, és mivel podcastben is tudnak bennünket a kedves hallgatóink, nézőink követni, mutassuk már meg, hogy miket hoztatok, és mindannyian egy kicsit beszélgessünk arról, hogy milyen eszközök, hát most nem boxkesztyűt, vagy nem, mit mondtatok, mit hoztattatok?
3: Hát a PAO-t hoztunk volna egy szívünk szerint, ez később jutott teszünk.
2: Nem, vagy legközelebb,
3: hogyha kapunk lehetőséget.
2: Mert itt egy-két ilyen ütést, meg egy-két ilyen valamit itt igazán mutathattatok volna a kamerának, de össze fogjuk ezt hozni. Mindenek előtt kezdjük Niki az érmekkel. Hát az a nagy érem, amit most májusban szereztetek, az valami gyönyörű Gergő érme.
3: A kicsi.
2: Igen. A kicsi. Mutassátok meg a kamerának, igen.
3: Oda.
2: Az egy gyönyörű érem, aranyérem, és az a szép nagy, Gergő, ami nálad van, azt is fölmutathatod, az pedig az iszkaféle.
3: Így van, ez a világbajnokságról.
2: Ez is világbajnokság, csak erre mondtad Péter, hogy több világszervezet van, akik Thai box világbajnokságokat szerveznek. Jó, Péter, mit hoztatok még?
3: Hát ezek a Thai boxhoz kapcsolódó dolgok, amiket ide hoztam, ilyen apróságok, mondjuk akkor kezdeném ezzel a Nan Man Mui, ez a Thai box bemelegítő olaj. Tehát a thaiok azok a mérkőzés előtt nem pont kesztyűn melegítenek, mint ahogy itt szokás, hanem ők bemasszírozzák a harcost, és ezzel a bemelegítő olajjal. Uh-huh. Ez ilyen tradicionális.
2: Hát így mondom a hallgatóknak, hogy első ránézésre mondjuk, mint egy flakon napolaj, mondjuk, csak hogy ilyen, akik nem látják.
3: Csak a szaga az nagyon jellegzetes, tehát ez így terjeng, és így egyből össze lehet kapcsolni a Thai box-szal ezt.
2: Tényleg?
3: Igen.
2: Én is meg, ja, most nincs kibontva.
3: De kibonthatjuk, csak akkor lehet, hogy itt ilyen illat lesz.
2: Na de várjál, akkor egy világbajnokságon milyen? Ez az egy illat terjed?
4: Igen.
5: Thai box szag van úgy.
3: Igen, Thai box szag, ez a Thai box szaga.
2: De most már akkor hadd illatoljam már. De nem kell fújni, vagy átadjuk, csak beleszagolok. Hú! A kiskoromban a doktor bácsi adott valamit, hogy az orromban, hogy ha el van dugulva, akkor...
3: Bemegy az ember egy tájstadionba, és ez így, mint a falba ütközne ennek az illata. Hát
4: harapni lehet szinte a levegő.
2: Ha valaki még esetleg nem.
3: Van egy kenőcs változata, ez a sportsérülésekre, tehát ez az ilyen, míg ez a meccs előtti, ez a meccs utáni dolog. Aztán van nálunk egy úgynevezett hongtáj.
2: Igen.
3: Ez ilyen sokféle gyógynövényből, úgy kell elképzelni, mint egy ilyen teafiltert, ilyen növénydarabkák vannak egy ilyen gézbe, ez egy inhalátor, amit ugye beszív az ember, és a légutakat szabaddá teszi, ezt a meccsmenetek között előszeretettel használjuk, meg így rá is lehet kattanni, tehát így a hétköznapokban is. Állítólag így nagyon jó ilyen allergiás dolgokra is.
2: Ide érzem az illatát egyébként, vagy még az előző van az orromban, egyébként ezt a beszélgetés előtt megmutattad. Ennyire fontos a Thai boxban a légutak tisztasága?
3: Persze.
2: De egyébként lehet, hogy a másik boxban is, csak ott máshova teszik a hangsúlyt. Vagy
5: szerintem minden sportágban egyébként. Aha. Mindenhol fontos.
3: Ugye az oxigén felvétel az nagyon fontos. Ugye elég nagy aerob terhelésnek vannak kitéve így a mérkőzés közben, és...
2: Allergiások nem menjenek?
5: Elég hátrányos.
2: Be van nyújtva az, tényleg?
5: Persze.
2: Aha, oké. És hoztál még valamit, ami egy olyan eszköz, amit nem tudom, hogy fel tudsz mutatni szintén a kamerának, így azért látják, igen.
3: Ez a Monkon, ez a Thai box harcosnak a koronája, illetve a hozzátartozó úgynevezett pracsiet, ez a kardíszek, amik rajta vannak. Hát ez egy, gyakorlatilag ez egy harci amulett, amit a fejre kell, a harcos kap a fejére, ennek megvan az egész procedúrája, hogy ez hogy kerülhet a fejére, hogy kifoghatja meg, hova kell helyezni a terembe, tehát ez magát Buddhát jelképezi egyébként, wow. Tehát ezért nem szabad a nőknek sem megközelíteni, kivéve a harcosnak, a harcos az hozzáérhet, a női harcos, például mindig a kötél fölött kell bemenni, a ringkötél fölött kell bemenni, tehát a Thai box harcos az mindig a ringkötél fölött lép be, hogy a monkon a kötél felett menjen. Ennek megvannak ezek a tradicionális részei. Ennek a monkonnak egyébként az a különlegessége, hogy ezt a világ legjobb Thai box campjének tartott Szidioton Kempbe a mester készítette a Szekszárdi Muay Thai Sport Egyesület részére, és ezt el kellett vinni egy buddhista templomba, ahol megkapta az áldást, hogy ez védje a Thai box harcos fejét.
2: A mindenit neki. Tehát igen. Ez egyenesen honnan érkezett?
3: Ez a Szidioton Kempből, Thaiföldről.
2: Aha, Thaiföldről. Az igen. És akkor, ha jól értem, tehát amikor valaki világbajnok lesz, ezt a fejére teszik?
3: Ezt a mérkőzés előtt. Tehát az a procedúrája ennek, hogy a mérkőzés előtt megkapja a Thai box harcos, ebbe lép be a ringbe, ott megcsinálja az úgynevezett harci rituálét, a Vajkrút, és akkor utána levesszük a fejére. Az ősi időkben a fején maradt a harcosnak, most már le kell venni. Ring szélére ugye fölakasztjuk fejmagasságba, fejmagasságba fejti ki a varázs erejét elvileg, a hiedelem szerint.
2: Uh-huh. Oké, okay. Hát tényleg fantasztikus, és azt nem árjuk el, hogy én ezt megfogtam. Jó. Nagyon lelkes voltam itt a beszélgetés elején. Srácok, hihetetlen, mindjárt lejár az időnk, de nagyon-nagyon örülök, hogy eljöttetek. Próbáljuk meg összefoglalni, mi vár a szekszárdi Muay Thai Sportegyesületre ilyen fantasztikus fél év, és ilyen eredmények után. Péter, ne haragudj, nem tudjuk felsorolni ezt az elképesztő mennyiségű eredményt, amit az elmúlt fél évben produkáltatok, de ha bármit nagyon szeretnél kihangsúlyozni a májusi világbajnokságon kívül, akkor tedd meg.
3: A legnagyobb lehetőségünk az pont ugye a Szidioton Kemphez kapcsolódik. Az egyik sportolónknak lehetősége nyílt februárban a Max Muay Thai stadionban mérkőzést vívni. Ez egy nagyon nagy szó. Kevesebb fighter van, aki Thaiföldön profiba bunyózik Magyarországról, mint amennyi magas hegyi mászunk van. Tehát abból sincs sok. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon különleges dolog volt. Ez kapcsolódik egy olyan különleges lehetőségünk is, szerintem az országban egyedülálló, hogy innen bármikor ki tudok delegálni egy tehetséges sportolót oda, és őt azonnal ezekben a nagy promóciókba be tudják tenni. Úgyhogy most megpróbálunk olyan támogatót keríteni valahonnan, aki ebből lát annyi lehetőséget. Nem kell olyan hatalmas összegre gondolni, mint például a futball esetében, de azért egy olyan összeg, ami azért az egyesület képességeit meghaladja, egy olyan kéne ahhoz, hogy egy igazán nagy csíkot tudjunk húzni, úgymond, és ezt a lehetőséget próbáljuk kihasználni.
2: Egyébként támogatóitok vannak, hiszen ez egy nagyon fontos dolog, és köszönöm, hogy ezt felhoztad, hogy itt egy sportegyesület világbajnokokat termel ki, bocsánat, és hoz minden kategóriában. Támogat benneteket valaki? Hogy hát áll?
3: Szekszárdváros önkormányzatától kapunk 100-as tételeket, tehát ez egy a terembérleti díjat így fedezi 1-2 hónapra. Lelkes magánszemélyek vannak, egy-egy cég, aki ilyen tényleg csak egy pár százezer forinttal itt támogat minket. Legutóbb a Szent Királytól kaptunk egy hűtőt, amiben kaptunk pár karton ásványvizet. Ezek nagyon hálások vagyunk minden támogatásért, ami így beérkezik, de nyilván ezek nem fedezik. A legtöbb dolgot saját zsebből fedezi az összes versenyző, iskola és munka mellett csinálják.
2: Uh-huh. Niki, mi vár rád a jövőben? Mi az a megmérettetés, ami legközelebb, a legfontosabb lesz a számodra? Tudod-e már?
4: Igen, a novemberi világbajnokság. Az ISKA szervezet által rendezett világbajnokság lesz november 5-től 8-ig, és arra készülünk most majd július közepétől Gőzerővel.
2: És hol lesz megrendezve?
4: Spanyolországban, Madridban.
2: Hát akkor ráadásul utazni is kell, utaztatni a sportolókat, nem semmi. Na és akkor mi az elvárás részedről?
4: Mindenféleképpen az arany. Kettő kategóriába fogok indulni. Az egyik a Vajkrú, amit előbb edzőm is említett. A másik pedig ugye nyilván a Muay Thai, és hát mind a kettő kategóriában az arany a cél.
2: Gergő, te mész Spanyolországba?
5: Persze, ugyanez.
2: Ugyanez az étlap menet. Oké, okay. Miért ajánlanád a Thai boxot másoknak, és egyáltalán kinek?
5: Egyébként mindenkinek ajánlanám magát a sportágat, a fiataloknak főként. azért így kicsit alázatra neveli őket, azt gondolom, meg tényleg azért értékes dolgokat tanít. Emiatt egy első körben. Nyilván lehetne még ilyen közhelyes dolgokat még hozzá csapni a dolgokhoz, de én ezeket mondanám, ezeket emelném ki egy első körben.
2: Niki, szerinted?
4: Hát, ahogy a Gergő mondta, ugyanez.
2: Ugyanez. Péter?
3: Bőszabúak vagyunk.
2: Igen, Edzsóbát is kérdezzük meg. Igen, mert, mi is látjuk azt, és tudjuk azt, és nagyon sokféle sporteredményről beszámolunk. Az mindig nagyon jó, ha a fiatalok, vagy akár fiatal felnőttek sportolnak. Tehát amiket felsoroltál, és azon kívül is még, teljesen mindegy egyébként, hogy egyéni vagy csapatsport, a fegyelemtől elkezdve nagyon-nagyon sok mindenre tanít.
3: Igen, itt hozzá kell tenni azt, hogy azért a Muay Thai az nagyon sok tradicionális dolgot is hozzáad, tehát harcművészeti tradicionális dolgot is hozzáad. Talán valamennyire formálja ugye a személyiséget is ezáltal. Az, hogy kinek ajánlható, hát itt külön kell választani a hobbi és a versenyzői kategóriát. Ugye van a hobbi és szabadidősport, az gyakorlatilag mindenkinek, mert ezerféle motivációval érkeznek, valaki csak társaságban szeret lenni, valaki egy kicsit ki akar venni ebből a sportágban.
2: Őket is vállalod?
3: Persze, hát a zöme a sportolóknak a szabadidősportoló. Uh-huh. És én le is beszélek általában mindenkit a versenyzésről, tehát sokan érkeznek, úgyhogy én versenyezni szeretnék, de maga az, hogy valaki Muay Thai versenyző legyen, az egy nagyon összetett személyiséget kíván. Nagyon sok mindenben nagyon toppon kell legyen.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Best of Élesztő a Paks FM-en.
1: A Katarina Pivnicki and Crossfire zenekart fogjuk nektek a következőkben bemutatni, és Katarina személyesen itt van velem a Messenger vonal túlsó végén. Halló, halló, szia, hallasz bennünket?
2: Szia! Igen, szia, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Nagyon jó, hallunk is, egy kicsit majd még hangosítok rajtad. A vajdasági Óbecsén vagy ott élsz, hogyha minden igaz, onnan kapcsollak most, igaz?
2: Igen, ott élek, meg ott vagyok most is.
1: Ott vagy most is, és engedd meg, hogy azzal kezdjem, hogy hát mindössze 17 éves zenész énekesnő vagy?
2: Igen, igen.
1: Hamarosan 18. Mikor lesz az a hamarosan, igen, egyébként?
2: Mert szeptember.
1: Jó, mert nekem már így mondta tegnap Katarina, hogy hamarosan 18, de ez mégiscsak 17. Jó, abból az alkalomból beszélgetünk, mondom a hallgatóknak, hogy a te zenekarod, a Katarina Pivnicki and Crossfire nyerte meg tavaly itt Pakson a Paksi Amatőr Pop Rock Jazz Fesztivált, előtte a Zentárt Könnyű Zenei Tehetségkutató Fesztivált is megnyertétek. Nem tudom, akkor hány éves voltál tavaly ősszel? 16? Majdnem.
2: Igen. Mert a szeptember eleje volt a Zenta, szóval ja, igen.
1: Oké. Hát gratulálunk szívből, és el kell mondjam, hogy a hallgatóknak, hogy fogunk mindjárt játszani tőled, és hát elképesztő zenei élményben lesz részünk. Katarina, mesélj nekünk, mióta foglalkozol zenével?
2: Kb. 6 éve kezdtem gitározni. Szüleim nem zenészek, de volt itthon egy gitárunk. Persze elég rossz állapotban, de az egész ilyen érdekesnek tűnt, és itt Óbecsén jártam gitártanárhoz, és utána elindult már a maga útján az egész.
1: Aha, tehát találtál otthon egy hangszert is?
2: A spájzban. A mélyhűtő mögött.
1: Ez
2: el volt dugva.
1: Ez most komoly.
2: Igen.
1: És megkérdezted a szüleidet, hogy ez mi? Nyilván tudtad, te lehettél vagy 10 éves, 9-10 éves, és elkezdtél oda játszani, vagy mit csináltál?
2: Hát persze előbb az internetről próbáltam valamiket tanulni, de nem nagyon ment, és utána kellett egy kis idő, hogy belejöjjek.
1: És akkor aztán elkezdtél szépen lassan tanárhoz is járni?
2: Igen.
1: És előtte korábban senki nem mondta, hogy jó a hallásod, felfigyelsz a zenére, és hát majd hallani fogják a hallgatók, elképesztően énekelsz. Ez mikor jött ki?
2: Ez kicsit később kezdtem, hogy még mindig nem vagyok annyira benne biztos, vagyis nekem úgy tűnik meg, inkább a gitár az ilyen régebb óta csinálom.
1: Tehát az éneklést, azt később jött, hogy akkor elkezdesz,
2: igen,
1: énekelni is?
2: Az később jött, igen.
1: És jársz énektanárhoz egyébként?
2: Most nem, de jártam, meg tervezek járni.
1: Figyelj, semmi gond, figyelj. Céline Dion volt az az énekesnő, aki mindig mondta, hogy mondták neki, hogy biztos rengeteget gyakorolsz, mondták, mert még lány volt, amikor ugye az első óriási sikerei voltak, és mondta, hogy nem, én soha nem gyakorolok, én csak így tudok. És akkor mondta neki a menedzsment, hogy néha mond már, hogy néha gyakorolsz is, tudod. Tehát van, akinek van. Van, akinek egyszerűen csak adottsága van. Jó, mielőtt megmutatjuk egyébként, hogy milyen stílustoltok, azért beszéljünk róla, blues stílusban hozzátok a dalokat elsősorban, vagy csak is kizárólag?
2: Hát nem kizárólag blues, de vannak ilyen pop vagy funk elemek is a számokban, de a blues az lenne a bázis.
1: Oké, és miért pont ezt a stílust választottad, vagy választottátok?
2: Tanultam gitározni, meg akkor kezdtem zenét hallgatni, akkor valahogy ez tetszett meg legjobban, és ilyen számokat írtam. És összejött ez.
1: Igen, az, hogy ráadásul dalokat is írsz, az még ma a haba tortán, arról is fogunk beszélni, de egyébként tényleg az az érdekes, hogy mindössze 17 éves, vagy mondjuk kvázi 16 évesen elkezdesz zenei tehetségkutató fesztiválokat nyerni saját dalokkal, és hát általában az szokott a jellemző lenni, hogy ha nem is zenészek a szülők, de esetleg egy apuka, főleg az apukák, zeneszeretők, olyan zenét hallgatnak, azon nő fel a gyerek. Ez sem volt jellemző nálatok?
2: Nem. Apukám szeret kosárlabdázni velem, meg ilyen, de persze a szüleim nem zenészek, de mindig itt vannak segíteni, meg elvinni koncertekre, persze, úgyhogy hálás vagyok nekik.
1: Oké, okay, tehát neked elég volt annyi, hogy a Spice-ban, ami a hűtő mögött találtál egy gitárt, és ez mindent beírtott. Jó, mesélj, mit kell tudnunk a zenekarról, hogyan állt össze, és a többi tag is ennyire fiatal?
2: 22, meg 24 éves, csak a dobos, meg a basszusgitáros. Mi hárman mindannyian óbecseiek vagyunk, és ismertük egymást ez az együttes előtt is, de amikor például nekem ez az ötlet, hogy ilyen blues-t játszunk, meg saját számokat, akkor megkérdeztem őket, és ők ráálltak.
1: És egészen egyszerűen ennyi. És akkor a dalírás hogy működik?
2: Hát én fel szoktam venni ilyen voice recorder-re csak saját magam, egy akusztikus gitárral, és akkor azt elküldöm nekik, hogy hallják, és akkor megcsináljuk a próbákon.
1: Ennyi.
2: Hát igen, de persze az idő is kell ahhoz, hogy alakuljon a szám, meg mindig vannak új ötletek. Okay. Nem is lehet mindent kitervezni, hanem valami egyszerűen megjön magától.
1: Jó, figyelj, most azt javaslom, hogy mutassuk meg a Can't Be Mistaken című dalt. Ezt te írtad?
2: Igen, én írtam.
1: Kategóriájában, a műfajában, stílusában blues-t fogunk hallani, igaz?
2: Igen, kicsit lehet poposabb blues, de blues.
1: Oké, okay. Ezt mikor írtad ezt a dalt egyébként?
2: Nem tudom.
1: Csak
2: másfél év? Hát nem tudom, egy éve.
1: Hát csak arra voltam kíváncsi, hogy 12 évesen, vagy 14 évesen.
2: Tehát nem.
1: Jó, kicsit már nagyobb voltál, jó? Meghallgatjuk ezt a dalt, és aztán nagyon kíváncsi leszek, hogy mit mesélsz majd arról, hogy akár a Zentai, akár a Paksi Tehetségkutatón neves zenészek, akik a zsűriben ültek, többek között zenészek, mit szóltak, és egyáltalán milyen pozitív kritikát fogalmaztak meg, és mit mondtak arról, hogy hogyan zenéltek, és milyen dalokat hoztatok. Szóval a következőkben a Katarina Pivnicki and Crossfire zenekartól a Can't Be Mistaken című dalt halljátok, amit Katarina írt, aki mindössze 17 éves, vele beszélgetek. A zenekar megnyerte a tavalyi Paksi Amatőr Pop Rock Jazz Fesztivált, és mindjárt visszajövünk.

0: Ez igen, Katarina Pivnicki and Crossfire, a zenekar neve, tavaly megnyerték a Paksi Amatőr Pop Projects Fesztivált, előtt a Zentart Fesztivált, Katarina pedig itt van velem továbbra is a vonalban. Annyira jó, amit csinálsz. Ezt szokták mondani, Katarina?
1: Szokták, ilyen néha.
0: És te magad írtad a dalt, és elmesélted, igen, hogy csak mondom azoknak kedvéért, akik esetleg most csatlakoztak volna, hogy igazából nem tanultál zenét, utána kezdtél el csak foglalkozni vele, a szüleid se zenészek, elképesztő, amit csinálsz. Mesélj, hogy amikor a Zentart könnyűzenei tehetségkutató fesztiválon, vagy akár itt a Paksi Fesztiválon szerepeltetek, mit mondott a neves szakmai zsűri mindkét helyen? Tehát mit mondtak rólatok, hogy milyen pozitívumokat soroltak fel?
1: Ami nekem sokat jelentett, hogy mondták, hogy a dinamika jó volt, szóval néha az energia nő, de hogy vannak például halkabb részei is a számnak, és ez sokat jelent, mert erre pont figyeltünk. És szerintem ez fontos, meg az, hogy így úgy hangzunk, mint egy. Szóval ez is fontos volt nekem, hogy mint egy band, hogy jó összeállunk.
0: Abszolút, abszolút, és hát nagyon profin hangzik a történet. Ugye ez tavaly ősszel történt, hogy ezt a két tehetségkutatót megnyerted a zenekaroddal. Azóta egyébként mi történt veletek? Szerepeltetek még tehetségkutatón?
1: Nem, de ilyen Magyarországon felléptünk, mint előzenekar, koncerteken meg fel is fogunk lépni, szóval most ez a live fellépés az, ami lenne a következő.
0: Egyébként megnyertétek azt a lehetőséget is, hogy a Paksi Gastroblues Fesztiválon fellépjetek, amely pont a mai napon veszi kezdetét, de sajnos ez a fellépés egy másik külföldi fellépés miatt nem jön össze?
1: Igen, sajnos. Már megbeszéltük ezt a egy másik fesztivált,
0: ami úgy tudom, hogy Romániában lesz.
1: Igen.
0: Oké. Ezen kívül van más külföldi lehetőségeitek-e is? Ugye a Vajdaságból, Óbecséről indultok. Hol egyszerűbb és könnyebb úgymond befutni? Szerbia határain belül, vagy így kitekinteni és kilátogatni, esetleg meghívást szerezni olyan fesztiválokra, ahol elsősorban a blues az irány?
1: Hát itt Szerbiában, ilyen klubokban már úgy lehet, hogy hallottak rólunk, vagy tudják, hogy létezünk, és akkor olyan szempontból lehet, hogy könnyebb, hogy tudják, hogy ki meg mi vagyunk. De Magyarországon is mindig jól fogadnak meg, úgy tisztelik azt, amit csinálunk, és ez sokat jelent.
0: Mi a terved egyébként? Mi a víziód? Mi fog történni? Hát azon kívül, hogy el kell mondjam a hallgatóknak, hogy még iskolába jársz. Hát apukáddal is volt, hogy beszéltem telefonon, mert hát az értéket még nem olyan egyszerű elérni. Most nyilván nyári szünet van, gondolom már nálatok is. Mik a terveid?
1: Hát én szeretnék kiadni egy albumot. Ugye már van elég számunk, csak nem vettük őket fel. Meg minél több fellépést. Ez a kettő lenne a cél egyenlőre.
0: Van már menedzsered, vagy menedzsmented? Azt tudom, hogy a szüleid segítenek, de oda ment már bárki hozzád, hogy szívesen egyengetné az utadat?
1: Most ilyen állandó menedzser az nincs, de vannak emberek, akik köröztül, például Magyarországon szervezkedünk.
0: Tehát próbáltok fellépéseket, vagy fellépési lehetőségeket.
1: Igen.
0: És mondjuk olyan van a fejedben, hogy még tehetségkutatókra elmenni, vagy akár egy, nem tudom, egy X-faktorba, Voice-ba, nem tudom, valami olyan, akár televíziós tehetségkutatóba, akár Szerbiában, vagy Magyarországon, vagy akárhol máshol is, ahol mondjuk zenekarok is felléphetnek.
1: Tehetségkutatókra szerintem elmehetnénk, de X-faktor meg televízió az nem annyira vonz engem, nem tudom, nem annyira tetszik az ilyen. Úgyhogy inkább a tehetségkutatók meg egyszerűen zenélés.
0: mondtad, hogy az lenne a következő terv, hogy kiadjatok egy teljes albumot. Hány dalt írtál eddig?
1: Saját, hát így 13-4 számunk van. Összesen vannak olyan félig befejezettek, vagy olyanok, amiket még nem csináltam meg az együttessel, de megírtam, úgyhogy ilyen 10-15 között.
0: Na hát az már nagyon jó, figyelj, az már egy albumnyi anyag, viszont a stúdió munka az pénzbe kerül, tehát honnan lesz lehetőségetek és pénzetek arra, hogy stúdióba vonuljatok?
1: Hát ezt majd mi megoldjuk addig. Ez nem vagy benne biztos.
0: Nem vagy benne biztos, hogy sikerül?
1: Nem, hogy lesz.
0: Aha. Na hát majd elválik az, figyelj, elválik az. Egyébként az sem egy utolsó rossz döntés, hogy egy-egy jól sikerült koncerteteken, ha van jó minőségben ugye rögzítve dal, koncertfelvétel, akkor azzal is el lehet indulni, és hát el kell kezdeni házalni a rádióknál is, és el kell mondjam, hogy nagyon örülök, hogy Óbecséről találkozunk tulajdonképpen, mert az Óbecsei Aktív Rádióval már 20 éve nagyon-nagyon jó kapcsolatunk van az ottani rádiósokkal, és hát egyik kedves kollégánk Herford Robin is onnan származik, úgyhogy nekünk teljesen abszolút hazahúz a szívünk, ha Óbecséről van szó.
2: Best of Élesztő a Paks FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Gyanúsítottként hallgatta ki az úgynevezett aranykonvoj ügyben, Hajdú János volt rendőraltábornagyot, a terrorelhárítási központ volt vezetőjét, jogellenes fogvatartás büntette miatt indult nyomozás keretében a fővárosi nyomozóügyészség, tájékoztatta a központi nyomozófőügyészség hétfőn az MTI-t. A megalapozott gyanú szerint a TEK főigazgatója 2026. március 4-én eligazítást tartott a Nemzeti Adó és Vámhivatal felkérése alapján az úgynevezett aranykonvoj ügy műveleti feladataiban résztvevő vezetőknek. Meghatározta, hogy az Ausztriából Magyarországon keresztül Ukrajnába tartó nagy mennyiségben amerikai dollár, valamint euróbankjegyeket, továbbá befektetési aranytömböket szállító gépjárműveket meg kell állítani és fel kell tartóztatni. Azt írták, a főigazgató azt az utasítást adta, hogy az ukrán állampolgárokat bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt kell elfogni, és bilincs, valamint látást akadályozó textília alkalmazásával elő kell állítani. A nyomozóügyészség a TEK főigazgatójával hét rendbeli, a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás büntetének gyanúját közölte. Hajdú János panasszal élt a gyanúsítás ellen, nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését és vallomást tett. A gyanúsított szabadlábon védekezik, olvasható a közleményben. Részleges felmentést kapott a Paksi Atomerőmű a további teljesítménycsökkentés alól, adta hírül az MVM Paksi Atomerőmű ZRT. Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, két alkalommal is csökkenteni kellett az atomerőművi blokkok termelését a Duna megnövekedett hőmérséklete miatt, ami hétfőn már meghaladta a 30,2 Celsius fokot, ez pedig már a jogszabályban rögzített határérték felett volt. A jogszabályi előírásoknak megfelelően az atomerőmű blokkjain újabb 640 megawatt teljesítménycsökkentést kellene végrehajtani. A Mavir ZRT javaslatára az ellátás biztonság garantálása érdekében az energiapolitikáért felelős miniszter a Paksi atomerőmű számára a június 29-e és 30-a közötti időszakra részleges felmentést adott a további teljesítménycsökkentés alól. Eszerint a 640 megawattos leterhelésből az atomerőműnek mindössze 40 megawattnyi termelés csökkentést szükséges végrehajtani. A szakemberek a Duna hőmérsékletét folyamatosan mérik, és a szükséges intézkedésekről folyamatosan egyeztetnek a Mavirral. Független képviselőként folytatnák munkájukat Paksváros önkormányzatának Fidesz-KDNP-s képviselői. Ezt a hétfői rendkívüli képviselőtestület ülésen jelentette be Szél Benyamin képviselő. A Fidesz-KDNP frakció tagjai döntésének hátteréről Szél Benyamin a Telepaksnak nyilatkozva elmondta, hosszas mérlegelés előzte meg az elhatározásukat.
2: Én úgy gondolom, hogy aki követte az eddigi munkásságunkat, láthatta, hogy nem azt a tipikus ellenzéki szerepet töltöttük be, hogy fölöslegesen bármibe is beleállnánk, folyamatosan csak azt néztük, hogy mi Paks érdeke. És jelen pillanatban is ez vezérelt minket. Természetesen van egy abszolút megváltozott politikai helyzet, és ebben a politikai helyzetben, ha mi megszólalunk, akkor nyilván nem a kormány támogató politikai közösségként tudnánk megszólalni, hanem egy ellenzéki közösségként, amely alapvetően ugye magával vozza azt az országos politikai attitűdöt, azt a kontextust, hogy mi nem feltétlenül a Paksi atomerőmű miatt szólalunk föl, nem feltétlenül Paks 2 miatt szólalunk föl, nem feltétlenül a Paks városa érdekében szólalunk fel, hanem ennek van egy pártpolitikai hátsó gondolata. Mi ezt szeretnénk mindenképpen megszüntetni, ezt a fajta gondolatot, hogy bármiféle Paks városa, illetve az atomenergetika melletti kiállásunk az pártpolitikai kontextust kaphasson. Tehát egyértelműen a célunk az ezzel az volt, hogy a várost és az atomenergetikát a lehető legjobban tudjuk képviselni a megváltozott körülmények között.
1: Szél Benyamin hozzátette, a szükséges adminisztratív lépéseket már a mai nappal megkezdik annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb hivatalosan is független képviselőként folytathassák munkájukat.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paks FM.
0: Paks FM.
3: Összeköt.
0: Paks FM. Összeköt.

Csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára bármi jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

0: a Pax FM slágereivel.
1: Pax FM. Összeköt.
0: Hírek a Pax FM-en.
2: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Szerda éjfélig meghosszabbítja a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleményében hétfőn. A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy a tartós, helyenként 40 Celsius fokot megközelítő hőség fokozottan megterheli a szervezetet, ezért kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás. Továbbra is a vízfogyasztása javasolt, miközben ajánlott kerülni az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italokat, tették hozzá. A rosszulétek megelőzése érdekében azt kérték, lehetőség szerint senki se tartózkodjon a tűzőnapon délelőtt 11 és délután 4 óra között, és kerüljék a megerőltető fizikai munkát ebben az időszakban. Magyar Péter miniszterelnök hétfő esti Facebook videójában a magyar lakosságot az ivóvíz takarékos használatára kérte, ugyanis a rendkívüli hőség már jelenleg is az ország számos pontján jelentős vízellátási problémákat okoz, írja az MTI. Részleges felmentést kapott a Paksi Atomerőmű a további teljesítménycsökkentés alól, adta hírül az MVM Paksi Atomerőmű ZRT. Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, két alkalommal is csökkenteni kellett az atomerőművi blokkok termelését a Duna megnövekedett hőmérséklete miatt, ami hétfőn már meghaladta a 30,2 Celsius fokot, ez pedig már a jogszabályban rögzített határérték felett volt. A jogszabályi előírásoknak megfelelően az atomerőmű blokkjain újabb 640 megawatt teljesítménycsökkentést kellene végrehajtani. A Mavir ZRT javaslatára az ellátás biztonság garantálása érdekében az energiapolitikáért felelős miniszter a Paksi atomerőmű számára a június 29-e és 30-a közötti időszakra részleges felmentést adott a további teljesítménycsökkentés alól. Eszerint a 640 megawattos leterhelésből az atomerőműnek mindössze 40 megawattnyi termeléscsökkentés szükséges végrehajtani. A szakemberek a Duna hőmérsékletét folyamatosan mérik, és a szükséges intézkedésekről folyamatosan egyeztetnek a Mavirral. Rendkívüli ülést tartott tegnap délután Paksváros önkormányzatának képviselőtestülete. A városvezetők mintegy 9 napi rendi pontot tárgyaltak az ülés során. Heringes Anita, Paks polgármestere az ülést követően a napi rendi pontokkal kapcsolatos döntésekről is beszámolt. A polgármester a Telepaksnak nyilatkozva elmondta, a testület döntött az úgynevezett panelprogrammal kapcsolatosan is, ugyanis a pályázatra beérkezett kérelmeket hagyták jóvá a képviselők.
3: Én hihetetlen hiszek ebbe a Lánykori nevén panel programba, mert tényleg az energiakorszerűsítés, a felújítások, a hőszigetelés, a klímák kihelyezése, a napelemek kihelyezése, mindegy olyan pont egy családi ház vagy egy társasház életében, amivel energiát tudunk megspórolni, úgyhogy továbbiakban is a város támogatni fogja az ilyen jellegű beruházásokat.
2: A testület döntött a város közbeszerzési tervének módosításáról is, idén már második alkalommal. Ez Heringes Anita szerint egy pozitív fejlemény, ugyanis ez azt jelzi, hogy zajlanak fejlesztések a városban. A képviselők az egykori Paksi zsinagóga épületére, a Paksi Pákolic István városi könyvtár falára egy új emléktáblát is terveztetnek a holokauszt Paksi áldozatainak emlékére. A grémium határozott a beérkezett pályázatokat követően a DC Dunakom ZRT új vezérigazgatójának személyéről is.
3: Egy hosszú, de nagyon demokratikus folyamatban választottuk ki a vezérigazgatói posztra Bunkóczi Rolandot, 17 pályázó pályázott erre a posztra, és a képviselőtestület összes tagja meghívást kapott a kiválasztási folyamatban. Ugye azt tudnia kell a lakosságnak, hogy hivatalosan ez egy polgármesteri kinevezés lenne. Az előző ciklusokban mindig így is történt. Egy személyben a polgármester előterjesztette a szemét, akit vezérigazgatónak meg akar választani. Mi azt ígértük, hogy minden esetben, amikor jogilag lehetőségünk van rá, akkor pályáztatási folyamatot fogunk végigcsinálni. És úgy fogjuk közösen kiválasztani a vezérigazgatót, hogy mindenki megelégedésére szolgáljon a képviselőtestületbe, és utána teljes szívvel tudjuk ajánlani Paksváros szolgálatába ezeket az embereket. A Paksi Gyógyászati Központ volt az első ilyen pályáztatási folyamat, amiben számos jelentkező volt. Azt gondolom, hogy egy hihetetlen jó döntés született a végére, ott is több körben kellett meghallgassuk a jelentkezőket. Itt is 17 jelentkezőt több körben hallgattunk végig, és azt gondolom, hogy a képviselőtestület minden tagja egységes álláspontot képviselt. Bunkóczi Rolandot láttuk a pályázók közül a legalkalmasabbnak erre a pozícióra.
2: A képviselők döntöttek még több közbeszerzési folyamat megindításáról, eszközök vásárlásáról és fejlesztésekről is, melyekkel kapcsolatosan további részletek hétvégi heti körkép magazinunkban lesznek hallhatók.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: A szekszárdi Görbe Dávid és Tóth Domonkos remek versenyzéssel nyerte meg a kajak kettesek döntőjét az ifjúsági Európa-bajnokságon, amelynek idén a romániai Pitesti adott otthont. A magyar páros magabiztos teljesítménnyel utasította maga mögé a mezőnyt, így felállhatott a dobogó legfelső fokára. Görbe Dávid a szekszárdi kajakkenu SL versenyzője, így az aranyérme a Tolnai vármegye székhely számára is különösen örömteli siker. A magyar válogatott másik egysége, Mózes Dávid és Budai Kevin szintén döntőbe jutott, ahol végül az ötödik helyen zárta a versenyszámot, adta hírül a Magyar Kajakkenu Szövetség.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM. Összeköt.

0: pénteken, szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Jövő héten Cseh Tamás érkezik hozzánk, majd akkor ki fogjuk faggatni arról, hogy itt Tolna megyében mire kapták a pénzt azok, akik pénzt kaptak, mert ugye Tamás is megosztotta a videóban, hogy kik kaptak pénzt.
2: Bocsánat, nyilván... ő nem azt mondta, hogy mindenkit felsorolt, aki kapott.
1: Oké, okay, de felsorolt X-et,
2: hát
1: és ami, kíváncsi
2: amikre
1: vagyok.
2: Mögött ő úgy gondolja, hogy minimum vannak olyan személyes kapcsolatok.
1: Nem osztotta meg a hallgatókkal, hogy mire pályáztak, a mögött van-e valami, tehát hogy miért gyanúsít.
2: Hát utána nézhetsz.
1: Ő csak ennyit mondott, hogy hát ők is kaptak, és ráült arra a hullámra, hogy hát itt most az NK a botrányba, akkor ezek azok a Tolna megyei cégek. De szerintem ez inkorrekt, mert hogy azt is el kellene mondani, hogy miért gyanakszom.
2: Hát nem biztos, én azt gondolom, hogy adtam egy kéteringet a hallgatóknak, nézzenek utána.
1: Én meg ezzel nem értek egyet, mert hát miért? Az akkor mondjál, hogy hol nézzen utána a hallgató.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.

Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap. Fox FM.

0: Paks FM. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Ábi kedvenceit.
1: Lassan 4 hét, hogy elkezdődött a futballvilágbajnokság, szóval ideje lesz nekünk is játszani az idei himnuszt. És persze nosztalgiázunk is egy kicsit a VB himnuszok között. Szóval hozom az elmúlt évtizedek legjobb VB himnuszait, tartsatok velem!
0: Best of kedvencek Ábitól, csütörtökön, déltől 1-ig!

Box FM. Összekött. Hello, you there?

legtöbb dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra. Paks FM.

0: Paks FM. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Srácnak az online bejelentkezésén, TikTok videóin, stb. Is látszik a 200 ezres cipő, meg az utazás, meg, tehát hogy mindaz, amit egyébként ő nem engedhetne meg alapesetben magának, aha, hogyha nem kapott volna pénzt, és nagy mennyiségű pénzt. Szerintem is egyetértek, hogy nem áldozható be egy gyereknek a fejlődése, politikai érdekek mentén, és ha ez igaz, akkor ez egy probléma.
2: Igen. Politikai érdek, azt hogy tudjuk, hogy ki a Zsolti bá, és hogy az elitünk hogyan viszonyul egyébként a leszakadtakhoz. Ez viszont sajnos erősen társadalmi kérdés, hogy most ezt a srácot beáldozzuk-e ennek a társadalmi kérdésnek az oltárán, már egy egészen másként feltett kérdés, az más kérdés, hogy adott esetben ezek a kontrollosok jól viszonyultak-e az adott helyzethez.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.

0: Paks FM.
1: Paks FM.
0: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Elképesztő eredményeket hoz manapság a modern rákkutatás, de vajon ezek az eredmények mikor jutnak el konkrétan a betegekhez? Megfejtettek egy csillagászati rejtélyt, amely 1866 óta ejti zavarba a tudósokat, és lehetséges, hogy 353 év után előkerültek D'Artagnan tetemei. Korábban elképzelhetetlen lett volna a most kánikulát okozó hőhullám, vajon 50 évvel ezelőtt mi lett volna a csúcshőmérséklet egy hőkupola jelenség kapcsán? A tudomány erre is válaszol. Súlyos bizalomvesztéssel járhat, ha a tudományos szövegeket elárasztják az AI képek, ezzel is foglalkozunk majd. Pécsen szeptembertől beindítják Magyarország legelső mesterséges intelligencia informatikus mesterképzését, és a futballvilágbajnokságot is górcső alá veszük újra tudományos szempontból, ugyanis a fogadóirodák és az elemzők mellett egy nemzetközi kutatócsoport is megtippelte természetesen tudományos szempontból, hogy melyik csapat nyeri az idei futballvilágbajnokságot, hogy milyen módszerrel dolgoztak, mik voltak az eszközeik, és melyik csapatot hozták ki győztesnek, ezt is el fogom árulni. Én Strasser Andi vagyok, remélem, hogy találkozunk.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
1: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.